in the dust at the foot of the cross, where mercy paid for me.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levele. Első rész. Pál, Jézus Krisztus apostola, Isten akaratából, az Efezusban levő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, a szeretete által. Eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. Kegyelme dicsőségének a magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek a bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel és értelemmel. Megismertette velünk az ő akaratának titkát, az ő jó kedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindent a Krisztusban, mind amelyek

0: a mennybe vannak, és mind amelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendelve, annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi az ő dicsőségének a magasztalására, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Ő benne, akiben ti is, miután hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, ellettetek pecsételve az ígéretnek a Szent Szellemével. Ő a záloga a mi örökségünknek, Isten saját népének megváltására és az ő dicsőségének magasztalására. Azért én is, hallva a ti hiteteket az Úr Jézusban és minden szentekhez való szereteteteket, nem szűnöm meg hálát adni értetek, és emlékezek rátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége. Mi az ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek közt. És mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalmas erejének munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor föltámasztotta őt a halálból. Odaütötte őt maga jobbjára a mennyben, fölül minden fejedelemségen és hatalmasságon, minden erőn és szellemi úron, minden néven, amely csak neveztetik, nem csak ezen a világon, hanem az elkövetkezendőben is. És mindent odavetett az ő lábai alá. Ő tette mindenek fölé az egyház fejévé, amely az ő teste és az ő teljessége, aki mindent betölt mindennel.
1: Pál Efezusbeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

있을 때와 같이 있었다.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. A mai napon a 27-es Zsoltár harmadik versét olvasom fel. Ha tábor fog körül, nem fél szívem, ha bár hat támad rám, mégis ő benne bízom én. A félelem az egy kínzó, gyötrő szellem. Ellenségünknek, a sátánnak ez a legkönnyebben telepíthető eszköze. Lebénít, harcképtelenné tesz. Hát ezért meg kell szabadulnia a szívünknek tőle. Ha az életedben vannak ilyen rossz beidegződések, hogy például egy bizonyos hírre, információra önkéntelenül félelemmel reagálsz, akkor ettől meg kell szabadulnod. Nem kell, hogy félelem legyen benned. Szabad lehetsz a félelemtől. Milyen módon lehetséges ez? Ezt meg szoktuk kérdezni ilyenkor. Isten szeretete űzi ki a félelmet a bensőnkből. Ez nem az a szeretet, amivel mi szeretjük őt, hanem az, ahogy ő szeret minket. És ő annyira szeret minket, hogy az egyszülött fiát adta értünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen, és ezért nem kell félnünk az ítélet napjától, ha már befogadtuk Jézust a szívünkbe. A szeretet teljességre jutva kiűzi a félelmet, és ahogy Istennek a szeretetét egyre mélyebben megismerjük, tudjuk, hogy bízhatunk benne. Tudom, hogy jót készített el nekem. Soha ne add át magad a félelemnek, ne adj még egy apró helyet se neki. Az Úr valahányszor elküldte angyalát az emberekhez isteni üzenettel, mindig az volt az első, amit mondott, hogy ne félj. És Jézus is, amikor itt a földön járt, ő is ezt mondta, ezt tette. Egy alkalommal egy Jairus nevű embernek a lánya megbetegedett, és ez a férfi elment Jézushoz, hogy gyógyítsa meg a lányát. Útközben, miközben mentek a házhoz, emberek jöttek a hírrel, hogy meghalt a lány. És Jézus rögtön azt mondta, hogy ne félj, csak higgy, és meggyógyul. És ez így is történt. Ahhoz, hogy teljesen megszabadulj a szívedben levő félelemtől, Isten szavával kell táplálnod a szellemed. Ahogy nap-nap után Isten beszédén elmélkedünk, a hit feltámad a bensünkben, és felülkerekedik minden félelmem. Ha valami fenyegető, riasztó, aggodalmat keltő információt hallasz, ezt ne engedd be a szívedbe. Az elmédnél tovább ne engedd. Itt meg kell állítani, és ezt úgy teheted meg, hogy megemlékezzel azokról a dolgokról, amiket Isten elkészített neked. Használd azt az erőteljes fegyvert, amit Isten adott arra, hogy a félelmet elűzzük. A Zsidó levél 4. fejezetében olvassuk ezt a 12-ben, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. Tehát használd ezt a fegyvert, vald meg, mondd ki. Egy imát szeretnék elmondani így a mai nappal kapcsolatban. Hogyha úgy gondolod, akkor mondd el velem. Drága Atyám, köszönöm neked a te élő beszédedet. Köszönöm, hogy ez az élő beszédet képes megszabadítani engem a félelemtől. Köszönöm, hogy ahogy tanulmányozom a te szavadat, ahogy egyre inkább megismerlek téged, úgy növekszik a hitem te benned, a te hitedet adod nekem. És köszönöm azt is neked, hogy nem a félelemnek a szellemét adtad én belém, hanem a szeretetnek, a józanságnak és az erőnek a szellemét. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levele. Második rész. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor e világ életmódja szerint éltetek. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a szellemhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, és követtük a test és az érzékek hajlamait. És a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag volt irgalomban. Az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, megelevenített a Krisztussal együtt, kegyelemből van az üdvösség, és vele együtt föl is támasztott és a mennyekbe föl is ültetett Krisztus Jézussal, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van az üdvösségünk hitáltal. Ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből van, hogy senki se dicsekedjen. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket már előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, vagyis körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek. Izrael közösségétől idegenek voltatok, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek ebben a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távolvalók voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk. Ő, aki a két nemzetséget egyétette, egybeszerkesztette, és az ő testében lerontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette. Azért, hogy békességet szerezve, ezt a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette és kibékítette mindkettőt egy testben, az ő testében az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, és békességet hirdetett nektek, a távol levőknek, és békességet hirdetett a közelvalóknak is. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és Istennek a családja. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává, a szellem által.
4: Pál Efezus beliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: fel. Ha táborfog körül, nem fél szívem, ha bár hat támad rám, mégis ő benne bízom én. A félelem az egy kínzó, gyötrő szellem. Ellenségünknek, a sátánnak ez a legkönnyebben telepíthető eszköze. Lebénít, harcképtelenné tesz. Hát ezért meg kell szabadulnia a szívünknek tőle. Ha az életedben vannak ilyen rossz beidegződések, hogy például egy bizonyos hírre, információra önkéntelenül félelemmel reagálsz, akkor ettől meg kell szabadulnod. Nem kell, hogy félelem legyen benned. Szabad lehetsz a félelemtől. Milyen módon lehetséges ez? Ezt meg szoktuk kérdezni ilyenkor. Isten szeretete űzi ki a félelmet a bensőnkből. Ez nem az a szeretet, amivel mi szeretjük őt, hanem az, ahogy ő szeret minket. És ő annyira szeret minket, hogy az egyszülött fiát adta értünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen, és ezért nem kell félnünk az ítélet napjától, ha már befogadtuk Jézust a szívünkbe. A szeretet teljességre jutva kiűzi a félelmet, és ahogy Istennek a szeretetét egyre mélyebben megismerjük, tudom, hogy tudjuk, hogy bízhatunk benne. Tudom, hogy jót készített el nekem. Soha ne add át magad a félelemnek, ne adj még egy apró helyet se neki. Az Úr valahányszor elküldte angyalát az emberekhez isteni üzenettel, mindig az volt az első, amit mondott, hogy ne félj. És Jézus is, amikor itt a földön járt, ő is ezt mondta, ezt tette. Egy alkalommal egy Jairus nevű embernek a lánya megbetegedett, és ez a férfi elment Jézushoz, hogy gyógyítsa meg a lányát. Útközben, miközben mentek a házhoz, emberek jöttek a hírrel, hogy meghalt a lány. És Jézus rögtön azt mondta, hogy ne félj, csak higgy, és meggyógyul. És ez így is történt. Ahhoz, hogy teljesen megszabadulj a szívedben levő félelemtől, Isten szavával kell táplálnod a szellemed. Ahogy nap-nap után Isten beszédén elmélkedünk, a hit feltámad a bensünkben, és felülkerekedik minden félelmem. Ha valami fenyegető, riasztó, aggodalmat keltő információt hallasz, ezt ne engedd be a szívedbe. Az elmédnél tovább ne engedd. Itt meg kell állítani, és ezt úgy teheted meg, hogy megemlékezzel azokról a dolgokról, amiket Isten elkészített neked. Használd azt az erőteljes fegyvert, amit Isten adott arra, hogy a félelmet elűzzük. A Zsidó levél 4. fejezetében olvassuk ezt a 12-ben, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. Tehát használd ezt a fegyvert, vald meg, mondd ki. Egy imát szeretnék elmondani így a mai nappal kapcsolatban. Hogyha úgy gondolod, akkor mondd el velem. Drága Atyám, köszönöm neked a te élő beszédedet. Köszönöm, hogy ez az élő beszédet képes megszabadítani engem a félelemtől. Köszönöm, hogy ahogy tanulmányozom a te szavadat, ahogy egyre inkább megismerlek téged, úgy növekszik a hitem te benned, a te hitedet adod nekem. És köszönöm azt is neked, hogy nem a félelemnek a szellemét adtad én belém, hanem a szeretetnek, a józanságnak és az erőnek a szellemét. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. A mai napon a 27-es Zsoltár harmadik versét olvasom.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol efezusbeliekhez írt levele, 3. rész. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme elhívásáról és megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra. Amikor kijelentésével megismertette velem a titkot, ahogy már előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan is értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és profétáinak a szellem által. Tudnélik a pogányok örökös társaink, velünk együtt egy test, és velünk együtt részesek az ígéretekben is Krisztus Jézusért, az evangélium által. És ennek lettem szolgájává, az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített is engem. Nekem minden szentek között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak is hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi annak a titoknak megvalósulási rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében, és hogy ismerté legyen most az egyház által, a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabad utunk, bizalommal, a benne való hit által. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom térdeimet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden atyaság, család és nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjön bennetek a belső ember az ő szelleme által, hogy a Krisztus lakjon a szívetekben hitáltal, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek fölfogni minden szentekkel együtt, mi az ő jóságának szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet fölül haladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, és örökkön örökké. Amen.
4: Pál efezusbeliekhez írt levelének 3. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. A mai napon a 27-es Zsoltár harmadik versét olvasom fel. Ha tábor fog körül, nem fél szívem, ha bár hat támad rám, mégis ő benne bízom én. A félelem az egy kínzó, gyötrő szellem. Ellenségünknek, a sátánnak ez a legkönnyebben telepíthető eszköze. Lebénít, harcképtelenné tesz. Hát ezért meg kell szabadulnia a szívünknek tőle. Ha az életedben vannak ilyen rossz beidegződések, hogy például egy bizonyos hírre, információra önkéntelenül félelemmel reagálsz, akkor ettől meg kell szabadulnod. Nem kell, hogy félelem legyen benned. Szabad lehetsz a félelemtől. Milyen módon lehetséges ez? Ezt meg szoktuk kérdezni ilyenkor. Isten szeretete űzi ki a félelmet a bensőnkből. Ez nem az a szeretet, amivel mi szeretjük őt, hanem az, ahogy ő szeret minket. És ő annyira szeret minket, hogy az egyszülött fiát adta értünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen, és ezért nem kell félnünk az ítélet napjától, ha már befogadtuk Jézust a szívünkbe. A szeretet teljességre jutva kiűzi a félelmet, és ahogy Istennek a szeretetét egyre mélyebben megismerjük, tudom, hogy tudjuk, hogy bízhatunk benne. Tudom, hogy jót készített el nekem. Soha ne add át magad a félelemnek, ne adj még egy apró helyet se neki. Az Úr valahányszor elküldte angyalát az emberekhez isteni üzenettel, mindig az volt az első, amit mondott, hogy ne félj. És Jézus is, amikor itt a földön járt, ő is ezt mondta, ezt tette. Egy alkalommal egy Jairus nevű embernek a lánya megbetegedett, és ez a férfi elment Jézushoz, hogy gyógyítsa meg a lányát. Útközben, miközben mentek a házhoz, emberek jöttek a hírrel, hogy meghalt a lány. És Jézus rögtön azt mondta, hogy ne félj, csak higgy, és meggyógyul. És ez így is történt. Ahhoz, hogy teljesen megszabadulj a szívedben levő félelemtől, Isten szavával kell táplálnod a szellemed. Ahogy nap-nap után Isten beszédén elmélkedünk, a hit feltámad a bensünkben, és felülkerekedik minden félelmem. Ha valami fenyegető, riasztó, aggodalmat keltő információt hallasz, ezt ne engedd be a szívedbe. Az elmédnél tovább ne engedd. Itt meg kell állítani, és ezt úgy teheted meg, hogy megemlékezzel azokról a dolgokról, amiket Isten elkészített neked. Használd azt az erőteljes fegyvert, amit Isten adott arra, hogy a félelmet elűzzük. A Zsidó levél 4. fejezetében olvassuk ezt a 12-ben, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. Tehát használd ezt a fegyvert, vald meg, mondd ki. Egy imát szeretnék elmondani így a mai nappal kapcsolatban. Hogyha úgy gondolod, akkor mondd el velem. Drága Atyám, köszönöm neked a te élő beszédedet. Köszönöm, hogy ez az élő beszédet képes megszabadítani engem a félelemtől. Köszönöm, hogy ahogy tanulmányozom a te szavadat, ahogy egyre inkább megismerlek téged, úgy növekszik a hitem te benned, a te hitedet adod nekem. És köszönöm azt is neked, hogy nem a félelemnek a szellemét adtad én belém, hanem a szeretetnek, a józanságnak és az erőnek a szellemét. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele, 4. rész. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltón ahhoz az elhívásotokhoz, amellyel ellettetek híva. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. Egy a test és egy a szellem. Ahogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit és egy a bemerítés. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek fölött, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek adatott a Krisztus ajándékának mértéke szerint. Ezért mondja az írás, fölment a magasságba, foglyokat vitt magával, és ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt a földre. És aki leszállt, ugyanaz, aki föl is ment, följebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, pásztorokul és tanítókul. Azért, hogy fölkészítse a szenteket szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Amíg eljutunk mindnyájan a hitnek, és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk föl szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő segítsége által egybeilleszkedve és összefogva a különböző kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának és elhívásának megfelelően odaszámva működve gondoskodik az egész test növekedéséről, és közben maga is fölépül szeretetben. Azt mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és az meghomályosodott, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és a szívük megkeményedett. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az Krisztusban megvalósult. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg értelmetek szellemében. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben lett teremtve. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragudtok is, ne vétkezzetek, és a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Ne adjatok helyet az ördögnek. Aki szokott lopni, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzon, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek is. Semmiféle bomlasztó, romlott beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó és szükséges az épülésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. és ne szomorítsátok meg az Isten szent szellemét, aki által el is vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás vagy káromkodás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak mindent, ahogyan Isten is megbocsátott mindent nektek a Krisztusban.
4: Pál Efezus beliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele. 5. rész. Mint szeretett gyermekei Istennek, legyetek tehát az ő követői és utánzói. És éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozatul, ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés, még szóba se kerüljön köztetek, ahogyan ez a szentekhez illik. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, kabzsinak, vagyis bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Istennek királyságában. Senki meg ne tévesszen titeket üres szavakkal, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek részt, ne legyetek részes társak ilyenekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A szellemnek gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg, gondoljátok meg tehát, mi kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le, és fedjétek meg ezeket. Mert amiket ők titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság megfed, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánosságra kerül, ami láthatóvá válik, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj föl a halálból, és fölragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan, milyen módon éltek. Ne esztelenül, ne bolond módon, hanem bölcsen. Áron is megvásároljátok az alkalmakat, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, s menthetetlen romlás van benne, hanem teljetek meg, teljesedjetek be Szent Szellemmel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és szellemi énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. És ő a test üdvözítője, megmentője, megtartója is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Ti férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és odaadta önmagát érte. Azért, hogy a víz fürdőjével, az Isten szava által megtisztítva megszentelje, és így állítsa maga elé az egyházat dicsőségben, hogy azon ne legyen semmi folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen férfiak, szeressétek a feleségeteket, mint a saját testeteket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja, gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mivel hogy az ő testének vagyunk a tagjai. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, de én ezt most a Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként, úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tisztelje a férjét.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele. 6. rész. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez így igazságos, így helyes. Tiszteld apádat és anyádat. Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig az, hogy jó legyen a dolgod, és hosszú életű legyél a földön. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne a szemnek, ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, az Úrtól visszakapja, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személy válogató. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők, hatalmak és fejedelemségek ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemi lényei ellen, amelyek a mennyei magasságokban vannak. Éppen ezért vegyétek föl az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve meg tudjatok állni. Álljatok meg tehát, övezzétek körül derekatokat igazság szeretettel, igaz lelkűséggel, és öltsétek magatokra a megigazulás páncélját. Sarozzátok föl a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, vegyétek föl mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek föl az üdvösség sisakját is, és a szellem kardját, amely az Istennek beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a szellem által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért és én értem is. Hogy adassék nekem a szó, amikor beszédre nyitom a számot, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsekben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan beszélnem kell. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tichikusz, az Úrban szeretett testvér és hű diakonos, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretet, hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik romlatlanságban szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen.
0: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 6. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: is the sweetest, sweetest, sweetest, the sweetest.
1: Hitünk alapjai.
2: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
2: A Rádió Sansz műsorán.
3: A következő percekben a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 13. részét hallhatjuk, melyben Jimmy Nyman tanít.
4: I want to talk to you today about building the tabernacle of David.
5: Szeretnék beszélni nektek Dávid sátorának a felépítéséről.
4: How many of you are familiar with the teaching on the tabernacle of David?
5: Hányatok számára ismerős a Dávid sátoráról szóló tanítás?
4: If you are not familiar, they have the School of the Word for sale in the bookstore. There's two collections you can purchase.
5: Hogyha nem ismerős számotokra ez a tanítás, akkor itt a könyvespultnál megkapjátok, két sorozat is van erről.
4: One is the Melchizedek priesthood.
5: Az egyik a Melchizedeki papság.
4: The other is Powerhouse Keys of the Kingdom.
5: A másik pedig a királyság kulcserőművei. Hogyha nem ismerős ez számotokra,
4: I want to encourage you to avail yourself to those resources.
5: Akkor szeretném.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 13. részét hallhatjuk, melyben Jimmy Nymon tanít.
3: I want to talk to you today about building the tabernacle of David.
4: Szeretnék beszélni nektek Dávid sátorának a felépítéséről.
3: How many of you are familiar with the teaching on the tabernacle of David?
4: Hányatok számára ismerős a Dávid sátoráról szóló tanítás?
3: If you are not familiar,
4: they have
3: the School of the Word for sale in the bookstore. There's two collections you can purchase.
4: Hogyha nem ismerős számotokra ez a tanítás, akkor itt a könyvespultnál megkapjátok, két sorozat is van erről.
3: One is the Melchizedek priesthood.
4: Az egyik a Melchizedeki papság.
3: The other is powerhouse keys of the kingdom.
4: A másik pedig kulcs, a királyság kulcserőművei. Hogyha nem ismerős ez számotokra,
3: I want to encourage you to

0: építéséről.
1: How many of you are familiar with the teaching on the tabernacle of David?
0: Hányatok számára ismerős a Dávid sátoráról szóló tanítás?
1: If you are not familiar, they have the School of the Word for sale in the bookstore. There's two collections you can purchase.
0: Hogyha nem ismerős számotokra ez a tanítás, akkor itt a könyvespultnál megkapjátok, két sorozat is van erről.
1: One is the Melchizedek priesthood.
0: Az egyik a Melchizedeki papság.
1: The other is Powerhouse Keys of the Kingdom.
0: A másik pedig a királyság kulcserőművei. Hogyha nem ismerős ez számotokra,
1: I want to encourage you to avail yourself to those resources.
0: Akkor szeretnélek bátorítani benneteket, hogy szerezzétek meg ezeket a forrásokat.
1: Now, before I start my message,
0: mielőtt elkezdeném az üzenetemet,
1: I just want to tell you how much my wife Lydia and I have appreciated being here with you.
0: El szeretném mondani, hogy mennyire nagy kitüntetés Lydia számára, feleségem számára és az én számomra, hogy itt lehetünk.
1: I told Franz last night.
0: Mondtam Franznak tegnap este.
1: I said I wish I could speak all of their languages.
0: Szeretnék beszélni mindannyiótok nyelvein.
1: So I could tell them how much I love them.
0: Hogy el tudjam mondani minden egyes személynek, mennyire szeretem
1: Franz
0: őket.
1: Franz said, me too.
0: Franz azt mondta erre, hogy ezt én is szeretném.
1: But so when you see me smiling at you,
0: amikor azt látjátok, hogy rátok mosolygok,
1: I'm just saying I love you.
0: Ezzel csak azt mondom nektek, hogy szeretlek benneteket.
1: With smile language.
0: A mosoly nyelvével.
1: Father, I ask in the name of Jesus.
0: Atyám, Jézus nevében kérlek,
1: that you would impart right now.
0: Hogy
1: Father, that you would impart the blueprints to build.
0: Adj át most számunkra.
1: For every region.
0: Minden területre.
1: I speak to the angels of the nations represented here.
0: Szólok az angyalokhoz, akik a nemzetek képviseleteiben itt vannak most.
1: Serve God in building these tabernacles of David in these nations.
0: Szolgáljátok Istent azáltal, hogy Dávid sátorait építettek fel ezekben a nemzetekben. Atyám, Jézus nevében kérem ezt.
1: Speak to your angels over nations.
0: Hogy szólj az nemzetek angyalainak.
1: To empower, to help empower your people to build it.
0: Hogy segítsék és megerősítsék a te embereidet, hogy ezt építsék.
1: Holy Spirit, we welcome you here.
0: Szent Szellem, köszöntünk téged itt.
1: To teach this word in Jesus name.
0: Hogy te add a tanítást Jézus nevében, amen.
1: Yeah, I want to begin to introduce you to how the Gateway House of Prayer was established.
0: Először azt szeretném elmondani nektek, hogy hogyan épült fel a
1: Gateway House of Prayer.
0: Gateway
1: House of Prayer operates 24 hours per day, 365 days per year.
0: Az ima kapuja, ez az imádságnak az a háza, ahol 365 napon keresztül az évben, 24 órán keresztül dicsőítés és ima zajlik.
1: Doing 1 2 hour set per week.
0: Három
1: to 140 people doing 84 2 hour sets per week.
0: A három évbe telt, amíg 50 főből, akik egy héten keresztül tudták csinálni ezt a szolgálatot, több mint 300 emberre duzzadt a létszám, amivel biztosítható az, hogy folyamatosan folyjon ez a szolgálat.
1: When we started, that seemed like a lot.
0: Amikor elkezdtük, ez lehetetlennek tűnt.
1: And so when I say that to you, I imagine that sounds big to imagine trying to do that.
0: Amikor ezről beszélek nektek, akkor lehet, hogy nektek is ez túlságosan nagynak tűnik, hogy elérhető legyen.
1: We operate in a large barn that has been renovated into this prayer room.
0: Egy nagy csarnokban jövünk össze, amit felújítottunk és
1: átalakítottunk.
0: Ebben az ima teremben 180 szék van. És amikor bemész ebbe az ima terembe, akkor imahelyek vannak a fal körül körbe.
1: And we have a website that receives prayer requests from all over the world.
0: Van egy olyan internetes honlapunk, ahova ima kéréseket küldenek az egész világról. És ahogyan az imakérések jönnek hozzánk az interneten,
1: they are added to the prayer stations around the room.
0: Továbbítják őket az ima helyekre, amik a teremben vannak.
1: Some examples
0: vannak.
1: Of the prayer stations are like a prayer station for government.
0: Vannak meghatározott célú ima helyek. Van például, ahol a kormányokért imádkoznak, van, ahol a képzésért, van, ahol üzleti dolgokért, van, ahol családokért,
1: we
0: és sok más témáért.
1: Gates of influence.
0: Ezeket a befolyás kapuinak
1: hívjuk.

0: influence our culture and our society.
1: Ezek olyan kapuk, amik befolyásolják a
0: társadalmunkat. And so we are asking God to open heavenly gates over these arenas of influence.
1: Azt kérjük Istentől, hogy a mennyei kapukat nyissa meg a társadalom ezen területeinek a befolyásolására.
0: Now we have a volunteer staff of 140 or more people from 30 local churches.
1: 140 fős önkéntes csapatunk van.
0: Who pray over those requests night and day around the clock.
1: Több mint 40 gyülekezetből, akik éjjel-nappal
0: imádkoznak. Some of the sets have live teams, similar to Exousia's worship team.
1: Vannak köztük dicsőítő csapatok, hasonló, amilyen itt az Exousia dicsőítő csapata.
0: People present to lead the worship.
1: Tehát dicsőítés vezetők.
0: Big teams.
1: Nagy csapatok.
0: Other sets have only a couple of people playing worship CDs and praying over the requests.
1: Más csoportok pedig dicsőítő CD-ket tesznek be, és imádsággal töltik az időt.
0: We determined several years ago,
1: néhány évvel ezelőtt elhatároztuk,
0: that what was most important,
1: hogy ami a legfontosabb, nem az a legfontosabb, hogy hányan vesznek részt az összejövetelen,
0: no matter how large or small,
1: nem számít, hogy mennyire nagy vagy kicsi az a csoport,
0: with 24 hours per day, 7 days per week,
1: de 24 órás és heti 7 napos szolgálatban,
0: stand before him in this room and ask for his kingdom to come on earth and in our region as it is in heaven.
1: Tehát nem a csoportok mérete lényeg, hanem az, hogy a hét minden napján 24 óra hosszat szálljon az ima Istenhez, hogy az ő királysága jöjjön el a földön úgy, ahogy megvan a mennyben.
0: And we have different ways we pray in larger and smaller meetings.
1: Különböző módokon imádkozunk a kisebb vagy nagyobb csoportok
0: idején. So the size of the meeting and the leadership of the Holy Spirit determine what we do in each meeting.
1: Az alkalomnak a résztvevők mérete és a Szent Szellem vezetése határozza meg, hogy hogyan folyik az adott alkalom.
0: Next to the Gateway House of Prayer in another building,
1: a mi épületünk mellett van egy másik épület.
0: We have personal ministry rooms.
1: Ahol vannak személyes
0: szolgálati szobák.
1: Ezekben a szobákban 3-4 személyből álló csoportok szolgálnak azok felé, az emberek felé, akik bejönnek a segítséget kérni. Imádkoznak gyógyulásért, vezetésért, profétikus
0: szolgálatra.
1: Ez valószínűleg a legérdekesebb szolgálati mód, amivel szolgálunk a környezetünkben élő emberek felé. Nagyon sokan jönnek személyes
0: kéréseikkel.
1: 4-6 órát óra hosszat van nyitva ez.
0: Now let me say this about the 30 local churches.
1: A 30 helyi gyülekezet vesz ebben részt.
0: These churches that are involved are not all from our network.
1: Ezek a gyülekezetek közül nem mindegyik tartozik a mi hálózatunkhoz.
0: They come from several networks and denominations.
1: Hanem néhány más gyülekezeti hálózatból és felekezetből jönnek.
0: Karizmatikusok,
1: reformátusok, presbiteriánusok,
0: Mennonites, brethren.
1: Biblia gyülekezet.
0: We've had many kinds in the house of prayer.
1: Sokféle gyülekezet tagjai vannak együtt az imaházában.
0: We learned a long time ago that where we could not bring everyone into agreement on everything in our doctrine.
1: Régen megtanultuk azt, hogy nem szükséges, hogy
0: minden dologban
1: egyet értsünk, bár egyetértünk abban, hogy Jézus az Úr.
0: With the Bible as our textbook for prayer.
1: És a Biblia az imádságunk tankönyve.
0: We can agree together to pray the word.
1: Egyetértünk abban, hogy Isten szava alapján imádkozunk. És kérjük azt, és elvárjuk, hogy Isten megnyilvánuljon a mi környékünkön.
0: We know from, I think it's Psalm 133.
1: Tudjátok a 33. Zsoltárt.
0: That in spite of differences, when brothers dwell together in unity.
1: Hogy a különbözőségek ellenére, amikor a testvérek együtt vannak, együtt lakoznak,
0: God will command an anointed blessing.
1: Akkor Isten áldást küld oda és
0: kenetet. I'll talk more about that later.
1: Fogok erről még beszélni
0: később. What I want to begin to do is teach you how God led us to build the house of prayer.
1: Most arról szeretnék tanítani benneteket, hogy Isten hogyan vezetett bennünket, hogy a
0: címaházat felépítsük.
1: Először szeretnék a történetünkről beszélni. Néhány speciális gyakorlati dologról, amit
0: megtenni.
1: Szeretnék arról tanítani, hogy milyen a kapu életmód.
0: És
1: hogyan motiváltuk a csapatunkat, hogy ebben részt vegyenek és ebben dolgozzanak.
0: So here's our the first two practical things.
1: Az első két gyakorlati dolog, amit szeretnék megmutatni nektek, és aminek a történetét el szeretném mondani.
0: The first one is know you are called to do this.
1: Az első az, hogy legyél biztos abban, hogy ez a te elhívásod.
0: The second point is to seek apostolic support.
1: A második dolog, keres apostoli támogatást.
0: Let me tell you my journey on this.
1: Hadd mondjam el az én történetemet ezek vonatkozásában.
0: I was sent by my pastor and the Holy Spirit from Texas to start a prayer ministry.
1: A pásztorom és a Szent Szellem által küldettem el Texasba imaszolgálatra.
0: I moved up into the Pennsylvania region and joined a Mennonite church.
1: Pennsylvaniába mentem és a valamilyen gyülekezethez csatlakoztam.
0: Through the process of time, I became their prayer director.
1: Az idő múlásával ott az imaszolgálat vezetője lettem.
0: Later an associate pastor.
1: Később pedig másodpásztor, társpásztor.
0: Support, yeah. There were many times when leading that prayer ministry.
1: Gyakran miközben ezt az imaszolgálatot vezettem.
0: I was the only one that would show up for prayer.
1: Én voltam az egyetlen, aki összegyűltem imádkozni, és ez nagyon elbátortalanító volt.
0: I heard the Holy Spirit say to me one day when I was praying alone on my front yard.
1: Hallottam a Szent Szellemet, ahogy szól hozzám egy napon, mikor együtt egyedül imádkoztam.
0: Do not despise the day of small beginnings.
1: Hogy
0: you have not begun to see what I'm going to do through you.
1: Ne bátortalanodj el a kicsin kezdetem, mert meg fogod ma látni, hogy miket fogok elvégezni rajtad keresztül. Azt mondtam, hogy ó, rendben van, Istenem.
0: After being a pastor for several years,
1: egy éjszaka, amikor már egy ideje, néhány éve segédpásztor voltam,
0: about to go before the judgment seat of Christ.
1: Kaptam egy álmot a Krisztus ítélő széke
0: előtti
1: helyzetről. Az én munkáim nem volt,
0: words can do no justice to the terror that I felt inside my heart.
1: Esetben voltak kedvesek az Úr előtt.
0: I was begging God for another chance.
1: És ebben az álmomban Istenhez könyörögtem egy újabb lehetőségért.
0: And I was reminded of the verse that it's appointed once for men to die and then face the judgment.
1: És emlékeztet arra a Biblia versre, ahol az van, hogy először
0: I awakened out of that dream with my heart racing.
1: Először meghalunk, és utána az ítélet.
0: I was weeping.
1: Ott sírtam.
0: And I pretty much cried all day.
1: Szinte egész nap sírtam.
0: Through the process of that experience,
1: ezen élmény folyamán,
0: day, a következő
1: napon,
0: Pennsylvania to Kansas City, Missouri.
1: Elrepültem Pennsylvaniából Kansas Citybe, Missouri államba.
0: I spent 3 days out at a place called the International House of Prayer.
1: 3 napot töltöttem ott a nemzetközi imaházában.
0: During that time, the Lord began to show me how I had allowed my relationship with Him to be corroded.
1: Ez idő alatt az Úr megmutatta nekem, hogy hogyan töltsem vele a személyes időmet.
0: I was doing things for him, but not doing things with him.
1: Mert ő érte tettem dolgokat, de nem vele együtt tettem a dolgokat.
0: So the Holy Spirit began to put this desire in me to have this kind of 24/7 prayer room in our location in Pennsylvania.
1: És a Szent Szellem ott kezdte az én szívemre helyezni azt, hogy hozzunk létre egy ilyen 24 órás, 7 nap tartó, a hét minden napja lévő imaszolgálatot Pennsylvaniában.
0: Called me to join him in establishing a 24/7 worship and prayer ministry.
1: Abban az évnek az őszén kaptam meghívást arra, hogy létrehozzak egy ilyen fajta szolgálatot.
0: And through the process of time we became best friends.
1: És az idő folyamán legjobb barátokká váltunk.
0: We started that ministry and it grew to about 40 hours per week of worship and prayer rather quickly.
1: Elég hamar sikerült összegyűjtenünk arra
0: so
1: embereket.
0: That was 20 two-hour prayer sets per week.
1: 20 csapat volt, akik 24 órát elosztva imádkoztak és dicsőítettek.
0: Had around 250 people in attendance each week.
1: 250 ember jött minden hétre.
0: After a year and a half of growing, there was a significant division between the leaders of the House of Prayer and apostolic leadership in our region.
1: Másfél év növekedés után egy megosztás jött be a vezetőség közé.
0: The House of Prayer leadership team dishonored the apostolic leaders and fired their regional oversight team, declaring they did not need leaders over them.
1: Az imaháznak a vezetői közül néhányan elutasították az apostoli vezetést, és saját maguk kezébe akarták venni az irányítást.
0: And they did this without my knowing it.
1: És azért anélkül tették ezt, hogy ezt velem közölték
0: volna. The next day and the House of Prayer fell apart within a few weeks.
1: És amikor én ezt megtudtam, akkor visszavonultam, kiléptem, és az imaháza néhány héten belül teljesen
0: rombolódott.
1: És ezután még szóba hozni is nehéz lett volna ezt a fajta szolgálatot ott a mi területünkön.
0: People were very suspicious if you said House of Prayer.
1: Az emberek nagyon gyanakvóvá váltak, hogyha meghallották egyáltalán az imaháza kifejezést.
0: What happened?
1: Aztán mi történt?
0: Spiritual warfare happened.
1: Szellemi harc kezdődött.
0: At the end of September in 2005,
1: szeptemberének a végén,
0: Barry Whistler called me and encouraged me not to give up on my vision for 24/7 worship and prayer.
1: Barry Whistler felhívott engem és bátorított engem, hogy ne adjam fel a látásomat a folyamatos ima és dicsőítéssel.
0: And he offered to help me rebuild the House of Prayer.
1: És felajánlotta segítségét az imaházának az újraépítésében. Október 25-én 2005-ben kezdtük újra.
0: We started with about 15 people.
1: Körülbelül 50 emberrel kezdtük.
0: That was a large drop from 250 people.
1: Ez egy nagy létszámcsökkenés volt a korábbi 250-hez képest, és ez nagyon elbátortalanító volt.
0: 40 hours a week of worship and prayer.
1: 40 óra
0: hours a week of worship and prayer.
1: Heti 40 óra ima és dicsőítésről heti 2 órára ment le.
0: If you desire to establish a 24/7 tabernacle of David,
1: de hogyha az a te szenvedélyed, hogy létrehoz egy ilyen szolgálatot,
0: this house of prayer for all nations,
1: és az imaházát a nemzetekért,
0: you need to know that you're called to this.
1: Tudnod kell azt, hogy erre van elhívásod, mert ez meg lesz próbáltatva.
0: The devil will be looking for weaknesses in you.
1: Az ördög keresni fogja a te gyengeségeidet és a csapatodban a gyengeségeket, hogy kihasználja azokat és tönkretegye a munkát.
0: Which leads to my second point.
1: Ami elvezet a
0: második
1: pontomhoz, hogy keresd az apostoli elfedezést.
0: Mine was a blessing. I wasn't praying for apostolic covering.
1: Számomra ez egy áldásként jött,
0: apostolic covering called me up and said, can I help you?
1: Hanem az apostoli elfedezés maga hívott fel engem.
0: It takes humility to say yes.
1: És biztosította a támogatásáról.
0: To be able to
1: nekem
0: say, I don't want to do this alone.
1: Hogy igent mondtam rá, és megértettem
0: this
1: azt, hogy vagyok képes ezt egyedül csinálnom. És ez jelentett a nagy különbséget a szolgálatunkban korábbiakhoz. A mi felügyelő csapat, aki fölöttünk volt, soha nem akart kontrollálni minket, hanem mindig csak a hatalmukkal akartak támogatni
0: minket.
1: És így rajtuk keresztül az ő példájukon tudtam megtanulni, hogy hogyan tudok jó vezető lenni.
0: Okay, now the third practical point I want to make to you.
1: A harmadik gyakorlati tanács, amit adni szeretnék nektek.
0: Simply start.
1: Egyszerűen az, hogy kezdjétek el.
0: Start with yourself and start with a few others.
1: Kezdjétek el ti magatok és még néhányan.
0: We started with 15 people.
1: Mi 15 emberrel kezdtük el.
0: I asked a senior leader at the International House of Prayer in Kansas City.
1: Megkértem az első vezetőjét a nemzetközi imaháznak Kansas Cityben.
0: I asked him what he would recommend we do to start a house of prayer in our region.
1: Kérdeztem tőle, hogy mit javasol, hogy mit tegyünk, hogy a saját területünkön is el tudjunk kezdeni.
0: He told me, pray 6 to 10 hours every day for 3 months, then reevaluate if you're called to this.
1: Azt mondta, hogy imádkozzál 6-10 órát naponta, heteken keresztül, és akkor majd hívjál fel újra, aztán
0: beszélgetünk erről.
1: Természetesen nem tetszett nekem az ő válasza. Egészen őrültségnek tűnt.
0: However, after I began to worship and pray for 4 hours a day,
1: aztán mégis, ahogy elkezdtem napi 4 órát dicsőíteni és imádkozni az Úrhoz, eközben megértettem, hogy miért adta ezt a tanácsot nekem.
0: If you're called to lead a tabernacle of David or a house of prayer,
1: hogyha az az elhívásod, hogy Dávid sátorát vagy az imaházát vezessed,
0: then you're called to lead by example.
1: Akkor példa által kell, hogy vezetve legyél.
0: I'll say this to you. If you want to do this, simply find a place and start seeking God.
1: Azt tanácsolom tehát nektek, hogy keressetek egy helyet, és kezdjétek el Istent keresni.
0: I'm going to give you a recommendation that's a little bit different than what we did.
1: Fogok nektek ajánlani valamit, ami egy kicsit nehezebb annál, mint ahogyan mi csináltuk.
0: I recommend starting with 1 2-hour prayer meeting every day at the same time every day.
1: Azt ajánlanám, hogy kezdjétek el egy 2 órás ima alkalommal ugyanazon időpontban minden nap.
0: When you do it at the same time every day.
1: Az embereknek tudniuk kell azt, hogy te minden nap abban a 2 órában ott vagy.
0: The first thing, or that's the third thing. The fourth thing.
1: Ez a harmadik dolog volt, a
0: negyedik. Begin to establish your vision and values for the ministry.
1: Kezdjétek el értékelni a
0: látásotokat. So while you and your group are praying, begin to ask God, God, what do you want us to do with this house of prayer?
1: És kezdjétek el Isten tervét keresni abban, hogy mi
0: Lord,
1: az ő célja az imaházával.
0: Lord, what's your vision for this house of prayer?
1: Mi a látásod az imaháza
0: számára? After we began, I sat for almost 6 months every day in an office.
1: Amikor mi elkezdtük, 6 hónapig minden nap az irodámban voltam.
0: I was seeking God for what his vision was for Gateway.
1: Kerestük Istent, hogy mi az ő terve a Gateway imaházával kapcsolatban.
0: I don't know if you've ever tried to seek God for a vision before.
1: Nem tudom, hogy korábban próbáltátok-e Istent keresni látásért vagy vezetésért.
0: It can be very frustrating.
1: Ez időnként nagyon frusztráló tud lenni.
0: Jimmy, write down your values that I've taught you over all these years of walking with me.
1: És ő azt mondta nekem, hogy Jimmy Wright, írd le mindazokat az értékeket, amiket tapasztaltál, amiket áttéltél
0: velem
1: az
0: elmúlt években.
1: Hogyha ezeket az értékeket összeírod és végignézed, akkor meg fogod látni abból a tervet,
0: so I wrote out my values on a piece of paper.
1: A te életedre. Fogtam ezért egy darab papírt, és felírtam az értékeimet.
0: What's the more important values? What are the less important values?
1: Azt megkérdeztem az úrtól, hogy melyik számodra a legértékesebb értékes.
0: I probably had like 30 on a white piece of paper.
1: És melyik a legkevésbé értékes? Körülbelül 30.
0: So I began to move lesser values under larger values.
1: És elkezdtem sorrendbe rakni ezeket az értékeket.
0: And so we came down to one significant core value for us.
1: Egészen addig még az egy és legfontosabb.
0: That core value is that Jesus Christ is worthy.
1: Érték jöjjön ki, és ez az volt, hogy
0: Jézus
1: Krisztus
0: worthy of having people who stand before him night and day and tell them that he's awesome.
1: Jézus Krisztus méltó arra, hogy emberek a nap 24 órájában előtte álljanak, és azt mondják nekik, hogy ő szent,
0: process,
1: és mindenek felett valós csodálatos. Aztán a folyamat következő része a vezető csapat kiépítése. Imádkozás és böjtölés által kell összehozni ezt a csapatot.
0: Let me tell you why this is important.
1: Hadd mondjam el, hogy ez miért fontos.
0: You're going to need this to call others to your vision.
1: Szükségetek lesz arra, hogy mások is átvegyék a ti látásotokat.
0: This helps them decide or discern whether they're called to join you or not.
1: Mert ez alapján tudják eldönteni, hogy akarnak-e csatlakozni hozzátok, vagy nem.
0: All right. 5.
1: 5. pont.
0: Establish a filter for who will serve on your staff.
1: Ki kell fejleszteni annak a szűrőjét, hogy kik szolgálhatnak a csapatodban, és
0: kik nem. One thing that's been important to us in our house of prayer.
1: Az egyik dolog, ami nagyon fontos számunkra az
0: imaházában,
1: hogy mindazok, akik a Gateway imaházban szolgálnak,
0: that those serving be members of a local church in good standing.
1: Azok legyenek megbízható tagjai egy helyi gyülekezetnek, stabil tagjai.
0: Good standing means they like their local church.
1: A stabilitást abban értem, hogy szeressék a saját gyülekezetüket.
0: And serve there without causing problems.
1: És úgy szolgáljanak ott,
0: like the ones Pastor Barry shared about the last couple days.
1: Ahogyan egyszer Barry pásztor beszélt arról az elmúlt napokban.
0: Now I recognize in the different countries that you're in.
1: Azt vettem észre, hogy a különböző országokban, ahonnan vagytok, különböző dinamikában vagytok.
0: That will determine whether you can apply everything I'm giving you here.
1: Ami meghatározza azt, hogy képesek vagytok-e mindazokat a dolgokat alkalmazni, amikről beszélek.
0: One filter we use to determine who will serve on our staff is a simple application packet.
1: Az egyik szűrő, ahogyan mi kiválasztjuk azt, hogy kik szolgálhatnak a csapatunkban, az a következő alkalmazásmód.
0: In it we ask about their calling, their gifts, their talents.
1: Megkérdezzük az elhívásokat, az ajándékokat, a képességeket, a gyülekezeti kötődéseket és még néhány dolgot.
0: But also we put forth our mission, vision and values in this packet.
1: És előadjuk a mi szolgálatunknak a látását ebben a csomagban.
0: And what we expect from our volunteers if they join the Gateway House of Prayer team.
1: És hogy mit várunk el az önkénteseinktől, akik csatlakoznak a Gateway House imaházhoz.
0: What this has helped do is provide clear communication when someone joins about what the expectations are.
1: Ez abban segít, hogy világosan tudjuk kommunikálni azt, hogy mik az elvárások a jelentkezők felé.
0: And it saved us many fights later.
1: És ez sok későbbi harctól őriz meg bennünket.
0: When someone doesn't like something I'm giving a direction about,
1: hogyha valaki nem ért egyet, vagy nem szereti azokat a dolgokat, amiket elvárunk tőle, akkor
0: say,
1: elő tudjuk venni.
0: Right,
1: akkor elő tudjuk venni ezt a szerződés papírt, amit ő korábban aláírt.
0: Say, well, I signed it, but I didn't actually read it.
1: És hogyha azt mondja, hogy hát igaz, hogy aláírtam, de nem igazán olvastam
0: végig. Okay, well, why don't you go back and read it?
1: Akkor meg tudom neki mondani,
0: see if
1: jó,
0: you still want to serve in the Gateway House of Prayer.
1: Kérnélek, hogy olvasd végig, és ha még mindig akar szolgálni, akkor gyere vissza.
0: It builds respect for one another.
1: És így egy
0: many people, especially the less experienced or younger people,
1: kevésbé tapasztalt vagy fiatal emberek is
0: do not like the fact that we have a filter for who will serve on staff.
1: Fiatal emberek nem szeretik azt, hogy ilyen módon meg szeretnénk szűrni a jelentkezőket.
0: But if you do not have a filter for who will serve,
1: de hogyha nem szűröd meg a jelentkezőket,
0: all those who are frustrated with their church,
1: akkor mindazok, akik a saját gyülekezetükben frusztráltak,
0: who have difficulty submitting to authority,
1: akiknek nehézséget okoz az, hogy hatalommal menjenek,
0: they will show up at your door of your ministry.
1: Meg fognak jelenni nálad.
0: We learn this all the hard way.
1: Ezt mi mind elég nehéz módon tanultuk meg. Tehát most már van szűrőnk.
0: And if you want to learn the hard way,
1: de hogyha te végig akarod járni ezt a rögös utat, akkor csak
0: próbálkozz. And then you will have a filter.
1: És aztán majd neked is lesz szűrőd.
0: They'll most certainly cause you some problems.
1: Ami leggyakrabban okozhat egy problémát.
0: And they will most certainly not submit to your leadership team's authority.
1: És aki nem veti alá magát a vezetői hatalomnak.
0: Seriously, not having a filter is what hurt us in the first house of prayer that failed.
1: Komolyan mondom, hogy az első imádságházának az összeomlását az eredményezte, hogy nem volt ilyen szűrő.
0: And ultimately, not having a filter is what gave us a bad reputation in the region.
1: És hogyha nincs szűrőd, az egy alása az értékedet ott abban a területen, ahol
0: to be honest
1: ahol
0: with you,
1: szolgálsz.
0: Barry Whistler was the one who insisted that I have this process in place.
1: Barry Whistler volt az, aki bátorított engem, hogy ezt ilyen
0: originally,
1: módon csináljuk.
0: I did not like it.
1: Eredetileg én nem szerettem volna ezt.
0: But this is why I need, and this is why you need apostolic oversight in your life.
1: De ezért van szükségünk apostoli felügyeletre az életünk felett és
0: just
1: a szolgálatunk
0: like a,
1: felett.
0: As a spiritual dad,
1: ugyanúgy,
0: spiritual father,
1: mint egy szellemi atya, szellemi apuka.
0: He said, "Son, you'll thank me later for this."
1: Azt mondta,
0: son, child. You'll thank me later for this.
1: Fiam, hálás leszel ezért nekem később.
0: He really did. He said, one day you will thank me for this.
1: Ő ezt mondta már előre,
0: he
1: hogy
0: said it would protect me from those who are really seeking to serve
1: őrizni.
0: Only themselves through the ministry.
1: Mert megőriz azoktól a személyektől, akik csak magukat akarják szolgálni a szolgálatukkal.
0: And he was right. Many times over and over again in the 6 years.
1: És teljesen igaza van, ez bebizonyosodott az elmúlt 6 évben újra meg újra.
0: Many people have come throughout the 6 years that we've been operating and wanted to do a set.
1: Sok ember, aki jött a 6 év folyamán és szeretett volna egy csapatot
0: összehozni. When I handed them the application,
1: amikor odaadtuk nekik a,
0: they were no longer interested in doing the set.
1: Odaadtuk nekik a belépés előtt ezt a
0: nyilatkozatot. Oh, you mean there's rules?
1: Oh, hát itt szabályok vannak.
0: You mean you have some order to what you do here?
1: Ti megmondjátok, hogy mit csinálhatok itt?
0: Absolutely.
1: Abszolút. Tökéletesen.
0: Think about this for a minute.
1: Gondolkozzatok egy kicsit ezen.
0: When Blast Hill gets a 24/7 365 day a year Tabernacle of David.
1: Hogyha Blast Hillen lenne egy napi 24 órás, heti 7 nap, évi 365 napon
0: keresztül
1: működő.
0: You will not be able to run that on zeal alone.
1: Működő imádat,
0: you could do one
1: David
0: just
1: sátora.
0: Like we've been, oh, excuse me, say this way, just like we've been doing.
1: Ugyanúgy, ahogy mit csináltuk
0: with the Tabernacle idején, of David meeting each night.
1: Ahogy most csináltuk az
0: you can do
1: napokban.
0: That with fire and zeal one night in a row.
1: Minden nap,
0: but one
1: minden
0: 2 hour set after
1: tenni.
0: Another 2 hour set after another 2 hour set after another, you need some order.
1: De ahhoz, hogy ez, tehát ha csak esténként akarod csinálni, ezt meg tudod tenni, de hogyha két óránkénti váltásokban folyamatosan
0: let me give you an
1: megy,
0: example.
1: Ahhoz ez egy komoly szervező
0: munkát igényel.
1: Voltak nálunk is dicsőítő csapatok, akik két óránként váltották egymást.
0: And it's the next team's turn to come up and lead worship.
1: És most jön a következő dicsőítő
0: they
1: csapatnak
0: don't stop,
1: a két
0: they just change out.
1: Nem álltak le a dicsőítés addig sem, hanem csak helyek
0: cseréltek. You have to have a process to regulate that change.
1: És egy szükségünk volt arra, hogy ezt megszervezzük, ezt a cserét.
0: Sometimes what would happen is teams would play longer than they are supposed to.
1: Előfordult korábban az,
0: that's not preferring your brother.
1: Tovább játszottak, tovább szolgáltak,
0: it's sure not loving your neighbor as yourself.
1: Mint a megszabott idejük.
0: So this is why we have many things to keep order in place.
1: Ez nem egy olyan hozzáállás volt, ami szerest fele barátodat, mint magadat, parancsolatát kimeríteni.
0: We look at the methods that we use.
1: Át kellett néznünk azokat a szabályokat, amiket alkalmaztunk, mert ez egy olyan váz,
0: structure to our body.
1: Mint a testünkben a csontváz, ez adja a tartást a testünknek. Hogyha nem lenne csontvázom,
0: I'd be a big blob and a mess up here, wouldn't I?
1: Akkor egy ilyen
0: the skeleton serves the fluid parts of my body.
1: Itt, mert a csontvázad tartást
0: so as you develop
1: a testem lágy részeinek.
0: You want to, go ahead. As you develop this, you want to develop a structure that serves the Holy Spirit but does not quench the Holy Spirit.
1: Ahogy kifejlesztesz egy rendet, egy rendszert, az lehetővé teszi a Szent Szellemnek, hogy szolgáljon, és nem szorítja ki a Szent Szellem működését. Ezt neked kell létrehoznod, hogy a te környezetedben ez hogy tud működni. És nagyon hálás leszek a bölcs tanácsokért.
0: Establish an equipping or training service.
1: A képzési szolgálatot kell
0: létrehozni. We had an equipping or training service.
1: Egy felkészítő szolgálatot
0: from the first day that we started.
1: Ezt az első naptól fogva csináljuk.
0: Now we did not call it that at that time.
1: Akkor még nem így hívtuk.
0: We simply used it as one of our worship and prayer meetings.
1: Hanem az egyik dicsőítő és imádó alkalmunkat, ima alkalmunkat használtuk erre. Amikor emberek kezdtek jönni különböző felekezetekből és hátterekből,
0: it became evident that we needed to teach and equip in many areas.
1: Nyilvánvalóvá vált számunkra az, hogy tanítanunk és képeznünk kell őket sok területen.
0: Pentecostal, Baptist.
1: Pünkösdi baptista.
0: We need training.
1: Szükségünk volt képzésre.
0: So we enacted a once a week training night.
1: Így aztán létrehoztunk hetenként egy képzési estét,
0: where anyone from the community or region could come and learn about the Gateway House of Prayer.
1: ahova bárki eljöhet a környék bármelyik gyülekezetéből, hogy tanuljon a Gateway imaházról.
0: Not just our staff.
1: Nem csak a
0: testvérek,
1: hanem bárki, aki jönni akar.
0: And I would, while we are equipping them,
1: és amire felkészítjük
0: week,
1: őt, vagy amiért felkészítjük őt,
0: call intercessors, musicians and singers to the house of prayer to serve.
1: Minden héten hívok erre az alkalomra közbenjárókat, zenészeket, dicsőítésvezetőket,
0: most houses of prayer that I have worked with that fail.
1: A legtöbb olyan imaház szolgálat,
0: one of the significant reasons why they just
1: amikkel együttműködtem,
0: they simply do not equip people.
1: Leggyakrabban azért buktak el abban a szolgálatban, mert nem képezték az embereket, mielőtt beálltak volna a szolgálatba az ima ház szolgálatában. És mi pedig használtuk ezt a látást,
0: hogy
1: tanítottuk az embereket. Hetedik pont.
0: Add sets as quickly as possible.
1: Állíts be csapatokat olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehetséges. Amikor elindítod a szolgálatot,
0: you have a 2-hour set,
1: van mondjuk napi egy-két órás csapat,
0: you have someone who wants to join you,
1: és van valaki, aki szeretne beállni,
0: they're willing
1: csatlakozni,
0: to commit for 6 months,
1: nem kell várni mondjuk 6 hónapot,
0: you say, do you love Jesus?
1: És megkérdezni tőle, hogy szereted Jézus?
0: Yes, okay. Can you pray?
1: Tudsz imádkozni?
0: Are you holy?
1: Szent vagy?
0: They say no, I say do you want to be?
1: Azt mondja nem, azt mondod neki, hogy és akarsz az lenni?
0: Can you run a CD player?
1: Tudsz kezelni egy CD játszót?
0: They say yes?
1: Azt mondja igen.
0: I say you're qualified.
1: Azt mondom, akkor megfelelt.
0: Some of you would say, but what if they have sin in their life?
1: De valaki azt mondja, és mi van, hogyha bűn van az életében?
0: It's going to be hard for them to stand 2 hours before God every day and keep that.
1: Akkor lehet, hogy nehézségbe ütközhet az, hogy 2 órát Isten előtt álljon naponta is megállott. Amit mondani szeretnék valójában ezzel az egésszel.
0: Sometimes we see, just like the building we saw up on the screen.
1: Az, hogy időnként, mint ahogy itt is láttuk a kivetítőn az épületet, az elménkben látjuk a
0: készterméket.
1: Látunk egy erőművet.
0: We see signs and wonders and miracles.
1: Látunk jeleket, csodákat.
0: And the testimony of Jesus coming out of there.
1: És Jézus bizonyság tétele jön ki ebből.
0: Kingdoms being subdued.
1: A királyság elkezd megjelenni.
0: But folks, there will be a process to get to that place.
1: De fiúk, van egy folyamata annak, ahogy ez létrejön.
0: When we first started, I set the bar too high.
1: Amikor először elkezdtük, túl magasra tettük a lécet.
0: So they couldn't step over it. They'd be like, oh.
1: És nem tudták sokan átlépni.
0: So I decided I'd put the bar on the ground.
1: És először, másodszor aztán azért mondtam, hogy tegyük le akkor a földre a lécet.
0: If you believe in Jesus,
1: és azt mondtam, hogy ha hiszel Jézusban,
0: sincerely trying to walk uprightly,
1: és komolyan törekszel arra, hogy helyesen
0: you
1: járj,
0: will make a 6-month commitment,
1: akkor kapsz egy 6 hónapos lehetőséget arra,
0: you can serve,
1: hogy szolgáljál.
0: And our schedule, as it began to grow,
1: A mi előjegyzési naptárunkban, ahogy az elkezdett növekedni, nagyon-nagyon zűrzavaros volt.
0: If you saw it on paper,
1: hogyha papíron láttad volna,
0: you would have a block here and a block here and a block here and a block here.
1: Akkor össze-vissza voltak a 2 órás blokkok.
0: And I didn't like that because I wanted to build orderly.
1: Mert én nem nagyon szerettem ezt, mert én szeretek rendszerezetten
0: szervezni. But the Lord said, I will build it and I will fill it in.
1: De az Úr azt mondta, hogy én építem ezt, és én fogom betölteni ezt.
0: About 3 years after we started, we were 24 hours a day, 7 days per week.
1: Körülbelül egy évvel az indulás után már minden óra be volt töltve.
0: And maybe one of the most important reasons to do it this way.
1: És miért tettük ezt? Mi volt a legfontosabb oka annak, hogy ezt így tettük?
0: Continuous progress encourages the saints in their work.
1: Azért, mert a folyamatos fejlődés és növekedés az bátorítja a szenteket a munkájuk végzésében.
0: If you say I will absolutely not do it unless I have a full worship team every set.
1: Hogyha azt mondod, hogy hát ez nem tudom én ezt összeszervezni, hát itt van 4 dicsőítő csapat, minden 2 órás.
0: Small, well, until Jesus comes.
1: Akkor
0: you can pray about it,
1: hozzá,
0: God may tell you different.
1: Akkor nem sokra fogsz jutni, még Jézus visszajön.
0: After we number 8.
1: 8. pont.
0: Build relationships with leaders in your region.
1: Építsetek kapcsolatokat a régiótokba tartozó vezetőkkel.
0: I know this is probably the most difficult thing I'm asking you to do.
1: Tudom, hogy valószínűleg ez a legnehezebb dolog, amire kérlek benneteket, vagy amit mondok.
0: It shouldn't be. We should all love one another.
1: Nem kéne ennek így lennie, szeretünk kellene egymást. De tudom, hogy ez nehézségekben
0: is. After we finished our renovations on the barn, turning it into a prayer room.
1: Amikor befejeztük az átalakító munkálatokat a csarnokunkon és az ima
0: we invited pastors from many churches in the region.
1: Nagyon sok pásztort meghívtunk sok gyülekezetből, ami a környéken van.
0: To come bless the work and ministry of Gateway House of Prayer.
1: Hogy jöjjenek és áldják meg az ima.
0: We had a time of worship.
1: Házunkat, az ima házat.
0: I shared with them the previous history of the House of Prayer that failed.
1: Megosztottam velük az előző imaházának a történetét, ami elbukott.
0: As many of those pastors were affected by it.
1: Mert sok pásztor érintett volt abban, részt vett abban is.
0: And I repented, I identificationally repented for the sins that had been committed by the previous leadership team to them. I told them, please forgive me, forgive us.
1: Nyilvánosan bocsánatot kértem tőlük azokért a hibákért, ami az előző próbálkozásnak a bukásához eredményezte.
0: And one of the pastors,
1: az egyik pásztor,
0: stood up and pronounced forgiveness.
1: Fölállt és nyilvánosan megbocsátott.
0: He said, I break the limitation that's been set over you in the name of Jesus.
1: Azt mondta, hogy megtöröm azokat a korlátokat, amiket rád helyeztek.
0: One of my staff members said.
1: Az egyik csapattagunk azt mondta.
0: He said, when he did that.
1: Azt mondta, hogy amikor ez a
0: pásztor ezt megtette. He said, I got goosebumps on my goosebumps.
1: Akkor.
0: The power of the Holy Spirit was definitely present.
1: A Szent Szellemnek a jelenléte nyilvánvalóan jelen volt.
0: Obviously the limitation was lifted.
1: Nyilvánvalóan ezek a korlátok eltávolodtak.
0: And for a season I would have a volunteer call the pastors who had people serving in Gateway.
1: Egy darabig volt egy önkéntes, aki rendszeresen kereste a pásztorokat, hogy támogassák a Gateway imaháznak a szolgálatát. Olyan módon is,
0: I asked this volunteer to schedule meetings with these pastors to talk about the House of Prayer and what we do.
1: És arra kérték a pásztorokat, hogy beszéljenek a Gateway Imaház szolgálatáról a gyülekezeteikben, hogy ez nyilvánvaló.
0: And I would take them out and I would buy them breakfast or I would buy them lunch.
1: Időnként felhívtam őket és meghívtam őket reggelire vagy ebédre.
0: And I learned that they were not too interested in hearing about Gateway.
1: És megtanultam azt, hogy nem túlságosan érdekli őket a Gateway imaház szolgálata.
0: What I did learn though is they were happy to tell me what they needed prayer for.
1: És azt tapasztaltam, hogy annak viszont örülnek, hogy elmondhatják nekem,
0: so
1: hogy miért imádkozzunk. Ezért megváltoztattam a
0: stratégiámat. I would take them out to breakfast or lunch.
1: Meghívtam őket reggelire vagy ebédre.
0: And I would say, how can me and my staff pray for you and your church?
1: És azt kérdeztem tőlük, hogy hogyan tudok én és a csapatom imádkozni érted és a gyülekezetért. És ez egy jó módja volt annak, hogy kapcsolatot építsünk
0: egymással.
1: És így nyilvánvalóvá vált számukra, hogy én azért vagyok ott a régióban, hogy őket szolgáljam és a gyülekezetüket. Az utolsó gyakorlati pont, amit szeretnék adni nektek, hogyha eljutottatok eddig,
0: you know your call.
1: Tudjátok az elhívásotokat.
0: And you get that far.
1: És eljutottátok már idáig.
0: I recommend starting an internship or a discipleship program to train the full-time staff.
1: Akkor el kell indítanotok egy képzést arra, hogy valakik a csapatból teljes idejű szolgálókká válhassanak.
0: We started an internship called the Apostolic Foundations Internship.
1: Elkezdtünk egy ilyen képzést az apostoli
0: And this is a training program to both equip people and staff and to put staff in the prayer
1: tanítássorozatot.
0: Anyone can come.
1: Bárki jöhet.
0: From the region.
1: A régióból.
0: They do not have to serve in Gateway to do this.
1: Nem szükséges, hogy a Gateway-ben
0: Now,
1: szolgáljanak.
0: Gateway has a high value for multi-generational teamwork.
1: A Gateway House-nak nagy értéke van a több generációs csapatmunka terén.
0: Three generations together, maybe.
1: Három generációi szolgálat együtt például.
0: And we have trained 17-year-olds with 75-year-olds.
1: 17 évestől 70 év felettiig.
0: It has been amazing to see what happens when you do that.
1: Elképesztő látni azt, hogy
0: tudnak együttműködni. We teach the younger people to respect their elders.
1: Tanítjuk a fiatalokat arra, hogy értékeljék, becsüljék meg az
0: idősebbeket. We teach the older people to appreciate the zeal of the youth.
1: És bátorítjuk az idősebbeket arra, hogy értékeljék a fiatalabbaknak a munkáját.
0: Now, our internship took our prayer room from 70 hours per week to over 100 hours per week when we added the interns to the schedule.
1: Amikor belépnek ebben a belső képzési rendszerbe,
0: but more importantly, it puts our DNA or our values into the interns.
1: Akkor azt az értékrendet vagy DNS-t, ami bennünk van, azt kell magukra tenni.
0: And this intern prepares them to be better full-time staff.
1: És ez felkészíti őket arra, hogy jobb teljes idejű szolgálók legyenek.
0: Because they have been taught Gateway's values while living the Gateway lifestyle.
1: Mert megtanulják a Gateway értékrendjét és a Gateway életmódját.
0: Let me give you some examples of what we have the interns do.
1: Hadd adjak néhány példát arra, hogy mit teszünk akkor,
0: amikor belép valaki. They spend 10 hours per week in the prayer room pursuing God.
1: 10 órát kell hetente az imakamrában tölteni.
0: They fast from food one day per week or 3 days per month. It's their choice.
1: Böjtölniük kell rendszeresen egy napot hetente.
0: They attend a home group and prayer training night.
1: Egy házi csoporthoz kell tartozniuk és virasztáson kell részt venni.
0: They have daily Bible reading, prayer and other spiritual disciplines.
1: Naponta rendszeresen Bibliát kell olvasniuk.
0: They keep a journal of what God is doing in their lives through the internship.
1: És kell arról vezetniük egy nyilvántartást, hogy Isten mit végzett az életükben.
0: They do various outreaches and faith challenges.
1: És különböző hitbeli kihívásoknak kell megfelelniük.
0: From the time that we began the internship, or Gateway House of Prayer, to the time we initiated the internship,
1: attól kezdődően, hogy elkezdtük a Gateway imaházban, ez körülbelül két évvel ezelőtt történt, hogy ezt a folyamatot
0: elvezettük. A year after the internship started, we went 24/7.
1: Egy évvel azután, hogy ezt a belépéskori képzést elkezdtük, már megvolt a
0: heti... Now, if this is a little classroom, I would say any questions, but I'm not going to do that. You can ask me those later.
1: Heti
0: teljes időtáblázat
1: be volt ebbe. Most, hogyha tanteremben lennénk, akkor mondanám, valakinek van kérdése, tegye fel.
0: The Gateway lifestyle and what we train our staff to do.
1: A következő, hogy mit tanítunk a Gateway életmóddal kapcsolatban.
0: Psalm 27:4-6.
1: A 27. Zsoltár 4-től 6-ig azt mondja, hogy egy dolgot kérek az Úrtól.
0: That I will seek.
1: Ezt keresem.
0: Have you thought about the life of a king?
1: Elgondolkoztatok már egy királynak az életén?
0: How many think a king is a busy person?
1: Hányan gondoljátok, hogy egy király egy elfoglalt ember?
0: Has a little bit of responsibility?
1: Van néhány felelőssége, feladata.
0: Do you think a king has pretty much all the money or resources at his disposal that he wants or needs?
1: Gondoljátok, hogy a királynak nincs megfelelő.
0: So when the king says, "One thing I desire of the Lord," isn't that interesting to you?
1: Nem érdekes az, amikor egy király mondja azt, hogy egy dolog van, amit kívánok.
0: I mean, what does a king desire?
1: Mi az, amire szüksége lehet egy királynak?
0: What does a king lack?
1: Minek van a hiányával egy király?
0: And then he says, "One thing I desire, one thing I seek."
1: És akkor azt mondja, egy dologra vágyom, egy dolgot keresek.
0: Folks, there is a world of difference between desiring something and seeking something.
1: Egy világ választja el egymástól azt, hogy valamire szükséged van, meg hogy valamit keresel vagy kutatsz.
0: And he said he wanted to dwell, his desire was to dwell in the house of the Lord.
1: Az ő vágya, az ő szenvedélye, amit keresett, az az, hogy az Úr házában
0: to behold the beauty of the Lord.
1: Lakhasson, és az Úr dicsőségét, szépségét keresesse. És hogy az ő templomában lakhasson.
0: Psalm 63, verses 1 and 2.
1: 63. Zsoltár első és második
0: King David
1: verse.
0: Writes, O God, you are my God.
1: Dávid király azt írja, ó Isten, te vagy az én Istenem.
0: Early will I seek you.
1: őszinte, kora reggel keveslek
0: téged. My soul thirsts for you, my flesh longs for you.
1: Az én lelkem szomjazik rád, a testem vágyódik utánad.
0: In a dry and thirsty land where there is no water.
1: A kiszáradt és szomjúzó földön, aminek
0: so
1: nincs vize.
0: So I have looked for you in the sanctuary.
1: Kereslek téged a szentélyben.
0: To see your power and your glory.
1: Hogy lássam a te erődet és dicsőségedet, hatalmadat.
0: Now, so you hear these words. David desires and seeks to see the Lord.
1: Dávid vágyódott és kereste, hogy lássa az Urat.
0: In our internship, we use an acronym called SEER.
1: A mi vezetői csapatunkban
0: S stands for stand.
1: Van egy rövidítés, amit használunk. Az S az azt jelenti, hogy kitartani.
0: E stands for engage.
1: Az E az engage, az elkötelezettség.
0: E stands for encounter.
1: Az E az kapcsolódás, kapcsolat.
0: And R for us stands for respond.
1: És az R az pedig a reakció, reagálni.
0: I recognize going from English to your language, this may not work well.
1: Azt észrevettem már, hogy az angolba, amit működik, az a ti nyelveteken nem igazán jól működik.
0: This lifestyle that the interns learn, this stand, they stand in their identity in Christ, and they surrender their under, or they live, they stand in His presence, in the presence of Christ, and under His authority.
1: A megállni az azt jelenti, hogy Krisztus uralma alatt maradni, és ott megállni az életünkben.
0: Standing implies shedding their identity in the world, imposed by others or even themselves.
1: Azt is jelenti ez, hogy az életünk meggyőződését felvállalni a világban, a környezetünkben.
0: It's about discovering and reinforcing their identity in Christ.
1: A felfedezni a Krisztusban való identitásunkat.
0: For most of us it means set your clock. For most of us it means set your clock.
1: Legtöbbünk számára ez azt jelenti, hogy
0: it means sit.
1: Jelenjünk meg.
0: Stand.
1: Álljunk meg, tartsunk ki, vessük alá magunkat.
0: As the heart begins to surrender to the Lord,
1: ahogy a szív szívből elkezdi magát az ember alávetni Isten akaratának, mikor ott állunk Isten előtt, és alávetjük magunkat.
0: That's when the gate begins to open to our inner man.
1: És így megváltozunk ezáltal.
0: At that point they can begin to engage with Christ.
1: Ezen a ponton tudjuk elkötelezni magunkat Krisztus
0: számára. How many of you have ever gone into a time of prayer and it just felt like you were talking to the walls or the ceiling?
1: Hányan voltatok úgy, hogy átmentek egy ima időszakán, és úgy éreztétek, mintha csak a falaknak vagy a plafonnak beszélgetek volna? 6 évig folytattam ezt az életmódot, vagy 6 éve folytatom.
0: I go read my Bible,
1: a legtöbb időben, amikor a Bibliát olvastam, nagyon sokat imádkoztam, egy alá nem vetett szívvel.
0: And the heavens feel like brass when that's the case.
1: És amikor ez volt a helyzet, akkor a menny olyan távolinak
0: tűnt. So then they begin to engage with Christ.
1: Tehát el kell kezdenünk elkötelezni magunk Krisztus számára.
0: What many call spiritual disciplines, we call activities of engagement.
1: Ezt mi az elkötelezéssel kapcsolatos tevékenységnek hívjuk. A következő módokon tudunk közel kerülni Istenhez.
0: We pray, we read, we study our Bible.
1: Imádkozunk, olvassuk és tanulmányozunk a Bibliánkat.
0: We sing, we declare, we fast.
1: Gondolkodunk, böjtölünk.
0: What happens is we begin to move in spiritual dimensions towards Christ.
1: Ilyenkor az történik, hogy a szellemi dimenzióban közeledünk Krisztushoz ilyen módon.
0: We begin to, as Alan Vincent taught, to kathizo.
1: Ahogy Alan Vincent tanított minket, ilyenkor katizózunk.
0: We begin to sit down in our authority.
1: Leülünk, beülünk
0: a
1: hatalmunkba, a mennyei
0: helyeken. That's what engagement with the Lord is supposed to do.
1: Ezt feltételezi az Úr felé való elköteleződés.
0: The third, or the second E we call encounter.
1: A második E
0: you stand, you engage, you encounter.
1: Tehát megállsz, elkötelezed magad és beleadod magad, részt veszel benne.
0: S-E-E spells see. Behold.
1: Angolul ez a rövidítés, az S-E-E, az látni, azt jelenti, vagy nézni, odafigyelni valamire. See.
0: It's okay. In the book of Isaiah, chapter 6,
1: Ézsaiás könyvének 6. fejezetében,
0: we're going to read from verses 1 through 8.
1: In the year that King Uzziah,
0: I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple.
1: Amelyik évben meghalt Uzziás király, láttam az Urat ülni, magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Seráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6
0: szárnya volt. Kettővel arcát fette be,
1: kettővel lábait fette be, és kettővel lebegett. És kiáltott vala egyik a másiknak, és mondta,
0: so I said, woe is me, I am undone,
1: szent,
0: because I'm a man of unclean lips,
1: and I dwell in the midst of a people
0: of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal, which he had taken with the tongs from the altar. And he touched my mouth with it and said, behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin purged.
1: That's called an encounter.
0: Also, I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Then I said, here am I, send me.
1: Amelyet fogóval vett az oltárról. És illette számot azzal, és mondta, íme, ez illette ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallottam az Úrnak szavát, aki ezt mondta, kit küldjek el, és kimegy el nekünk? Én pedig mondtam, imhol vagyok én, küldj el engem.
0: Let me talk to you for a minute about worship.
1: Hadd beszéljek egy percig nektek a dicsőítésről.
0: Real worship is a response to an encounter you're having with God.
1: A valódi dicsőítés az egy reakció arra
0: kapcsolatra,
1: amiben Istennel vagy.
0: So we stand, we engage, we encounter, and out of the encounter we respond.
1: Ahogy mi kitartunk, megállunk, elkötelezzük magunkat, és beleadjuk magunkat a dologba, így válaszolunk az Istennel való kapcsolatunkra.
0: We can't manufacture an encounter with God.
1: Mi magunk nem tudjuk
0: encounter is God's job.
1: Létrehozni a kapcsolatot magunk között és Istenen
0: között. Our job is to position ourselves before the throne of God, seeking him, to see him and behold his beauty.
1: Hogy Isten trónja elé álljak és keressem Istent, vágyjam az ő szépségét.
0: As we stand before the Lord, worshiping him, seeking his face,
1: ahogyan az Úr előtt állunk, dicsőítve őt és az ő arcát keresve,
0: many times in unpredictable ways,
1: sok alkalommal előre jelezhetetlen módon megérinti az ő magáról szóló kijelentéssel a szívünket.
0: In a way that he wants to reveal himself to us.
1: Olyan módon, ahogyan ki akarja jelenteni magát nekünk.
0: So in my own experience, I've encountered God's holiness.
1: A saját magam esetében Isten szentsége, ami megérintett engem, és amikor ezt éreztem, úgy éreztem magam, mint Ézsaiás.
0: Oh Lord, woe is me, I'm undone.
1: Ó, Uram,
0: Father, I am so foul, why do you love me?
1: Annyira alkalmatlan vagyok, miért szeretsz
0: engem? And then maybe I get a following encounter that shows me grace and mercy.
1: És aztán a kapcsolatban kegyelmet és irgalmat mutatott
0: nekem. The coal touches my lips and he says your sins have been cleansed.
1: És az az izzó szén, amely megtisztította.
0: And then I want to respond in love to the encounter.
1: És én szeretettel kellett, hogy reagáljak.
0: He says, who will go for me now? Whom shall I send?
1: És Isten azt mondta, kit küldjek el? Ki fog elmenni nekem?
0: Oh Lord, you are so holy.
1: Ó, Uram, te annyira szent vagy.
0: God, you are so merciful though.
1: Istenünk, te annyira irgalmas.
0: Lord, I want to take your mercy to nations that are perishing.
1: Uram, el akarom vinni a te kegyelmedet.
0: Send me, God.
1: Azoknak a nemzeteknek.
0: And we don't just have one encounter, we have many over the course of our life.
1: Nem csak egy találkozásunk van Istennel, hanem az életünk során
0: when I encounter God's love for me,
1: de amikor találkoztam Isten szeretetével, ez jelentősen megváltoztatta a személyiségemet.
0: I went from being judgmental and mean-spirited,
1: szellemben ítéleteken mentem
0: being
1: keresztül,
0: merciful and tender-hearted,
1: aztán az irgalmat éltem át,
0: I was a tough marine,
1: egy kemény tengerész voltam régen,
0: I went to a weeping intercessor,
1: és ebből egy síró közbenjáróvá lettem, mert Istennek az irgalma megérintette az én szívemet.
0: So I want to invite you into this lifestyle.
1: Erre az életmódra szeretnének meghívni benneteket.
0: In the internship we call that from the secret place to every place.
1: A belső vezetésben ezt úgy hívjuk, hogy a titkos kamrából.
0: This order is very important.
1: Ez a rend nagyon fontos. Ez a parancs nagyon fontos.
0: Let me close with this little thought here for you.
1: Hadd zárjam be a következő gondolattal.
0: You will have no power in every place until you've been in the secret place.
1: Nincsen semmi erőtök minden helyen, amíg nem vagytok a titkos kamrában.
0: We go from standing in the presence of God to standing in the presence of people.
1: Isten jelenlétéből az emberek közé megyünk.
0: Look at 1 Samuel chapter 3.
1: Nézzük az első Sámuel harmadik fejezetét.
0: Are you ready? 1 Samuel 3, verse 1.
1: Első
0: Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation.
1: És a gyermek Sámuel szolgált az Úrnak Éli előtt, és abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése. Nem volt nyilvánvaló látomás.
0: There was no widespread revelation. But we learn a few minutes later, or a few verses later, that the Lord begins to talk to Samuel.
1: Nem volt nyilvánvaló látomás annak idején, de később néhány verssel megtudjuk, hogy Isten elkezdett szólni Sámuelhez.
0: But why did he talk to Samuel?
1: És miért szólt Sámuelhez?
0: In 1 Samuel 2:11.
1: Az 1 Sámuel 2:11-ben.
0: You don't need to turn. Just hear these quickly. I'll give you the reference, and then you just write them down.
1: Csak azért, hadd zárjam be a következő gondolatot.
0: You will have no power in every place until you've been in the secret place.
1: Nincsen semmi erőtök minden helyen, amíg nem vagytok a titkos kamrában.
0: We go from standing in the presence of God to standing in the presence of people.
1: Isten jelenlétéből az emberek közé megyünk.
0: Look at 1 Samuel chapter 3.
1: Nézzük az első Sámuel harmadik fejezetét.
0: First Samuel 3, verse 1. Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation.
1: És a gyermek Sámuel szolgált az Úrnak Éli előtt, és abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése. Nem volt nyilvánvaló látomás.
0: There was no widespread revelation, but we learn a few minutes later, or a few verses later, that the Lord begins to talk to Samuel.
1: Nem volt nyilvánvaló látomás annak idején, de később néhány verssel megtudjuk, hogy Isten elkezdett szólni Sámuelhez.
0: But why did he talk to Samuel?
1: És miért szólt Sámuelhez?
0: In 1 Samuel 2:11.
1: Az 1 Sámuel 2:11-ben.
0: You don't need to turn. Just hear these quickly. I'll give you the reference, and then you just write them down.

0: ready. 1 Samuel 3, verse 1. Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no There was no widespread revelation, but we learn a few minutes later, or a few verses later, that the Lord begins to talk to Samuel.
1: Nem volt nyilvánvaló látomás annak idején, de később néhány verssel megtudjuk, hogy Isten elkezdett szólni Sámuelhez.
0: But why did he talk to Samuel?
1: És miért szólt Sámuelhez?
0: In 1 Samuel 2:11.
1: Az 1 Samuel 2:11-ben.
0: You don't need to turn, just hear these quickly. I'll give you the reference and then you just write them down.
1: Csak azért adom meg az igéjét, hogy le tudjátok írni.
0: In 1 Samuel 2:11.
1: 1 Samuel 2:11.
0: It says the child ministered to the Lord before Eli the priest.
1: Azt mondta, hogy a gyermek pedig az Úrnak szolgálja lett Éli pap előtt.
0: Verse 18, he ministered before the Lord in the linen ephod, which was the priestly robe.
1: 18. vers, Sámuel pedig szolgált az Úrnak, mint gyermek, gyolcs efóddal körülövezve.
0: In 2:21 it says he grew before the Lord.
1: És a 21. versben azt mondja, hogy a gyermek Sámuel felnövekedett az Úrnál.
0: Grew before the Lord. In 2:26 he grew in favor with the Lord and with men.
1: 26. vers, a gyermek Sámuel pedig folyamatosan növekedett és kedves volt mind az Úr, mind az emberek előtt.
0: So in chapter 3 verses 2 through 19 tells the story of God opening his ear.
1: A harmadik fejezetben pedig látjuk azt, hogy Isten hogyan használta őt, elkezdte felemelni őt a generációjának a profétájául. Samuel követően,
0: when Samuel meets King Saul,
1: következett az összes többi proféta.
0: He tells them there will be a company of prophets coming down the mountain worshiping God.
1: Amikor Samuel Saulhoz ment, akkor azt mondja, hogy a profétáknak a közössége
0: követte őt.
1: A profétáknak ez a közössége ebből a fiúból jött ki, vagy ő rajta keresztül alakult ki, aki ott állt Isten előtt, és imádta.
0: And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab,
1: Illés azt mondta Ahábnak,
0: as the Lord God of Israel lives, before whom I stand,
1: ahogyan Izrael Istene él, aki előtt én állok,
0: there shall not be dew nor rain these years except at my word.
1: Nem lesz eső, hanem csak az én szavam szerint.
0: Elisha made that statement twice.
1: Illés kétszer mondta el ezt a megállapítást.
0: I mean, and Elijah made that twice. Both Elijah and Elisha said that twice.
1: Illés és Elizeus is kétszer mondta.
0: Jeremiah 23 verse 18 makes a very strong statement.
1: Jeremiás 23:18-ban egy nagyon erős megállapítást tesz.
0: He says, for who has stood in the counsel of the Lord?
1: Azt mondja, mert ki állt az Úr tanácsában, és ki látta és hallotta az ő szavát.
0: Who has marked his word and heard it?
1: Ki figyelt az ő szavára és hallotta azt.
0: I have not sent these prophets, yet they ran.
1: Én nem küldtem ezeket a profétákat, és ők mégis elmentek.
0: I have not spoken to them, yet they prophesied.
1: Nem szóltam nekik, és ők mégis profétáltak.
0: Now listen to this statement.
1: Figyeljétek a következő kijelentést.
0: If they had stood in my counsel,
1: hogyha megálltak volna az én tanácsomban,
0: 22.
1: vers, akkor az én beszédemet hirdették volna az én népemnek,
0: then they would have turned them from their evil way,
1: és eltérítették volna őket az ő gonosz utaikról, és az ő gonosz
0: cselekedeteiktől.
1: Mi lett volna, hogyha ezek a hamis proféták valódi proféták lettek volna?
0: If they would stand before God.
1: Hogyha az Úr előtt álltak volna.
0: Hear the words of the angel Gabriel in Luke chapter 1 verse 19.
1: Halljátok meg az angyalnak a szavát.
0: He says, I am Gabriel who stands in the presence of God and was sent.

0: 1:19-ben azt mondja, hogy én vagyok Gabriel,
1: he made that statement to Zechariah, John the Baptist's father.
0: Ő Zakariásnak tette ezt a kijelentést, aki bemerítő János édesapja volt. Zakariás nem hitte el az Úrnak a szavát.
1: In other words, the point of all this is our authority in our calling.
0: A lényeg az egésznek az, hogy a lényegi pontja az elhívásunknak.
1: Comes from standing before God and being sent from His presence.
0: Az, hogy Isten előtt álljunk és az Ő jelenlétéből küldessünk ki.
1: To those whom He sends us.
0: Az Ő jelenlétével együtt azokhoz, akikhez Ő elküld minket.
1: We have a statement in Gateway we make. We say we make them priests. God makes them prophets. We make them priests. God makes them prophets.
0: Isten profétákká
1: teszi őket. As they stand before the, as my interns stand before the Lord,
0: ahogy én megállok a helyemen az Úr előtt,
1: the Lord in His time opens their ear.
0: Az Úr a maga idejében megnyitja a füleiket.
1: I want to close with a thought.
0: Egy gondolattal szeretném bezárni.
1: King David was out worshiping God out in the field tending sheep.
0: Dávid király Isten dicsőítette a juhai mellett.
1: One evening, the most important man in all of Israel is coming to his house for dinner.
0: Egyik este Izrael legfontosabb embere jött az apja házához.
1: His dad had him out taking care of the sheep.
0: Vacsorára, és az apja elküldte őt.
1: How many think David had an opportunity for some rejection issues right there?
0: A juhokat őrizni. Hányan gondoljátok, hogy Dávidnak voltak akadhattak gondjai az elutasítottsággal?
1: The beautiful thing is David set his heart in that field to serve the sheep faithfully.
0: És mégis csodálatos az, hogy Dávid teljesen odaadta magát arra, hogy egyrészt a juhokat gondot viseljen, hogy szolgáljon
1: feléjük. To cultivate a heart after God.
0: Hogy a szívét Isten keresésére szánja oda, és Isten számára nagyon fontos.
1: The prophet Samuel would declare to David's father Jesse.
0: Aztán Sámuel proféta Dávid.
1: I think we're missing someone here.
0: Apjának,
1: where's the king of Israel?
0: Jessének mondta, hogy egy valaki hiányzik, hol van Izrael királya. Azt mondta az apja, Dávid.
1: Here's the point of what I'm saying to you.
0: A következőt szeretném ezzel mondani.
1: So many people spend their time trying to get the attention of leaders.
0: Nagyon sok ember azzal tölti az idejét, hogy próbálja felkelteni a vezetők figyelmét.
1: Quit trying to impress man.
0: Hagyjátok abba azt, hogy emberekre próbáltok jó benyomást tenni.
1: And impress him with your devotion to him.
0: Hanem töltsetek a titkos kamrában Istennel időt, és nyerjétek meg őt az elkötelezettségetekkel.
1: Let me say that just a little more clearly.
0: Hadd mondjam ezt egy kicsit világosabban.
1: Don't get a secret life in God so you can tell men about your devotion.
0: Ne azért tölts időt Istennel a titkos kamrában, hogy embereket győzzél meg az elkötelezettségedről.
1: In fact, if you do it right, most men won't even know you have a devotional life.
0: Ha te ezt egy jó módon teszed, a legtöbb embernek
1: except
0: fogalma sem lesz a te elkötelezett életedről. Kivéve csak azáltal, hogy látni fogják Isten dicsőségét
1: they
0: az életeden.
1: How much time you seek God's face.
0: Nem fogják ők tudni azt, hogy te mennyi időt töltesz Isten keresésével az
1: they
0: ő színe
1: előtt, of it in your life.
0: Hanem csak ennek az eredményeit fogják látni az életeden. Kérlek, álljatok fel.
1: I want to ask, how many of you would like to see a tabernacle of David or a house of prayer, a 24/7 worship and prayer ministry raised up in your region?
0: Szeretném kérdezni tőletek, hogy hányan szeretnétek azt látni, hogy ott a ti régiótokban egy ilyen 24 órás folyamatos állandó dicsőítő imaház alakulna ki, jönne létre.
1: How many of you believe you are called to lead such a work? Raise your hand.
0: Hányan hiszitek azt, hogy elhívásotok van egy ilyen szolgálat vezetésére?
1: Great. How many of you say I'm not called to lead it, but I would definitely get involved and support the work of it?
0: Hányan éreztek arra elhívást, hogy támogassatok egy ilyen fajta szolgálatot?
1: Yeah. So what I want to do, I want us to invite the Holy Spirit.
0: A következőt fogjuk most tenni, meghívom a Szent Szellemet.
1: Much of what I said may feel overwhelming for you.
0: A legtöbb dolog, amit mondtam, ez elborított bennetek. Csak kezdjétek el Istent keresni.
1: Stand before him.
0: Álljatok ő előtte.
1: Samuel did not know what he was doing when he started either.
0: És Sámuel nem tudta igazából, hogy mi lesz az ő elhívása. Egyszerűen szolgálta Istent, várakozott az Úr
1: előtt, és
0: Isten elvégezte a többit benne. A Szent Szellem egy csodálatos tanító. Imádkozzunk.
1: Holy Spirit, I invite you right now.
0: Szent Szellem, meghívlak téged most.
1: To take my weak words and plant them as seeds.
0: Hogy vedd az én gyenge szavaimat és ültess el magukat benne.
1: The soil of all these you've called.
0: Mindazoknak a szíveiben, akiket te elhívtál.
1: Father, I pray for everyone who raised their hands.
0: Atyám, imádkozom mindazokért, akik felemelték a kezeiket.
1: That you would establish a tabernacle of David in their cities.
0: Hogy te alapítsál, alapozzál meg, hozzál létre
1: Lord, that you would put the heart of David in it.
0: Imaházakat, helyezd el Dávid szívét ő beléjük.
1: That you would raise up a people whose great zeal is to stand before you and serve you.
0: Hogy olyan emberekké váljanak, akik a szívük a te szolgálatod.
1: Who don't want to step into every place until they've been in a secret place.
0: Hogy minden helyzetben a titkos kamrának a vezetése alapján éljenek. Atyám, Jézus nevében kérlek téged erre.
1: By revelation, show each person here.
0: Hogy kijelentés által
1: the foundation of our authority in the earth.
0: Mutasd meg minden személynek itt, hogy a
1: to rule as kings in the earth.
0: Te uralmad itt a földön, hogy úgy tudjanak uralkodni, mint királyok a földön.
1: Priests before our God.
0: Hogy ez abból ered, hogy ami Istenünk papjai vagyunk itt a Földön.
2: Elhangzott a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 13. része, melyben Jimmy Nymon tanított.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Randy Boyd a szegénységi szemlélet című tanítását hallhatjuk.
3: Frédának volt egy nagyon jó hozzáfűzése, vagy
4: hozzátette.
3: Tehát ahogy francia beszélgettek a munkáról, volt egy speciális dolog. Időnként vannak gyerekeitek. Tehát ahogy gondozzátok, vagy kapcsolatok a gyerekeitekhez, szántok időt a velük való kapcsolatra. Tehát sok speciális helyzet van az életben, amikor szükséged van arra, hogy megcselekedjed azt, amit tanultál, fogd, amit hallottál,
4: repent and change.
3: És amikor a Szent Szellem meggyőz téged bizonyos igazságokról, akkor térj meg és változzál meg. Mert minden élet, minden személy, aki itt van, különböző helyzetből jött.
4: Deep in the red to way in the black.
3: Franz elmagyarázta nekünk azt az úti tervet, ami arról szólt, hogy az eladósodásból hogyan tudunk az anyagi jólétbe eljutni.
4: But then there's special situations about where you live, your family, many things.
3: Tehát ez különböző módon alkalmazhatod attól függően, hogy most hol tartasz, hol élsz, milyen a családi helyzeted, stb.
4: The Holy Spirit to apply the word we live.
3: Szükségünk van a Szent Szellem vezetéséhez abban, hogy gyakorlatba tudjuk ültetni azokat a dolgokat, amiket tanultunk.
4: Where I left off is we have to fight this fight.
3: Ott hagytam abba, hogy meg kell harcolnunk ezt a harcot.
4: We have to obtain a personal and a family victory.
3: És el kell érnünk személyiségünkben és életünkben és gyülekezetünkben is győzelmet.
4: Members and the partners in our church.
3: És a családjainkban is, és a gyülekezetünk tagjainak és partnereinek a családjában is. De vannak olyan területek, ahol győzteseknek kell lennünk.
4: What must I know to win the battle?
3: Mivel kell feltétlenül tisztában lennem ahhoz, hogy
4: as a son of God and a member of the kingdom.
3: Hogy győzni tudjak, biztosan kell tudnom azt, hogy Isten fia vagyok és Isten királyságának az embere.
4: With an economy, I'm convinced of that.
3: Meg vagyok győződve arról, hogy egy királyságnak a tagja vagyok és része vagyok annak az anyagi rendszerének. És kapcsolatban vagyok az én mennyei atyámmal, és az én mennyei atyám örökséget ad az én részemre. Fel kell ezt fedeznem, meg kell ezt értenem, és eszerint kell működnöm.
4: I must understand that Jesus has broken the curse of poverty.
3: Feltétlenül meg kell értenünk azt is, hogy Jézus megtörte a szegénység átkát az életeink fölött. 2 Korintus 8.
4: What did Jesus do at the cross?
3: Mit tett Jézus a kereszten?
4: In his life and in his death, there are many things he changed.
3: Az ő életével és a felveinkben is, és a gyülekezetünk tagjainak és partnereinek a családjában is. De vannak olyan területek, ahol győzteseknek kell lennünk.
4: What must I know to win the battle?
3: Mivel kell feltétlenül tisztában lennem ahhoz, hogy
4: and a member of the kingdom.
3: Hogy győzni tudjak, biztosan kell tudnom azt, hogy Isten fia vagyok és Isten királyságának az embere.
4: With an economy, I'm convinced of that.
3: Meg vagyok győződve arról, hogy egy királyságnak a tagja vagyok és része vagyok annak az anyagi rendszerének. És kapcsolatban vagyok az én mennyei atyámmal, és az én mennyei atyám örökséget ad az én részemre. Fel kell ezt fedeznem, meg kell ezt értenem, és eszerint kell működnöm.
4: I must understand that Jesus has broken the curse of poverty.
3: Feltétlenül meg kell értenünk azt is, hogy Jézus megtörte a szegénység átkát az életeink fölött. 2 Korintus 8.
4: What did Jesus do at the cross?
3: Mit tett Jézus a kereszten?
4: In his life and in his death, there are many things he changed.
3: Az ő

0: Meg vagyok győződve arról, hogy egy királyságnak a tagja vagyok, és része vagyok annak az anyagi rendszerének. És kapcsolatban vagyok az én mennyei atyámmal, és az én mennyei atyám örökséget ad az én részemre. Fel kell ezt fedeznem, meg kell ezt értenem, és eszerint kell működnöm.
1: I must understand that Jesus has broken the curse of poverty.
0: Feltétlenül meg kell értenünk azt is, hogy Jézus megtörte a szegénység átkát az életeink fölött. 2 Korintus 8.
1: What did Jesus do at the cross?
0: Mit tett Jézus a kereszten?
1: In his life and in his death, there are many things he changed.
0: Az ő életével és a feltámadásával sok dolgot megváltoztatott.
1: He broke the barrier my sin creates through forgiveness.
0: Megtörte azokat a gátakat, amiket a bűneim képeztek a megbocsátás által. Elhordozta az ádámi természetet, és ezért nekem nem kell már az átok alatt élnem.
1: Those two curses came in the garden.
0: Ez a két átok az édenkertben jött be. Volt egy harmadik átok is, ami az édenkertben jött be. A betegség.
1: It wasn't in the garden.
0: Ez nem volt az édenkertben a bűneset előtt.
1: The spirit was released upon the earth.
0: És akkor jött egy szellem, ami behozta ezt a földre.
1: Isaiah 53, verse 4 through 6 says, he bore our sicknesses and diseases.
0: Ézsaiás 53 azt mondja, hogy ő hordozta a betegségeinket.
1: There's one more thing he bore.
0: És még egy dolog van, amit szintén elhordozott. 2 Korintus 8:9.
1: Now I have heard this verse preached in many crazy ways.
0: Hallottam a legkülönböző elképesztő módon prédikálni ezt az üzenetet, ezt a verset.
1: This is what it says.
0: Magyarázni.
1: For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that although he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might be made rich.
0: Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.
1: The first way I've heard this, it's saying Jesus became poor so we could have spiritual riches.
0: Az első mód, ahogy ezt hallottam tanítani, hogy Jézus szegénnyé lett azért, hogy nekünk szellemi gazdagságot hozzon.
1: Is that true?
0: Igaz ez?
1: There's 100 other verses that teach about spiritual riches.
0: Van 100 másik vers, ami a szellemi gazdagságról beszél.
1: The only problem is this verse is in the middle of 3 chapters about money.
0: Ezzel az üzenettel az a probléma, hogy ez a vers a közepén van egy olyan szakasznak, ami kimondottan a pénzről beszél.
1: He didn't become physically poor so that I could have spiritual riches. He became physically poor so the curse of poverty would be broken off of my life.
0: Azért lett fizikailag szegény, hogy engem megmentsen a fizikai szegénységtől. Tehát itt nem a szellemi szegénységről van szó, és a szellemi jólétről.
1: I've heard this verse preach from the poverty people.
0: És hallottam ezt a verset prédikálni a szegénységi gondolkodásmóddal bíró emberekkel. Jézus szegény életet, nekünk is szegénynek kell lennünk.
1: Should I become sin?
0: Jézus bűnné lett értünk, akkor ez azt jelenti, hogy nekem is bűnné kell lennem.
1: This was a redemptive work of Christ that is not my work.
0: Ez Krisztusnak a megváltó munkája, ez nem az én munkám.
1: I follow him in the areas I'm supposed to follow him. I wasn't called to die for sin.
0: És követem őt azokban a dolgokban, amikbe követnem őt kellő, de nem kell meghalnom a bűneimért. Ő törte meg a bűneimnek az átkát. Hallottam ezt az ilyen gazdas prédikátoroknak a táborában. Tehát, hogy Jézus szegény élet azért, hogy mi gazdaggá legyünk. Tudjátok, mit jelent a gazdag szó a görögben? Azért az, hogy gazdagság legyen a mi kezünkben.
1: Massive homes and yachts and cars. Just we would have a flow of finances into our hands. That's what the word means.
0: Tehát ez a szó azt jelenti, hogy vannak anyagi eszközök a kezeinkben. Nem azt jelenti, hogy luxuslakásod van, meg jachtod, meg luxusautóid.
1: So the curse and the power of the spirit of poverty has been broken at the cross and during the life of Jesus Christ.
0: Tehát az átok

0: az a kereszten és Jézus Krisztus áldozata által meg lett törve, az átok is és a szegénység szelleme is. Ez egy befejezett munka, amit napjainkban is alkalmaznunk kell.
1: One last thought, and then I'm going to lead you into prayer.
0: Még egy utolsó dolog, aztán vezetni foglak benneteket imában. És ezt az évek tapasztalatából mondom. Amikor a szegénység szellemét kiűzzük egy ember életéből,
1: at that point the curse of poverty is removed.
0: Abban a pillanatban, amikor a szegénység átka eltávolítatik,
1: does not immediately change.
0: A következő pillanatban még nem változnak meg a szegénység átkának következményei az életen. Érted?
1: In a family that's had poverty for years.
0: Egy olyan család, ami éveken keresztül a szegénység átka alatt élt, tehát például az én saját otthonom és családom is.
1: Just enough.
0: Úgy gondolkodtam annak idején, körülbelül 10 évig a gyermekeinkkel együtt is úgy éltünk, hogy elég nekem, az éppen csak elég. És amint megtört az életünk fölött, az az éppen csak elég gondolkodásmódja, nem azon, abban a pillanatban történt meg a változás, de a változásnak a lehetősége az azonnal jött. Értitek?
1: An entire generation to see the full results of the change.
0: Vannak családok, amelyeknek az életében egy teljes generációt igényel az az időtartam, amire nyilvánvaló jelei látszanak a felszabadulásnak. Vagy például egy földrajzi terület fölött, ha megtöretik ez az átok, lehet, hogy két generációnak el kell terni, amire nyilvánvalóvá válik. Persze elképzelhető az, hogy hamarabb megtörténik, nem tudom, de valami megtörténik a szellemi valóságban, és a következő dolog az, hogy megváltozik valami a gondolkodásmódomban, és aztán meg kell változtatnom a gondolkodásmódomat, és kell gyakorlati dolgokat tennem az életemben. És aztán kezd majd az eredmény megmutatkozni az életemben.
1: My children will start without this.
0: A gyermekeim úgy kezdik az életüket, yeah, hogy ők már szabadok ettől.
1: There's an incredible story of, well, I don't even want to tell the story. I don't want to get off. I'm going to pause on that story. So what must we do?
0: Szóval mit kell tennünk?
1: Whether it's someone in your church?
0: Hogyha van valaki a gyülekezetetekben, vagy akár te magad?
1: Begin with repentance.
0: Először is meg kell térni. Meg kell térned, hogy elhitted ezt a hazugságot.
1: Not until I repent does the lie begin to lose its power.
0: Mert amint megtérek, a hazugság elveszti az erejét.
1: When I saw that my way of thinking about my life and my destiny in the kingdom was wrong.
0: Tehát, hogyha az én saját életemről a látásom és a királyságról való látásom helytelen volt, akkor meg kell térnem. Atyám, tévedtem ebben a dologban.
1: Then I had someone pray with me.
0: Aztán valakit meg kell kérnem, hogy segítsen, imádkozzon, hogy segítsen megtörni annak a démoni befolyásnak az erejét az életem fölött, ami addig fogságban tartott.
1: I'm still doing this. I had to renew my mind to think like a son. And to think like a citizen in the kingdom.
0: A harmadik dolog, hogy meg kell változtatnom a gondolkodásmódomat, hogy fiúként tudjak gondolkodni, és a mennyek királyságának állampolgáraként tudjak gondolkozni. Hadd említsek egy szentírás verset, ami megmutatja, hogyan kell. Lukács 16:31.
1: I went to the Lord. How can I summarize what it means to think like a son?
0: Hogy tudnám azt összefoglalni, ezen gondolkoztam, hogy mit jelent fiúként élni.
1: Story of the prodigal son. A wealthy father. The younger son, I want my inheritance.
0: A tékozló fiúnak a története. Tehát megosztotta az apa a két fiú között az örökséget.
1: The older son in the Jewish culture got twice as much as the younger son.
0: Az idősebb fiú a zsidó kultúrában a kétszeresét kapta a fiatalabbnak.
1: He was a blessed young man, the older brother.
0: Az idősebb báty az egy áldott fiatalember volt, de figyeljétek a szegénység szellemét. Mert észrevehetitek a vallásosság szellemét is munkálkodni ennek a fiatalembernek az életében. Amikor az fiatalabbik fiú hazajött, akkor egy partit rendeztek, és az idősebbik fiú azt mondta, én nem megyek oda be. És az apja kijött, és azt mondta, halleluja, megjött a te öcséd. Azt mondta, báty, engem nem érdekel. Rendeztél neki egy partit. És figyeljetek, hogy mit mond az idősebb báty. Évek óta szolgállak téged. Soha nem léptem át egyetlen parancsodat sem. Ez a vallásos szellem hangja. És sose adtál nekem még egy kecske fiat se, hogy együtt bulizzak a barátaimmal. Két évvel korábban milliómossá tette az örökség által őt az apja. De emiatt a gondolkodás mód miatt, ahogyan magáról gondolkozott, hogy kicsoda ő, nem tudta élvezni, nem tudta elérni az örökségéből jövő áldásokat. Hallgassátok az apának a szavait.
1: Poverty spirit man.
0: Szegénység szelleme. Ezt mondta az apa, figyeljetek. Fiam. Érdekes, hogy a görögben négy kifejezés van a fiúra. Ez 30-tól 35 éves korú lehetett ez a gyerek. Ő egy hűosz volt. Érett fiú. Tehát a hűosznak volt a joga, hogy megkapja az örökségét. De az apa nem ezt a szót használta, hanem egy 5 éves kisfiúra való kifejezést használt.
1: You're the son, my boy, the tender one with affection and the love of a daddy. That's the word he used.
0: Ő azt a szót használta, ami egy 5 éves kisfiúnak a kifejezésére
1: I'm not
0: való.
1: Always just a wee us. Sometimes I'm just your boy. I'm your boy, and you're my dad.
0: Tehát amikor csak úgy gondolkozz, hogy én vagyok a te kicsi fiad, te meg vagy az én apukám. És mi a második dolog, amit az apa mondott?
1: You are always with me.
0: Te mindig velem vagy.
1: You know, we're taught God is always with us.
0: De azt tanítottak nekünk, hogy Isten mindig velünk van. De az egy másik dolog, az egy különbség, hogy én úgy gondolkozom, hogy én mindig ővele vagyok. Mert a fiúnak korlátlan hozzáférési joga van az apjához. A vallásosság szelleme és a szegénység szelleme az mindig próbál egy falat állítani az apa és a fiú közé. De az apa azt mondta, hogy te mindig velem vagy. És figyeljetek az utolsó szavat, ami igazán szembe megy a szegénység szellemével. Azt mondja, hogy mindenem, amin van, a tiéd.
1: There was so much at his disposal, but his mentality, the poverty spirit, kept it out of his hands.
0: El tudjátok képzelni ennek az apának az érzését, aki mindenét odaadta a fiának, és látta azt, hogy a szegénységnek ez a szelleme a fiút távol tartja attól, hogy használni tudja azt, amit ő adott neki.
1: I heard at the last school, I kept hearing Franz say, you know Franz, think like a son.
0: Amióta ezt erről beszéltünk, sokszor hallom Francot, hogy azt mondja, hogy gondolkozzatok úgy, mint egy fiú. És aztán kerestem a Szent Szellemet, hogy hogyan gondolkozik egy fiú. Korlátlan hozzáférhetőség az atya jelenlétéhez. És az atya házának minden anyagi lehetősége a kezeimnél van és a rendelkezésemre áll. Úgy kell gondolkoznunk, mint fiaknak. Imádkozzunk. Csukjátok be a jegyzeteiteket.
1: If you're in this room and you can identify, let me just tell you something that happened last night.
0: Hadd meséljek el valamit, ami tegnap este történt.
1: Something interesting happened to David.
0: Valami érdekes dolog történt Dáviddal.
1: He was asleep at Blast Hill.
0: Blast Hillen aludt, és felébredt.
1: And he felt like something was choking him, and fear started.
0: És úgy érezte, hogy valami folytogatja, és egy félelem jött föl benne.
1: And he got up and began to pray.
0: Felkelt és elkezdett imádkozni. Igaz? Hogyha nem, ha nem így volt, akkor rázd meg a fejedet. Elkezdett imádkozni, és megtörte a félelmet. És akkor észrevette, hogy ez a szegénység szelleme, ami folytogatja. Vagy a félelem a szegénység szellemétől, vagy valami ilyesmi.
1: Ez egy great example. It just wants to cut the life from coming into us and choke us.
0: Ez egy jó példa, próbálja az életünket elvágni, és próbál megfojtani bennünket.
1: You are to a fairly significant degree that this mentality and this lie is lodged in you. I want you to come right now and we're going to pray.
0: Hogyha úgy érzed, hogy ez a szellem munkálkodott vagy munkálkodik benned, és ilyen fajta gondolatok vannak benned, akkor most állj fel és gyere előre.
1: You say I need to repent.
0: És hogyha úgy érzed, hogy meg kell térned,
1: and I want this thing broken out of my life.
0: És úgy érzed, hogy meg akarod törni az életed fölött ezt a szellemnek a tevékenységét, akkor gyere ide előre, és álljatok sorba egymás mellé.
1: Boy, about 10 years ago, I'd have been the first right here.
0: 10 évvel ezelőtt én is az első sorban álltam itt elől.
1: Testimony, when that thing was broken, my life began to change. The potential changed in my life.
0: És bizonyságot szeretnék arról tenni, hogy amikor ez megtörték az életem fölött, akkor a lehetőségek megváltoztak az életemben, mert elkezdtem másképp gondolkozni magamról, az Atyáról, és arról is, hogy... Tehát azt szeretném, hogyha akartok, akkor térjetek meg. Tehát változtassátok meg a gondolkozásmódotokat. Most imádkozzatok ezzel kapcsolatban magatok, saját szavaitokkal, és üzzétek ki ezt a fajta gondolkozásmódot az életetekből.
2: Elhangzott Randy Boyd, a Szegénységi Szemlélet című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

나이 진짜 완전 한 끼였다. 나이 불고.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Ellen Vincent, Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk című tanítássorozatának harmadik részét hallhatjuk.
3: Örülök, hogy itt vagyok.
4: I'm sorry to be late, but I won't go into all the circumstances.
3: Elnézést, hogy késtem, de nem fogom elmondani az összes körülményt, ami miatt késtem.
4: My final challenge was I found myself in the middle of Hurricane Charlie on Saturday.
3: Az utolsó kihívás az volt előttem, hogy szombaton a Charlie hurrikán közepén találtam magam.
4: No, this was in North Carolina.
3: Észak-Karolinában volt.
4: I've never seen such wind ripping, just breaking trees off like sticks. It shows you the power of the wind.
3: Soha nem láttam még olyan szelet, ami gyufaszálként töri el a fákat. Ebből kiderült, hogy milyen erős volt ez a szél.
4: To the airport through like a curtain of the most torrential rain.
3: Egy rettenetes zúgó esőben, ami olyan, volt a függöny, ilyenben kellett a repülőtérre eljutnunk.
4: Planes will never be able to fly in this weather.
3: És arra gondoltam, hogy ilyen időben biztos, hogy nem repül egy gép sem.
4: And about 15 kilometers from the airport, it was like there was a curtain, it just stopped and suddenly we were in...
3: A repülőtértől körülbelül 15 kilométernyire viszont hirtelen megállt ez az eső, és lehetett repülni.
4: So I'm here, praise the Lord.
3: Tehát itt vagyok, dicsőség az Úrnak.
4: And I know that France did a tremendous job yesterday.
3: Tudom, hogy France hatalmas munkát végzett tegnap.
4: So like Paul said to the Thessalonian church, he said, it's not necessary for me to come anymore.
3: Tehát, hogy Pál mondta a tesszalonikai gyülekezetnek, nekem már el sem kell jönnöm.
4: Your faith has gone to all of Macedonia and Achaia.
3: A hitetek híre eljutott, ugye, mint a macedóniaiaké.
4: We compared notes late last night.
3: Tegnap este összehasonlítottuk a jegyzeteinket.
4: And I think you already see the difference between being intimate with paying the price for intimacy.
3: És gondolom, hogy már látjátok a különbséget a között, hogy megfizetitek-e az árat az Istennel való bensőséges kapcsolatért.
4: Just enjoying the benefits of God.
3: És aközött, hogy egyszerűen csak élvezzük Isten áldásait.
4: The Levitical priesthood was designed to give people the benefits of God without getting too near.
3: A léviti papságnak az volt a célja, hogy Isten áldásait eljuthassa a néphez, anélkül, hogy ők túl közel kerülnének Istenhez.
4: But there's no power in that priesthood.
3: De ebben a papságban nincs erő.
4: You just get the benefits without the power.
3: Megkapjátok az áldásokat az erő nélkül.
4: But for those who will pay the price, there's a greater priesthood.
3: Azok számára viszont, akik megfizetik az árát, van egy nagyobb papság.
4: And that's what we'll be looking at over these days.
3: És ezekben a napokban ezt veszük szemügyre.
4: If I was to summarize the Melchizedek priesthood,
3: hogyha megpróbálom összefoglalni, miről szól a Melchizedeki papság, három elsődleges tulajdonsága van ennek a papságnak.
4: It is a holy priesthood.
3: Ez egy szent papság.
4: It's a warring priesthood.
3: Harcos papság.
4: And it's a ruling priesthood.
3: És kormányzó papság.
4: We're going to look at all those three things.
3: Mindezt a három dolgot figyelembe fogjuk venni.
4: What I'd like to do is to this morning in this first session is to look at Melchizedek in the Psalms.
3: Ma reggel az első tanításban a zsoltárokban szeretném megfigyelni Melchizedeknek az előfordulását.
4: It's page 6 in your notes.
3: És azt gondolom, hogy jegyzetetekben ez a hatodik oldal.
4: Now most of the Psalms were written during that 33-year period when the Tabernacle of David stood.
3: A legtöbb zsoltár abban a 33 évben született, amikor Dávid sátra még állt.
4: And they were an expression of the worship and of the power that went on in that Tabernacle of David.
3: Annak az erőnek és imádásnak a kifejezői voltak a zsoltárok, ami Dávid sátrában volt átélhető.
4: Melchizedek by name.
3: Több zsoltár név szerint megemlíti Melchizedeket.
4: But many of them carry the spirit of that Melchizedek priesthood.
3: De sok más zsoltár is hordozza a Melchizedeki papság szellemét.
4: I want us to come to Psalm 2 first of all, please.
3: Szeretném, hogyha mindenek előtt a második zsoltárt néznénk meg.
4: Now this psalm was quoted in the first real vicious attacks upon the church in Acts chapter 4.
3: Az apostolok cselekedetei 4-ben, amikor az egyházat az első komoly támadások érték, akkor idézték ezt a Zsoltár.
4: The beginning of the church age, they had a partial local Jewish fulfillment.
3: És mint sok egyéb proféciának, eznek is volt egy részleges beteljesedése az egyház első időszakában, amikor még csak a zsidók között volt kereszténység. Ezeknek a proféciáknak sokféle beteljesedését láthatjuk
4: többszintén.
3: Az új szövetség igaz emberei úgy használtak a proféciákat, mint amik az egyház életének elején beteljesedtek.
4: At the time they were fulfilled, they were limited in the size of what happened.
3: De amikor beteljesedtek az új szövetség elején ezek a proféciák, akkor korlátozott térben és időben teljesedtek be.
4: It only mainly affected the city of Jerusalem.
3: Helyiek voltak ezek a beteljesedések, főleg csak Jeruzsálem városát érintették.
4: And they were limited in that it only concerned the Jewish people.
3: És abban is korlátozott volt ez a beteljesedés, hogy csak a zsidókat érintette. Hogyha úgy nézitek a proféciákat, ahogy eredetileg azokat elmondták a proféták,
4: he was seeing something bigger and speaking to something much bigger.
3: A proféta valami sokkal nagyobbat látott és sokkal nagyobb dolgokról beszélt, mint egy helyi beteljesedés. Az eredeti profécia minden nemzetre vonatkozott.
4: It was massive in its effect.
3: Hatalmas hatással volt ez a beteljesedés a világra. És ereje volt ahhoz, hogy az egész világot megérintse.
4: When you see the fulfillments at the beginning of the church age, it simply wasn't big enough to fulfill the prophecy.
3: Amikor meglátjuk ezeknek a proféciáknak az egyház korszakának elején való beteljesedését, akkor azt látjuk, hogy nem volt elég nagy ez a beteljesedés ahhoz, hogy az egész profécia megtörténjen. Vegyük például Joel proféciáját, hogy ki fogom tölteni a szellememet minden testre. És az lesz ennek eredménye, hogy az egész emberiség látni fogja az Úr üdvösségét.
4: Now on the day of Pentecost, Peter said that scripture was fulfilled.
3: Zsoltár, vagy pünkös napján azt mondta Péter, hogy beteljesedett ez a Zsoltár.
4: What actually happened was the Spirit fell on 120 Jews in one room.
3: Pedig a valóság az volt, hogy a Szent Szellem 120 zsidóra szállt rá, akik egyetlen szobában voltak. És egy városra hatott ez az esemény, Jeruzsálemre.
4: It simply wasn't big enough.
3: Ez egyszerűen nem volt elég
4: nagy.
3: Hogyha úgy nézitek a proféciákat, ahogy eredetileg azokat elmondták a proféták,
4: he was seeing something bigger and speaking to something much bigger.
3: A proféta valami sokkal nagyobbat látott és sokkal nagyobb dolgokról beszélt, mint egy helyi
4: beteljesedés.
3: Az eredeti profécia minden nemzetre vonatkozott.
4: It was massive in its effect.
3: Hatalmas hatással volt ez a beteljesedés a világra. És ereje volt ahhoz, hogy az egész világot megérintse.
4: When you see the fulfillments at the beginning of the church age, it simply wasn't big enough to fulfill the prophecy.
3: Amikor meglátjuk ezeknek a proféciáknak az egyház korszakának elején való beteljesedését, akkor azt látjuk, hogy nem volt elég nagy ez a beteljesedés ahhoz, hogy az egész profécia megtörténjen. Vegyük például Joel proféciáját, hogy ki fogom tölteni a szellememet minden testre.
4: And the result will be that all
3: és az lesz ennek eredménye, hogy az egész emberiség látni fogja az Úr üdvösségét.
4: Now on the day of Pentecost, Peter said that scripture was fulfilled.
3: Zsoltár, vagy pünkös napján azt mondta Péter, hogy beteljesedett ez a Zsoltár.
4: What actually happened was the Spirit fell on 120 Jews in one room.
3: Pedig a valóság az volt, hogy a Szent Szellem 120 zsidóra szállt rá, akik egyetlen szobában voltak. És egy városra hatott ez az esemény, Jeruzsálemre.
4: It simply wasn't big enough.

0: megtörténjen. Vegyük fel a Joel proféciáját. Hogy ki fogom tölteni a szellememet minden testre.
1: And the result will be that all
0: és az lesz ennek eredménye, hogy az egész emberiség látni fogja az Úr üdvösségét.
1: Now on the day of Pentecost, Peter said that scripture was fulfilled.
0: Zsoltár, vagy pünkös napján azt mondta Péter, hogy beteljesedett ez a Zsoltár.
1: What actually happened was the Spirit fell on 120 Jews in one room.
0: Pedig a valóság az volt, hogy a Szent Szellem 120 zsidóra szállt rá, akik egyetlen szobában voltak. És egy városra hatott ez az esemény, Jeruzsálemre.
1: It simply wasn't big enough.
0: Ez egyszerűen nem volt elég nagy beteljesedés.
1: Didn't touch the whole world.
0: Nem érintette az egész világot.
1: And it wasn't concerning all nations.
0: Nem érintett minden nemzetet.
1: So we have to wait now for a greater, fuller fulfillment of that.
0: Tehát várnunk kell arra, hogy egy nagyobb mértékben beteljesedjen ez a profécia.
1: When you begin to understand that, you see that many prophecies have been fulfilled, and yet they're going to be fulfilled at a much greater level.
0: Amikor ezt megfigyeljük, akkor azt látjuk, hogy sok profécia már beteljesedett, de még be fog teljesedni sokkal nagyobb szinten, mint eddig.
1: That first fulfillment gives us a better understanding of what to expect when the fullness comes.
0: És az első beteljesedés az segít nekünk abban, hogy mire várjunk, amikor majd eljön a nagyobb beteljesedés.
1: Now at this present time, there's something like 70 or 80, almost 100 million people being baptized in the Spirit every year.
0: Jelenleg évente körülbelül 70-80 vagy akár 100 millió ember is betöltekezik Szentlélekkel
1: évente.
0: Ebben a pillanatban a világon majdnem 1 milliárd szellemmel betöltött ember van. De egyetlen olyan város sincs a Földön ma, amely tele lenne Szent Szellemmel. Tehát tulajdonképpen most annak a teljességét látjuk, amit átéltek a 120 tanítvány a felházban, Jeruzsálemben akkor, egy helyi korlátozott mértékben. Értitek? Tehát ma nagyobb a beteljesedés.
1: Was spoken of by the prophets.
0: Tehát ma már látjuk a teljességét annak, amiről a proféták beszéltek.
1: Jesus explains this in Matthew 17.
0: Ja, Jézus ezt a Máté 17-ben magyarázta el.
1: John the Baptist and the Elijah spirit.
0: Jánossal kapcsolatban és Illés szellemével kapcsolatban.
1: He tells us that John the Baptist is the fulfillment of that prophecy that God would send Elijah to prepare the way of the Lord.
0: Azt mondja Jézus, hogy keresztelő Jánosban teljesülik az a profécia, hogy Isten el fogja küldeni Illést, hogy elkészítse az ő útját.
1: And we find that Jesus prophesied.
0: És azt találjuk, hogy Jézus is
1: profétált. Gabriel, prophesied.
0: Dávid is profétált az ő idejében. Zakariás keresztelő János apja is profétált.
1: In John the Baptist, not 25% of what they said was fulfilled.
0: Keresztelő Jánosban az elhangzott proféciának 24%-a sem teljesedett be.
1: Jesus said that was the fulfillment. John the Baptist was Elijah.
0: Mégis ezt mondta Jézus, hogy ez volt a profécia beteljesedése, tehát keresztelő János volt Illés.
1: Because he came in the spirit and in the power of Elijah.
0: Mert Illés szellemében és erejében jött el.
1: That's what he says in verse 11.
0: Ezt olvassuk a 11. versben.
1: Verse 12, he says, John the Baptist is still going to come.
0: Versben pedig azt mondja Jézus, hogy keresztelő János pedig még eljövendő.
1: You see, John the Baptist came in a local Jewish way to prepare Jesus to come to his own.
0: Keresztelő János helyileg a zsidók között jött el azért, hogy előkészítse Jézus útját a zsidók között.
1: But now at the end of the age, there's a spirit of Elijah spreading over the whole earth to prepare the way for Jesus to come to the whole world.
0: De most a világ vége felé Illés szellem az egész világon kiárad, hogy előkészítse az egész világot Jézus eljöveteléhez. És most minden nemzetet érint ez a szellem.
1: Amen. So the reason I've said this is because Psalm 2 is one of those prophetic scriptures.
0: Azért mondtam ezt, mert a második Zsoltár az egyik ezeknek a proféta ígéknek.
1: In Acts chapter 4 we have
0: az Apcsel 4-ben
1: a Jewish fulfillment of that scripture.
0: Megtaláljuk ennek az igének egy zsidó beteljesedését.
1: When in the city of Jerusalem,
0: ott Jeruzsálem városában, a polgári hatóságok,
1: the religious authorities,
0: a vallásos hatóságok,
1: everybody came against the name of Jesus and the coming of his kingdom.
0: Mindenki ellene támad Jézusnak és az ő királysága eljövetelének.
1: And the church suffered severe persecution.
0: És az egyház nagyon súlyos üldöztetést szenvedett.
1: In Acts chapter 4 we read the response of the church.
0: Aztán az Apcsel 4-ben olvassuk, hogy hogyan reagált erre az egyház.

0: Reminded.
1: When things got a bit tough, they'd say, well, let's just have secret meetings and let's avoid the trouble.
2: Amikor jöttek a bajok, akkor ugye azt mondták, hogy akkor titokban találkozgassunk és kerüljük el a problémákat.
1: See, this is not the nature of the kingdom.
2: De a királyság nem ilyen.
1: The nature of the kingdom is when we're attacked, we go back with greater counterattack in the name of Jesus.
2: A királyság úgy működik, hogyha megtámadnak minket, akkor mi Jézus nevében egy még nagyobb ellentámadásba lendülünk.
1: Present day example of this.
2: Szeretnék egy jelenlegi példát mondani erre.
1: Morocco, right now, God is doing powerful, amazing things in the nation of Morocco.
2: Jelenleg Marokkóban Isten megdöbbentő, elképesztő dolgokat csinál.
1: They had American missionaries coming and helping them in the teaching and understanding the scripture.
2: Jött hozzájuk egy amerikai misszionárius, aki segít nekik tanítani, megérteni az igét.
1: But the Americans have been sneaking into Morocco and secretly underground helping them to establish themselves.
2: Az amerikaiak lopakodtak Marokkóba, és ilyen föld alatti mozgalomként segítik, tanítják a marokkóiakat.
1: And the Moroccan leaders have said to these American missionaries, please stop coming.
2: És a marokkói vezetők azt mondták az amerikai misszionáriusoknak, hogy legyenek szívesek. Ne ijedtek többet, mert megtanítjátok a népünket, hogy
1: not to go out there and boldly stand for Jesus whether we live or die.
2: Hogy félénkek legyenek és gyávák, és akkor nem mennek ki bátran az embereink, és nem hirdetik az irányságot, hát jöttök és itt tanítjátok őket.
1: God's Spirit is speaking to us and saying it's not a time to be discreet.
2: És Isten szelleme szólt hozzánk, és azt mutatta, hogy ez az idő nem a szolidságnak, a visszavonulásnak az ideje.
1: It's a time for us to go out boldly and shout the name of Jesus in Morocco.
2: Hanem bátran ki kell mennünk, és kiáltanunk kell Jézus nevét Marokkóban.
1: With great power and great authority.
2: Nagy erővel, nagy hatalommal.
1: With mighty signs and wonders and miracles.
2: Hatalmas jelekkel és csodákkal.
1: So that we can wrest our nation from the hands of Islam and fill it with the glory of Jesus Christ.
2: Hogy kimenthessük az országunkat az iszlám karmaiból, és megmenthessük Jézus királysága számára.
1: Now this is what the Spirit of God is saying.
2: Isten szelleme ezt mondja ma.
1: It's not a time for discreet, secret little meetings. It's a time to boldly declare our response to the attacks of the evil one.
2: Nem a titkos, csendes összejöveteleknek az ideje van itt, hanem annak, hogy megtámadjuk a gonosz birodalmát, és hangosan bátran kilép.
1: It's got to be proper, and you've got to know what God's saying in your particular situation.
2: De ti tudjátok majd Istentől, hogy mi a megfelelő idő a számotokra, a ti helyzetetekben mikor kell kilépni, és mit kell csinálni.
1: In Morocco, these guys have heard from God.
2: De Marokkóban ezek a vezetők Istentől hallottak.
1: Some of them will probably die, but they don't care.
2: Néhányan valószínűleg meg fognak halni, de ez nem érdekli őket.
1: They're going to see their nation transformed.
2: És látni fogják az országuk átalakulását.
1: And not have a few secret Christian groups meeting indiscreetly behind closed doors for fear of what might happen to them.
2: És nem csak néhány elszigetelt titkos keresztény összejövetel lesz zárt ajtók mögött, mert attól félnek, hogy mi történhet velük.
1: I was in a conference a few days ago in the United States of America.
2: Pár nappal ezelőtt Amerikában voltam egy konferencián.
1: We had some wonderful representatives from Indonesia.
2: Indonéziából volt ott néhány nagyon jelentős személyiség.
1: In 1960 was regarded as 100% Muslim country.
2: 1960-ban Indonéziát 100%-ig muszlim országnak tekintették.
0: And Muslimish Islam side.
1: There were a few secret believers, but they were what was called statistically insignificant.
2: Volt néhány elszigetelt hívő, de statisztikailag ez jelentéktelen volt.
1: One of those statistically insignificant believers heard from God.
2: Az egyik statisztikailag jelentéktelen hívő hallott Istentől valamit.
1: God told him to go out into his community and offer healing in the name of Jesus.
2: Isten azt mondta neki, hogy menjen el a környezetébe és ajánlja fel az embereknek a gyógyulást Jézus nevében.
1: Now, Muslim communities are always very sick communities. I assume you've already noticed that.
2: A muszlim közösségek mindig nagyon betegek. Gondolom már észrevettétek ezt. Sok a beteg.
1: And I shared a conference with this young man in the year 1966. Telling what had happened in Indonesia.
2: 1966-ban beszélgettem ezzel a fiatal emberrel, és elmondta nekem, hogy mi történt Indonéziában.
1: He said God told him to go into his community and just offer healing in the name of Jesus.
2: Azt mondta, hogy Isten azt mondta neki, hogy menjen el a környezetébe, és egyszerűen ajánlja fel Jézus nevében egy gyógyulást mindenkinek.
1: He was not to try and convert them. Just say there's healing in the name of Jesus, and I'm authorized to give it to you for free.
2: Csak azt kellett mondania, hogy Jézus nevében gyógyulás van, és én hatalmat kaptam arra, hogy ezt ingyen felajánljam nektek, ezt a gyógyulást.
1: He obeyed the word of the Lord.
2: Rengedelmeskedett az Úr szavának.
1: And he went out into his community. He said in the next 2 weeks he saw more than 2,000 powerful miracles in his community.
2: És elment az emberek közé, és azt mondta, hogy két hét alatt körülbelül 2,000 erőteljes csodát látott a környezetében.
1: And the whole community was in uproar talking about these miracles that were being done in the name of Jesus.
2: És az egész közösség felbojdult, és mindenki ezekről a csodákról beszélt, amelyek Jézus nevében történtek.
1: And then an evangelizing team came into his community.
2: Aztán jött egy evangelizáció csoport a
1: közösségbe. És erről a Jézusról
2: prédikáltak, aki meggyógyította ezeket az embereket.
1: 18 months we saw 250,000 Muslims turn to Jesus Christ.
2: 250,000 muszlim fordult Krisztushoz 18 hónap alatt ebben az időszakban elmentek nekem. 250,000.
1: 250,000. And the Indonesian revival had begun.
2: Elkezdődött az indonéz ébredés.
1: And here was this wonderful, she was a medical doctor.
2: Volt egy orvos doktor, testvérnő.
1: She'd been beaten up, her teenage daughter had been beaten up, horribly injured.
2: Őt is és a 10 éves lányát is rettenetesen megverték, nagyon megsebesültek.
1: She said, nothing's going to stop us preaching Jesus in our community.
2: De azt mondta, hogy semmi nem fog minket leállítani abban, hogy Jézust hirdessük a környezetünkben.
1: Now today the Muslim today the Christian population of Indonesia is more than 20%.
2: Ma Indonézia keresztény lakossága több mint 20%.
1: And Indonesia is going to be filled with the glory of God.
2: Indonézia meg fog telni Isten dicsőségével.
1: Now I had an email a few 2 or 3 weeks ago which I was suspicious of, so I've done careful research to see if it's authentic.
2: 2,5 héttel ezelőtt körülbelül kaptam egy e-mailt, ami nagyon gyanús volt nekem, és ezért lenyomoztam, hogy hitelese.
1: This is a report of what happened on Egyptian television.
2: Ez egy arról szóló jelentés volt, hogy mi történt az egyiptomi tévében.
1: I checked it out with people who live in that region, and they assure me that this is absolutely authentic. This really happened.
2: De azok az emberek, akik a környéken élnek, bebizonyították nekem, hogy teljesen hiteles ez a híradás. Tényleg megtörtént. Pár héttel ezelőtt Egyiptomban történt a következő
1: tehát.
2: Talán 1-2 hónappal ezelőtt.
1: A man, a Muslim man, murdered his wife and killed his children and buried them all.
2: Egy muszlim férfi megölte a feleségét és a gyerekeit és eltemette őket.
1: Several days later, I forget how many days, they went to bury another body and covered that grave, and all those other people came out of that grave alive.
2: Pár nappal később megint meghalt valaki, és oda mentek ezt a sírhoz, ástak még ott egy gödröt, és el akarták temetni az új halottat, de a kiásott sírból élve előjöttek ezek a eltemetett családtagok.
1: The children that had been killed and buried with their mother on Egyptian television.
2: És az egyiptomi tévé riportot készített ezzel a megölt anyával és gyerekeivel, akik így feltámadtak és
1: előjöttek.
2: Gyerekek bizonyságot tettek arról, hogy mi történt.
1: They said somehow we were just protected in a kind of little hole, and a man came every day to feed us and to comfort us.
2: Elmondták, hogy egy valamilyen kis lyukban elrejtették őket, védve tartották őket, és minden nap jött egy férfi, aki enni való hozott, és megvigasztalta őket, és egy nagyon szent, nagyon ragyogó fehér ruhát adott ez a férfi sugárzott, és lyukat volt a kezén.
1: Interviewer on Egyptian television wearing a burqa said, well, that was obviously Jesus that came to these
2: people. Tehát ez az egyiptomi muszlim riporter a tévében azt mondta, hogy nyilvánvalóan Jézus jött ezekhez a gyerekekhez.
1: Is in uproar about this visitation of Jesus to this family. Now,
2: tehát az egész országot felkavart, hogy ezt a családot Jézus így meglátogatta.
1: Now I'm asking for a video copy of that, which I think I will soon get.
2: Kértem egy videó másolatot erről a tévéműsorról, és gondolom hamarosan meg fogom kapni.
1: You cannot beat God when it comes to war. Amen.
2: Tehát amikor háborúról van szó, akkor Istent nem lehet legyőzni.
1: Amen. God loves a war because he always wins it, every war.
2: Isten szereti a háborút, mert mindig mindenhol megnyeri.
1: But this is
3: This is the mood of the Spirit of God right now.
2: Isten szelleme jelenleg ilyen módon működik.
3: And he's calling forth this Melchizedek priesthood to be the warrior priesthood that he needs at this time.
2: És elhívja a melchizedeki papságot, hogy ez a harcos papság legyen, amire most szüksége van.
3: And so when in the early church they were attacked in every way and threatened with their very lives.
2: Tehát amikor a korai egyházban minden irányból támadták a hívőket, és az életük is veszélyben volt.
3: The Spirit of God took them to Psalm 2.
2: Isten szelleme a második Zsoltárhoz vezette őket.
3: And told them that their response was to be the response of Psalm 2.
2: És azt mondta a hívőknek, hogy a második Zsoltár szerint kell reagálniuk az eseményekre.
3: Let's go to Acts 4 and read it there.
2: Akkor talán az Apcsel 4-hez menjünk, és ott olvassuk ezt el.
3: Verse 24 of Acts chapter 4.
2: Az Apcsel 4-nek a 24. versére.
3: So when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God who made heaven and earth and the sea and all that is in them.
0: Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme.
2: Ezek pedig, mikor hallották, egy szívvel lélekkel felemelték szavukat az Istenhez is mondának, Urunk, te vagy az Isten, aki teremtette a mennyet és a földet, tengert és mindent, ami azokban van. Tehát az első dolog, amit fel kell ismernünk, az, hogy Isten teremtette mindent.
3: Jesus has a twofold claim upon every square centimeter of the earth.
2: Tehát Jézusnak kétféle joga van arra, hogy követelje a földnek minden négyzetcentiméterét magáénak.
3: And on every person living on the earth.
2: És minden földön élő embert is
3: He not only claims the physical creation, he claims the people that live on his physical.
2: Jézus nem csak a teremtett világot követeli magának, hanem az embereket is, akik abban élnek.
3: And here's his twofold claim.
2: És íme Jézus kétrétű követelése.
3: Number one, he created them.
2: Először is ő teremtette mindezeket.
3: And number two, he paid for them with his blood. On the cross of Calvary.
2: A vérével fizetett értük a Golgota keresztjén.
3: They're his by right of creation.
2: Tehát a teremtés joga által is az övé minden.
3: They're his by right of redemption. Amen.
2: És a megváltás joga által is az övé minden. Így van?
3: So we've got to get that absolutely clear.
2: Tehát teljesen világosan kell ezt látni.
3: There isn't a square centimeter of the earth that is legally in the hands of the devil anymore.
2: Tehát nincs a földnek egyetlen négyzetcentiméterre sem már, ami jogosan az ördög kezében lehet.
3: Do you agree with that?
2: Egyetértetek ezzel? Meg fogjuk ezt látni.
3: Jesus settled the issue at Calvary.
2: Jézus eldöntötte a kérdést a Golgotán.
3: As he was going to the cross, he said these words in John chapter 12.
2: A János 12-ben ezeket a szavakat mondta, amikor a keresztre készült.
3: He said, now is the prince of this world cast down.
2: Most vettetik ki a világfejedelme.
3: So we're not trying to get the victory over Satan. We're here to enforce the victory that has already been obtained.
2: Tehát nem megpróbáljuk legyőzni az ellenséget, hanem csak foganatosítjuk azt a győzelmet, ami már megvan ő fölötte.
3: Amen. See, we've got to change our attitude.
2: Tehát meg fogjuk változtatni a hozzáállásunkat ehhez.
3: It's one thing to try and get the law changed to your benefit.
2: Az egy dolog, hogy megpróbáljuk a törvényt megváltoztatni a saját javunkra.
3: Which is where many Christians are.
2: Nagyon sok keresztény így él, hogy ezt próbálják.
3: They're trying to get the victory that Jesus has already obtained.
2: Megpróbálják a győzelmet, amit Jézus már megszerzett, a magukévá tenni.
3: That's one position, but it's a wrong position.
2: Ez az egyik hozzáállás, de ez egy rossz hozzáállás, hogy megpróbálunk győzni Jézus helyett.
3: It's a different situation altogether.
2: Egészen más helyzet viszont az.
3: When the law has already been passed.
2: Amikor már megszületett egy törvény.
3: Now all you need is the power and the authority to enforce that law that's already been passed.
2: És már csak arra az erőre és hatalomra van szükségünk, ami foganatosítja a már megszületett törvényt.
3: Amen. And that's where we are.
2: És itt tartunk mi, ez a helyzet.
3: City and every nation represented here.
2: És minden itt képviselt városra és nemzetre
3: God does not intend to give Europe up to the devil.
2: Isten nem akarja átadni Európát az ördögnek.
3: God does not believe in a post-Christian era.
2: Isten nem hisz abban, hogy kereszténység utáni időszak van Európában.
3: Amen. All that God has ever spoken about is the kingdom increasing.
2: Isten mindig csak a királyság növekedéséről beszélt.
3: Of being more forcefully advanced than it ever was before.
2: Arról, hogy a királyság mindig egyre nagyobb erővel nyomul előre, mindig a korábbinál erősebben.
3: We're going to see the Melchizedek priesthood is strategic to making that practically and realistically.
2: És meg fogjuk látni, hogy a melchizedeki papság nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ez megtörténjen a valóságban, a gyakorlatban.
3: Come on in verse 25 of Acts 4.
2: Tehát akkor 25. vers az Apcsel 4-ben.
3: who by the mouth of your servant David said, plot vain things. The kings of the earth took their stand.
2: Miért zúgolódtak a pogányok, és gondolkodtak a népek hiába valókat? Felállottak a földek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen.
0: Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist?
3: In verse 27, he summarizes all the powers that are coming against them at that time.
2: Összefoglalja mindazokat az erőket, amik ellenük támadtak ebben az időszakban.
3: But he says in verse 28, they're not out of control.
2: De azt mondja a 28. versben, hogy de nem ők a főnökök, nem ők irányítják a dolgokat.
3: They're still so totally ruled over by a sovereign God.
2: Isten, a szuverén Isten teljesen felülbírálhatja a földi támadóknak a dolgait.
3: Így van? Come to verse 29.
2: Akkor 29. vers.
3: See, here's the spirit-filled response of the church in that situation.
2: Itt a Szent Szellemmel telt reakciója az egyháznak ebben a helyzetben.
3: Lord, look at their threats and grant
2: most azért, Úrunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad az a szolgáidnak, hogy teljes bátorságra szólják ezt a beszédedet.
3: And stretch out your hand to heal,
2: a te kezedet kinyújtván gyógyításra is, hogy jelekések történjenek, hát a Szent Fiadnak, a Jézusnak neve áll.
0: Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus.
3: See, there's the response back.
2: That is all.
3: Boldness to speak your word.
2: Bátorságot kapjanak az ige
3: szólására.
2: És egy hatalmas jelek és csodák történjenek Jézus nevében. Ezért imádkozzunk.
3: This is the weaponry of our warfare.
2: Ez a mi harcunknak a fegyvere.
3: And that's where we've got to get.
2: Ezt kell megkapni
3: nekünk,
2: hogy bátran szóljuk Isten igéjét,
3: mighty signs and wonders confirming that word.
2: És hatalmas jelek és csodák erősítsék meg ezt az igét.
3: Then as we read on, it says this.
2: Aztán, ha tovább olvassuk, ezt olvassuk.
3: For 15 years, not a thing happened.
2: 15 évig nem történt semmi.
3: It all got worse and worse, and nothing seemed to change.
2: A helyzet egyre romlott, és úgy tűnt, hogy semmi nem változik. Ezt mondja itt az ige?
3: What does it say?
2: Hanem mit mond?
3: There was an immediate answer from God.
2: Azonnal válaszolt Isten erre az imára.
3: Now, this was local, this was Jewish.
2: Ez egy helyi zsidó jelenség volt.
3: But you see, this is the priesthood in action.
2: De tudjátok, ez az, amikor ez a papság cselekszik, működik.
3: This is the response of God. This is the response of Jesus.
2: Ez Istennek, Jézusnak a reagálása.
3: Let's go back to Psalm 2.
2: Menjünk vissza a második Zsoltárhoz.
3: And read the rest of that.
0: Und jetzt werden wir den Rest dieses Psalms lesen.
3: You see, the reason that they get upset is they feel themselves being restricted and constrained by the increasing power of God's people.
2: Tudjátok, azért voltak a hatóságok mérgesek, mert érezték, hogy korlátozza, beszorítja őket az, hogy Isten királysága ilyen erővel megjelenik.
3: And as we start to pray and to exercise authority in the heavenlies, things begin to change on earth.
2: Ahogy elkezdünk imádkozni, és elkezdünk hatalmat gyakorolni a levegőbeli helyeken, a földön is elkezdenek változni a dolgok.
3: So that wicked people can't go on doing the wicked things that they were doing.
2: Emberek már nem folytathatják azokat a gonosz dolgokat, amiket előtte csináltak.
3: They don't like the restrictions.
2: Ők nem szeretik a korlátozásokat.
3: They don't like the way the things are changing to increase the power of the kingdom of God.
2: Azt, hogy változnak a dolgok, és ilyen módon Isten királyságának az ereje növekszik.
3: So there it's supposed to say, hey, let's break these
2: chains. Tehát azt mondják, hogy törjük le ezeket a láncokat. Nem szeretjük, amikor megakadályoznak minket abban, hogy azt csináljuk, amit akarunk.
3: Let's break these cords off us.
2: Törjük le magunkról ezeket a köteleket. Ez különösen érvényes a szexuális életnek és az erkölcsnek a területén.
3: In terms of the family and what God calls a family.
2: A családdal kapcsolatban, amit Isten családnak nevez.
3: And in the terms of all kinds of other addictions.
2: És mindenféle egyéb függőség területén is látjuk ezt.
3: Now let's see the response in verse 4.
2: És lássuk a negyedik versben, hogy hogyan reagál erre Isten.
3: He who sits in the heavens shall laugh.
2: Az egekben lakozó neveti.
3: The Lord shall hold them in derision.
2: Az Úr megcsúfolja őket.
3: He shall speak to them in his wrath.
2: Majd szól neki haragjában.
3: And distress them in his deep displeasure.
2: És megrettenti őket gerjedelmében.
3: Yes, I've set my king on my holy hill of Zion.
2: Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen.
3: I will declare the decree. The Lord has said to me.
2: A törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem.
3: You're my son, today I've begotten you.
2: Én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged.
3: Ask of me, and I will give you the nations for your inheritance.
2: Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül.
3: And the ends of the earth for your possession.
2: És birtokodul a föld határait.
3: You shall break them with a rod of iron.
2: Összetöröd őket vasvesszővel.
3: You shall dash them in pieces.
2: Széjjel zúzod őket, mint cserépedényt.
3: Like a potter's vessel. Therefore, be wise, O king.
2: Azért királyok, legyetek eszesek.
3: He's talking to those who exercise civil and political authority.
2: Ez azokhoz szól, akik civil, akik polgári, világi hatalmat hordoznak.
3: Be wise.
2: Legyetek bölcsek.
3: Don't start speaking against the one who already rules, because it's going to be your downfall if you do.
2: Ne kezdjetek el az ellen beszélni, aki már kormányoz, mert az ott bukásokat fogja eredményezni.
3: Be instructed, you judges of the earth.
2: És okuljatok földnek bírái.
3: Those who hold legal authority.
2: Azok, akik a jogi hatalom.
3: Now we have a battle in the United States of America right now.
2: Most az Egyesült Államokban egy nagy csata zajlik.
3: It's the battle of the federal court judges.
2: Méghozzá a szövetségi bírók között.
3: God has just spoken to us very powerfully, very prophetically.
2: Isten nagyon profétai, erőteljes módon szólt hozzánk nemrég.
3: That he's going to remove three of the federal court judges who are in his way.
2: Arról, hogy három szövetségi bírót el fog mozdítani a pozíciója. Now, mert Isten útjában
3: vannak.
2: És ez meg fog történni az év vége előtt.
3: And this will shift the whole balance so that God's will is being done, not the will of the evil.
2: És meg fogja változtatni az egész egyesügyi helyzetet, úgy, hogy Isten akarata lesz, meg nem a gonosz akarata.
3: Now, this is the Lord speaking.
2: Itt az Úr beszél.
3: To those who have political authority and those who have judicial authority, you be careful what you're doing.
2: Azoknak, akinek politikai és jogi hatalom van a kezükben, hogy vigyázzatok, mit csináltok.
3: You're not a law unto yourself, you're under the authority of God, whether you recognize it.
2: Nem lehettek saját törvényetek, akár tudjátok, akár nem, Isten hatalma alá vagytok vetve.
3: Serve the Lord with fear and rejoice with trembling.
2: Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel.
3: Kiss the Son, lest he be angry and you perish in the way.
2: Sokoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és elnevesszetek az úton.
3: When his wrath is kindled but a little.
2: Mert hamar felgerjed az ő haragja.
3: Blessed are those who put their trust in him.
2: Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.
3: Now this is the Melchizedek priesthood.
2: Ez a Melchizedeki papság.
3: Sitting on his throne and ruling in the affairs of this world.
2: Amely ül a trónján, és uralkodik a világ dolgai fölött.
3: Now I want to look at one or two more psalms quick.
2: Szeretnék gyorsan még néhány zsoltárt megnézni.
3: I'm going to mention this rather than develop it. It's such a fantastic psalm.
2: Inkább csak említem ezt, nem fejlesztem, nem dolgozom ki a témát.
3: Psalm 22.
2: 22. zsoltár, óriási téma. Hogyha elolvassátok ezt a zsoltárt,
3: you can only come to one conclusion.
2: Egyetlen következtetésre juthatott csupán.
3: David must have had a vision of the cross.
2: David biztos látomást kapott a keresztről.
3: And saw a physical visionary picture of Jesus being crucified 1,000 years before it took place in time.
2: 1,000 évvel azelőtt, hogy Jézus keresztrefeszítése megtörtént volna az időben, ő már látta fizikailag konkrétan ezt a keresztrefeszítést.
3: There was a strong tradition in the early church that Jesus quoted the whole psalm from the cross.
2: A korai egyházban volt egy nagyon erőteljes hagyomány, mely szerint Jézus ezt az egész zsoltárt idézte a kereszten.
3: We can't prove that, but I have a suspicion it could well be.
2: Ezt nem tudjuk bizonyítani, de én nagyon gyanítom, hogy ez igaz lehet.
3: Certainly he quotes the first line which is recorded in scripture.
2: Az első sort nyilvánvalóan idézte belőle, mert ezt a Biblia is feljegyezte.
3: Which is my God, why have you forsaken?
2: Ez pedig az, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet?
3: Because part of the agony of the cross was not so much the physical pain.
2: Mert a kereszt gyötrelmének egy része volt, nem csak maga a fizikai fájdalom.
3: But as the sin of the whole human race came upon Jesus.
2: Mert az egész emberiség bűne rászállt Jézusra ott.
3: And he became filthy with all the sin of Adam's race.
2: És Jézus Ádám fajának minden szennyét magán érezte akkor.
3: Because the Bible says that he bore all our sins in his body on the tree.
2: Mert a Biblia azt mondja, hogy Krisztus a testében hordozta minden bűnünket a fán.
3: It also says in 2 Corinthians 5:21.
2: Azt is olvasod a 2 Korintus.
3: No sin actually became sin.
2: Hogy az, aki bűnt nem ismert, tulajdonképpen valósággal bűnné lett.
3: And so this spotless Son of God, for our sake, became filthy with all the filth of Adam's race.
2: Tehát Isten szepődlen báránya és fia, ami érdekünkben a bűneink minden szennyével szennyes lett.
3: When the weight of all that foulness came upon him.
2: Mindez a szenny piszok rá ragadt.
0: dieser Verderbtheit auf ihn kam.
3: Something else absolutely terrible happened to him.
2: Ez valami rettenetes dolog volt, ami történt vele ekkor.
3: Filthy with all that sin.
2: Mindez a bűn beszennyezte őt, amit az emberiség
3: elkövetett. The fellowship between father and son was broken, and he was desolate and absolutely alone in the darkness of hell.
2: És ilyen módon teljesen megszakadt a kapcsolat az atya és a fiú között, és Jézus teljesen magára maradt és elhagyatott volt a pokol sötétsége közepette.
3: Because the father couldn't look upon all that filthy sin.
2: Mert az atya nem tudott mindenre a szennyes bűnre ránézni.
3: And the father couldn't fellowship with one who was filthy with all that.
2: És nem vállalhatott közösséget olyan valakivel, aki tele volt mindezekkel a bűnökkel.
3: You know, I shudder when I think about this. I think, my God, what was it like?
2: Tehát én megreszketek, amikor erre gondolok, hogy Istenem, milyen lehetett ez?
3: Even in that condition,
2: de még ebben az állapotban is,
3: as he struggles with the wickedness and the darkness of being made sin.
2: Ahogy Jézus küzdik annak a sötétségével és gonoszságával, hogy ő bűnné lett.
3: Something deep down in his spirit is still the fighting warrior Melchizedek.
2: Valami a szelleme mélyén még mindig ott van a harcos Melchizedekből.
3: Although his circumstances says you're finished.
2: A körülmények azt mondják, hogy neked véged van.
3: All your disciples have left you.
2: Elhagyott minden tanítványod.
3: The father is gone.
2: Az atya is eltávolodott tőled.
3: You're in this dark hell all by yourself.
2: Itt vagy teljesen egyedül ebben a sötét világban.
3: In the depths of that situation, he starts to fight back with his warring spirit.
2: És ennek a sötét helyzetnek a mélyéről Jézus elkezd küzdeni az ő harcos szellemével.
3: I've wept over this many, many times.
2: Nagyon sokszor sírtam emiatt már.
3: Because he starts to declare back, you haven't forsaken me.
2: Mert elkezdi megvallani, hogy Istenem, te nem hagytál el engem. Hűséges leszel hozzá.
3: He starts to claim all these tremendous promises.
2: Aztán elkezdi idézni ezeket a fantasztikus ígéreteket.
3: On the cross, in the middle of that darkness.
2: A kereszterennek, a sötétségnek a közepette.
3: He claims what has already been said in Psalm 2.
2: Megvallja azt, ami már a második zsoltárban elhangzott.
3: Father, give me the nation.
2: Atyám, add nekem a nemzeteket.
3: And I tell you, this is it. You see, if you're living in a dark city full of darkness, don't give up in the hour of darkness.
2: És hogyha ti egy sötét város közepén éltek, akkor ne adjátok fel a harcot ennek a sötétségnek a közepette. Így van.
3: I remember a period in the city of Bombay.
2: A Bombay városában egy ilyen időszakot is átéltem.
3: We've gone into this Catholic area, so full of sin and darkness, I can't.
2: Elmentünk egy ilyen katolikus területre, ami úgy tele volt bűnnel és sötétséggel, hogy el sem tudom mondani.
3: We painfully built a church of 40 people.
2: És fájdalmasan felépítettünk egy 40 fős gyülekezetet.
3: Every one of them was an incredible miracle of God's grace.
2: Mindegyik tag Isten kegyelmének a fantasztikus csodája volt.
3: And literally all hell came against us.
2: És szó szerint az egész pokol ellenünk támaszt.
3: The Catholic Church turned against us with great fury.
2: Nagy haraggal támaszt ránk a katolikus egyház.
3: Certain people tried to get the government to throw us out the country. They politically manipulated.
2: Bizonyos emberek megpróbálták a kormányt rávenni arra, hogy dobjanak ki minket az országból, egy politikai.
3: Went down from 40 to 8 people because they became casualties in this war.
2: Manipulációval, és a 40 fős gyülekezet lecsökkent 8 főre, mert a háború áldozatai lettek többi.
3: It seemed like we couldn't win. It seemed like the devil had such control. There was no way we could move.
2: Úgy tűnt, hogy nem tudunk győzni. Annyira az ördög irányítja a dolgokat, hogy nem tudunk lépni sem erre.
3: At this time, I was physically, so was my wife, physically attacked by demons who tried to scare us.
2: Megijeszteni minket, hogy az életünket mentve elrohanjunk onnan.
3: The devil's too strong around here.
2: Minden körülmény azt mondta, hogy az ördög túl erősít.
3: There's nothing you can do about the situation.
2: Semmit nem tehettek ezzel a helyzettel.
3: The devil will always rule here. He always has.
2: Mindig az ördög fog itt uralkodni, mert mindig is ő uralkodott.
3: You can't change this city. You can't change this
2: place. Nem tudjátok megváltoztatni ezt a várost, ezt a helyet.
3: Who do you think you are? You're just a little nobody.
2: Kinek gondoljátok magatokat? Kis senkik vagytok. De valahogy mégis ott ragadtunk.
3: And didn't look at our circumstances.
2: És nem a körülményeinkre néztünk.
3: We certainly didn't look at ourselves.
2: Kétségtelenül nem magunkra néztünk.
3: But we looked at God and what the Word of God said.
2: Hanem Istenre és arra, amit az ige mond.
3: And we had the most difficult struggle prayer meetings I've ever had in my life.
2: És a legnehezebb küzdködéseink voltak az ima összejövetelekkel, amit életemben átéltem valaha. Nem éreztem örömtelének magam.
3: I didn't feel victorious.
2: Nem éreztem győztesnek magam.
3: I felt heavy and depressed and it all seemed so hopeless.
2: Nehéznek és nyomottnak éreztem magam, és minden teljesen reménytelennek látszott.
3: Grace to stick in there and declare what the word said.
2: De kegyelmet kaptunk arra, hogy ott maradjunk és meghirdessük a körülmények ellenére, hogy mit mond az ige erről az egészről.
3: Then suddenly one Wednesday night,
2: hirtelen egy szerda este valami megtört a levegő égben.
3: And then I won't go into all the detail, it will take far too long.
2: Nem mondom el az összes részletet, nagyon hosszú lenne.
3: And then everything changed.
2: De minden megváltozott.
3: And we weren't looking for people, they were looking for us.
2: És utána nem mi kerestük az embereket, hanem ők kerestek minket.
3: We didn't need to hold evangelistic meetings, they came knocking at our door, saying what can we do to get saved.
2: Nem volt szükségünk evangelizációs összejövetelekre, mert az emberek bekopogtak az ajtónkon, hogy mit tegyenek azért, hogy üdvösséget nyerjenek. Szó szerint ez történt, és négy év alatt.
3: 4,000 people saved and transformed by the power of God.
2: Év alatt azt látjuk, hogy 100,000 ember megváltozott, Isten ereje által is megtért.
3: In February of this year,
2: ennek az évnek a februárjában,
3: in exactly that same location,
2: pontosan ugyanott, ahol ez történt,
3: Benny Hinn came to hold a crusade in Bombay.
2: Benny Hinn elment Bombayba, hogy egy evangelizációt tartson.
3: We estimate now between 3,000 and 5,000 living churches in that region.
2: A megbecsléseink szerint abban a térségben most 3,000-4,000 élő gyülekezet működik.
3: I didn't plant them. I just watched God. I say, how many churches did you plant? I said,
2: nem én alapítottam őket.
3: Open, watching God at work.
2: Nem én csak néztem, mit csinált Isten. Engem megkérdeznek sokszor, hogy hány gyülekezetet alapítottam, de én csak ott álltam is. Tehát, hogy szájjal néztem, hogy Isten mit cselekszik.
3: Leading up to that Benny Hinn crusade.
2: De az ima összejöveteleken, ami előkészítették ezt a Benny Hinn összejövetel,
3: 280,000 people came to pray on the crusade site.
2: 280,000 ember jött össze imádkozni az evangelizáció helyszínén, hogy imádkozzon ezért az eseményért.
3: Once there were 8 people battered to pieces in one little church. That was all there was.
2: Valaha csak 8 ember volt ott egy pici gyülekezetben, akik teljesen le voltak győzve az egész térségben.
3: But now 30 years later,
2: de most 30 évvel később,
3: a praying army of 280,000 people come to pray and baptize that whole region in the power of
2: 280,000-es imádkozó testület jött össze azért, hogy az egész térséget beleáztassa imába ezelőtt az esemény előtt.
3: When Benny Hinn came, he said it was the most fantastic meeting he had in his life.
2: Amikor Benny Hinn odament, azt mondta, hogy életének a legfantasztikusabb összejöveteleit tartotta ott.
3: All those people were the workers, they were the prayers, they were the counselors, they were the ground personnel which made the crusade possible.
2: És mindezek a szolgáló emberek, a közbenjárók, a lelki gondozók voltak azok, akik lehetővé tették azt, hogy ez a rendezvény ilyen eredményes legyen.
3: 5 million people attended those crusades in 3 days.
2: 3 nap alatt 5 millió ember volt ott ezeken az összejöveteleken.
3: In one of the evening meetings,
2: az egyik esti összejövetelen,
3: in one meeting,
2: egyetlen összejövetelen,
3: they counted 174 empty wheelchairs in the one meeting.
2: 174 üres tolókocsit számoltak össze az összejövetel végén.
3: Hallelujah. See, this is Psalm 22.
2: Tudjátok, ez a 22. zsoltár.
3: This is our glorious priest.
2: Ez a dicsőséges papunk.
3: This is our warrior king.
2: Ami harcos királyunk.
3: Fighting through that thick darkness to claim the promises and by his faith forcing them to be established.
2: Aki átverekszi magát azon a rettenetes sötétségen, ami rajta volt, és megvallja és igényli magának az ígéreteket, és a hitének a hatalmas erejével megvalósítja azokat. Még gyorsan két zsoltár.
3: Not in your notes, but I just thought of them this morning.
2: Nincs benne a jegyzetetekben, ma reggel jöttem rá. A 24. zsoltárhoz jöjjetek.
3: It begins with this same statement.
2: Ugyanezzel a megvallással kezdődik.
3: The earth is the Lord's and all its fullness.
2: Az Úré a földnek teljessége.
3: The world and all those who dwell therein.
2: A földkereksége és annak lakosai.
3: Now this statement comes again and again in the Psalms.
2: A zsoltárokban többször megtaláljuk ezt a megvallást.
3: God owns everything.
2: Istené minden.
3: And he owns everybody.
2: És mindenki az övé.
3: And there's not a single homosexual in the whole world that God doesn't want to transform into a holy believer.
2: És az egész földön egyetlen homoszexuális sincs, akit Isten nem akar átalakítani szent hívővé.
3: We don't hate the people.
2: Mi nem gyűlöljük az embereket.
3: We hate the spirits that are perverting them.
2: Mi azokat a szellemeket gyűlöljük, akik eltorzítják őket.
3: Compassion to see them gloriously transformed.
2: Hatalmas irgalom van bennünk irántuk, és látni akarjuk, hogy dicsőségesen átalakulnak ezek az emberek.
3: God doesn't hate Muslims.
2: Isten nem gyűlöli a muszlimokat.
3: But he hates the spirit of Islam.
2: Az iszlám szellemét gyűlöli.
3: I tell you what I've been feeling to pray for the last few months.
2: Az elmúlt néhány hónapban a következőt éreztem, hogy kell érte imádkoznom.
3: I felt God. I believe this is God, but I'm not saying thus saith the Lord in big letters, if you know what I mean.
2: Tehát hiszem, hogy az Úr indított erre, de nem merem azt mondani, hogy csupa nagybetűvel, hogy így szólt az Úr.
3: I'm just imagining one Osama bin Laden coming out of a cave somewhere in Afghanistan.
2: Csak úgy azt képzeltem, azt láttam, hogy Usama bin Laden kijön Afganisztánban. Egy barlangból olyan átélésem volt, mint Pál apostolnak. Hogy azt mondta volna, hogy a barlangomban odajött hozzám Jézus, mondaná Osama bin Laden.
3: To kill and to persecute in these terrible ways.
2: És rájöttem, hogy milyen gonosz és bűnös dolog volt, hogy ilyen szörnyű módon öltem és üldöztem az embereket.
3: I spent the rest of my life passionately proclaiming Jesus to every Muslim.
2: És az életem hátralévő részét azzal akarom tölteni, hogy minden muszlimnak szenvedélyesen hirdetem Jézust.
3: Képzeljétek,
2: hogy hatta ez az iszlám világra.
3: Amen.
4: Amen.
3: Now, far better than being killed.
4: Viel besser als getötet zu werden.
2: Sokkal jobb, mint hogy megölnék.
3: The salvation of the Apostle Paul was just as dramatic.
2: Mert Pál apostol megváltozása ugyanilyen drámai volt, mint Osama bin Laden-é lenne.
3: Amen. So I don't hate Osama bin Laden.
2: Tehát én nem gyűlölöm Osama bin Laden.
3: He's blinded by deceiving spirits.
2: Őt megvakították, megtévesztő szellemek.
3: And I long for that passion to be redirected to forcefully advance the kingdom of God.
2: És én vágyom arra, hogy irgalmat nyerjen és megváltozzon, és erőteljesen hirdesse a világban Jézus evangéliumát.
3: If he suddenly came out of a cave and said, I've been converted, I wonder whether anybody would believe him.
2: Hogyha hitelen kijönne egy barlangból és azt mondaná, hogy erőteljesen megtértem, nem tudom, hinne neki valaki.
3: But wouldn't that be a glorious thing?
2: De nem lenne dicsőséges dolog ez.
3: Amen.
4: Amen.
3: Well, I'm praying that way.
2: Na, én ezért imádkozom.
3: Let's move on to Psalm 110. No, sorry, we're in Psalm 24. Let's stay.
2: A 24. Zsoltárban maradjunk még.
3: Come to verse 3.
2: Harmadik vers.
3: Who may ascend into the hill of the Lord?
2: Kicsoda megy fel az Úr hegyére?
3: Or who may stand in his holy place?
2: És kicsoda áll meg az ő szent helyén?
3: He who has clean hands, a pure heart, has not lifted up his soul.
2: Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.
4: Wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört.
3: He shall receive the blessing of the Lord.
2: Áldás nyer az Úrtól.
3: And righteousness from the God of his salvation.
2: És igazságot az üdvösség Istenétől.
3: Verse 6.
2: Hatodik vers.
3: This is Jacob, the generation of those who seek him.
2: Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége.
3: What I'm seeing happening right now.
2: Én látom, hogy ez történik mostanában.
3: The young generation.
2: Ez a nemzedék, a fiatal nemzedék.
3: The devil thought he'd got tied up completely in his deceptions.
2: Akiket az ördög teljesen be akart kötözni az ő megtévesztéseivel.
3: Clean, nice Christian young people. They're dirty, foul, demonized young people.
2: Ezek nem tiszta, rendes keresztény fiatalok, hanem piszkos, sötét, démonizált fiatalok, akikről beszélek. De olyan erőteljesen megtértek.
3: They're twisted, messed up. Lives are turned into lives where they're princes with God.
2: Hogy az eltorzult, zűrzavaros életük megváltozik olyan életté, ahol Istennek a szent hercegei lesznek. Ők lesznek a Jákob nemzedék.
3: And we're going to see hundreds of thousands of these people being turned from Jacob's to Israel's.
2: Látni fogjuk, hogy több százezer ilyen ember Jákobból Izraelé fog változni.
3: Being turned from Jacob's to Israel's.
4: Von Jakob in Israel.
3: You understand what I mean by the change of name?
2: Értitek, mire gondolok a név megváltozásával?
3: Israel means a prince with God and with men.
2: Izrael azt jelenti, hogy herceg Isten és az emberek szemében.
3: Jacob means a cheat, a usurper, a Christian.
2: Azt jelenti, hogy bitorló, csaló.
4: Ein Betrüger, einer der verdreht.
3: And the change of name means a change, a transformation of personality.
2: És a név megváltozás a személyiség megváltozását jelenti.
3: Amen.
4: Amen.
3: And we're going to find a multitude of these messed up people are going to become princes, mighty warriors.
2: És azt fogjuk látni, hogy ezeknek a zűrös fiataloknak nagy tömege Isten harcosa lesz és hatalmas hercege lesz.
3: This is the generation.
2: Ez az a nemzedék, a Jákob nemzedék.
4: Jákob generáción.
3: And we're going to seek
2: him. Keresni fogják Isten.
3: You see, they're not just wanting to be
2: Tudjátok, ők nem szórakoztatni akarják magukat, ők Istent keresik. Remélem, hogy értitek ezt.
3: Szeretném,
2: hogy értenétek, amit mondok. Ez a lelkiségeti papság.
3: Now go to the end of the verse. End of the.
2: A Zsoltár végén.
3: Hetedik
2: vers.
3: Lift up. Lift up you heads, your heads, O ye gates. Be lifted up, you everlasting.
2: Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók. Hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya?
3: The Lord.
2: Az erős és hatalmas Úr.
3: The Lord
2: az erős hadakozó Úr. See,
3: this is the king.
2: Tehát ez a király.
3: He's a warrior.
2: Egy harcos király.
3: And when that Jacob generation begins to
2: és amikor az a Jákob nemzetek elkezd megnyilvánulni,
3: we can start to speak to the gates of
2: our city. Szólni a városaink kapuihoz.
3: Many of which are
2: amelyek közül sok démonizált.
3: And we can command them to
2: megparancsolhatjuk nekik, hogy emelkedjenek fel.
3: And to open wide their gates.
2: És zárják ki az ajtóikat szélesre, hogy a dicsőség királya bejöhessen.
3: Not into our little private
2: nem a kis privát keresztény összejöveteleinkre jöjjön Isten.
3: But through the gates and into the very lives
2: hanem
3: of our
2: a kapukon keresztül a város életébe be.
3: Now we're doing this in San Antonio,
2: San Antonio Texasban ezt csináljuk most.
3: I could tell you many stories of the changes
2: sok történetet mondhatnék nektek azokról a változásokról, amik történnek.
3: Things are evidently beginning to happen here in Graz.
2: Nyilvánvalóan történnek már itt is dolgok Grazban.
3: You can actually change
2: megváltoztathatjátok a városokat.
3: You can make the gates give way.
2: Felnyithatjátok a kapukat.
3: And the power of that army is not going to be lots and lots of anciently religious people. They're going to be new people that have met the power of God in the church.
2: És meg a hadseregek a tagjai nem a hagyományos régi keresztényekből fognak állni, hanem új keresztényekből, akiket radikálisan átalakított az evangélium.
3: Now in the heart of this psalm is this condition. Who may ascend into
2: ennek a Zsoltárnak a szívében ez van, hogy ki mehet fel az Úr hegyére.
3: And I'm not going to develop this now because there's
2: just nem dolgozom ezt ki részletesen, mert nincs idő rá.
3: But there's a purity into which we have to personally come.
2: De személyesen el kell jutnunk egy tisztaságra.
3: We're told that God will dwell with those who are of a humble and
2: azt olvassuk, hogy Isten azokkal lakozik, akinek alázatos és összetört szellemük van.
3: If we fulfill
2: the feltételeket,
3: we can live in God's presence just as
2: ugyanúgy élhetünk Isten jelenlétében, ahogy Jézus tette.
3: We can know the Father the
2: way Jesus knew. Úgy ismerhetjük az Atyát, ahogy Jézus ismerte.
3: We can have the same relationship.
2: Pontosan olyan kapcsolatban lehetünk vele, mint Jézus volt.
3: Where our life is not so much periods of prayer, although that does happen.
2: Az életünk nem alapvetően csak az ima időszakaiban ilyen, noha ez is megtörténik.
3: We're just in fellowship with Him.
2: Hogy de egész nap közösségben lehetünk Istennel.
3: Amen. He talks to me and I talk to Him.
2: Én beszélek Istenhez, ő szól hozzám.
3: Amen. Amen. Now, that's the
2: ez az az ára, amit meg kell fizetnünk.
3: And it's for
2: mindenki
3: everybody.
2: Ez a lehetőség.
3: Now come to Psalm 15.
2: Most akkor az 50. Zsoltár. 15. Zsoltár.
3: See, what Psalm 24 focuses on is the vertical relationship.
2: Tehát a 14. Zsoltár az Istennel való függőleges kapcsolatról beszél.
3: And the power of that relationship to change.
2: És arra, hogy ez a kapcsolat erős arra, hogy megváltoztassa a városainkat.
3: And also see that the dimension of this warrior king. He is the Lord, mighty.
2: És ennek a hatalmas harcos királynak, aki a hatalmas harcoló úr, ennek a dimenziójáról is beszél.
3: See, to transform cities, you have to fight for them.
2: Ahhoz, hogy a városokat megváltoztathassuk, azért harcolni kell
3: érte. It doesn't just fall out
2: nem az égből fog leesni a változás, az imád eredményeként, hanem ránk száll le ez az egész dolog, és akkor mi leszünk az eszközei a változásnak. Értitek ezt?
3: You can't expect God to change cities while you stand there as a
2: spectator. Nem várhatjátok el, hogy Isten majd megváltoztatja a városotokat, miközben ti ott álltok, mint szemlélők.
3: You've got to be willing to participate with God in the process.
2: Hajlandónak kell lennetek együttműködni Istennel a város megváltoztatásának folyamatában. És akkor meg fog történni.
3: Aztán
2: a 15. Zsoltárban ugyanez a kérdés tevődik föl.
3: Lord, who may abide in your
2: kingdom? Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban? Kicsoda lakozhatik szent hegyeden?
4: Wer darf weinen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge?
3: Then as you read on through Psalm 15,
2: és ahogy olvassátok a 15. Zsoltárt,
3: it concentrates on all the horizontal relationships between
2: the hívők közötti vízszintes kapcsolatokra utal.
3: John says several times, if you don't love your brother, you don't
2: really love God. Jánosok sokszor elmondja, hogy ha nem szeretitek a testvéreiteket, akkor Isten se szeretitek igazán.
3: If you're out of sorts with your brother, Jesus says your prayers are never going
2: to be answered. Azt mondja Jézus, hogy az imáitokra nem kaptok választ, hogyha a testvéreitekkel nem vagytok rendezett kapcsolatban.
3: You can pray as earnestly as you like, but if you have unforgiveness in your heart, your prayers will not be heard.
2: szívetekben meg nem bocsátás van, akkor az imáitokra nem kaptok választ.
3: And there are people seeking a vertical relationship.
2: És vannak emberek, akik keresik az Istennel való kapcsolatot, a füzőlegeset.
3: But they will not put right the horizontal relationships with other brothers.
2: De nem rakják rend a vízszintes kapcsolataikat a többi testvérrel.
3: And they can't know that intimacy with God until they deal properly with the broken relationships with other men and women who.
2: De nem ismerhetik meg az Istennel való bensőséges kapcsolatot, amíg nem rendezik a testvéreikkel való összetört kapcsolataikat.
3: Both are equally.
2: Mindkét dolog egyformán szükséges.
3: Every time Jesus talks
2: Jézus valahányszor az imáról beszélt,
3: which he does a number
2: ezt számos esetben megtette,
3: in the Gospel of Matthew, the Gospel of Luke,
2: Máté és Lukács evangéliumában különösen,
3: at the end of that
2: ennek a tanításnak a végén,
3: he always concludes with some instruction of the necessity to forgive every offense.
2: Mindig azzal az utasítással fejezi be a tanítás, hogy mindig minden bűnt meg kell bocsátanunk, amit emberektől kaptunk. Ami sértést emberektől kaptunk.
3: And if we don't do that, then our prayers.
2: És hogyha ezt nem tesszük meg, akkor az imáinkra nem kaphatunk választ.
3: In the Gospel of Matthew, the Gospel of Luke particularly.
2: Tehát némelyikünknek inkább körbe kell nézni.
3: Some people so focus on God that they
2: sokan annyira Istenre koncentrálnak, hogy figyelmen kívül hagyják a testvéreiket.
3: And here the psalm gives the balance.
2: De itt a Zsoltár megadja az egyensúlyt a két dolog között.
3: Well, let's move to Psalm 110.
2: Akkor menjünk a 110. Zsoltárhoz.
3: This is where the name Melchizedek is actually mentioned.
4: Hier wird der Name Melchizedek erwähnt.
3: And this psalm, Psalm
2: 110,
3: this is the most quoted Old Testament scripture in the whole
2: of the New Testament. Az egész új szövetségben ez az az ószövetségi ige, amit a leggyakrabban idéznek.
3: Psalm 110 is quoted.
2: A 110. Zsoltár idézi az új szövetség.
3: And it's referred to more than any other scripture in the whole.
2: És többször utal rá az új szövetség, mint bármely más ószövetségi igére.
3: And Jesus
2: nagyon világosra teszi ezt.
3: That he is the one to whom all this.
2: Hogy ő az, akire vonatkozik ez az egész.
3: Almighty God the Father. Is speaking to Almighty God.
2: A mindenható Atya Isten beszél a mindenható Fiú Istenhez. És azt mondja, ülj azért jobbomon.
3: Until I make
2: amíg ellenségeidet zsámoljul, vetem a te lábaid alá.
3: The Lord shall send the rod of your strength out of
2: Zion. A te hatalmad pálcáját kiújtja az Úr Sionból.
3: Rule in the midst
2: mondván uralkodjál ellenségeid között.
3: And you're always fine in all the psalms, and we could look at many.
2: És mindig azt találjuk minden zsoltárban, és még sokkal több zsoltárt megnézhetnénk. Hogy Isten hatalmának, uralkodásának a jogara mindig Sionból, az ő szent hegyéről megy ki.
3: It's the place of David's.
2: Ez a Dávid sátorának a helyszíne.
3: Isaiah chapter 16 and verse 5 tells us that God says, I will rule.
2: Az Ézsaiás 16:5-ben azt mondja Isten, hogy én Dávid sátrából fogok uralkodni.
3: And the person who exercises
2: az, aki ezt az uralmat gyakorolja, megvalósítja,
3: is the one who sat on his throne in that place.
2: Az, aki ott ül az ezen a trónon a Sion hegyén.
3: Verse 3.
2: Harmadik vers.
3: Your people
2: a te néped készséggel sietett a sereggyűjtésed napján.
3: In the beauty of holiness,
2: szentséges
3: the womb of the morning.
2: Öltözetben hajnalpír méhéből lészett ifjaidnak harmadja.
3: You have the dew of your youth. The Lord has sworn and will not relent. You are a priest forever, according to the order of Melchizedek.
2: Megesküdt az Úr, és meg nem másítja, pap vagy te örökké, Melchizedek rendje szerint.
4: Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchizedeks.
3: The Lord is at your right hand.
2: Az Úr a te jobbod felől.
3: He will execute kings in the day of his wrath.
2: Megrontja az ő haragja napján a királyokat.
3: He shall judge among the nations.
2: Ítéletet tart a nemzetek között.
3: He shall fill the places with dead bodies. He shall execute the heads of many countries.
2: Távol a holttestekkel, összeszúz messze a földön minden.
3: We're going to see how this all is worked out in the.
2: Az út mellett való patakból iszik, ezért emeli fel az ő fejét.
3: Now we. we got to look at this spiritually and also.
2: Ezt meg fogjuk szemlélni szellemileg is és fizikai vonatkozásban.
3: There will be physical removal of those people that get in the way.
2: Fizikailag eltávolítja Isten azokat az embereket, akik az útba kerülnek.
3: But even more powerfully, there's going to be spiritual removal of those principalities and powers that get in.
2: De még erőteljesebb az, hogy Isten azokat a szellemi fejdelemségeket és erőket elmozdítja, akik az útjában.
3: The head is always a prophetic sign of taking away the authority and the power.
2: A fej levágása profitailag mindig azt jelenti, hogy elvenni a hatalmat, a tekintélyt.
3: As we get into the book of Hebrews tomorrow.
2: Majd ahogy holnap a zsidó levélről beszélünk.
3: We're going to see how this all is worked out in the rulership of the Melchizedek priest.
2: Látni fogjuk, hogy az egész Melchizedeki papság uralkodói tevékenységében ez hogyan nyilvánul meg.
3: We're told again and again.
2: Újra és újra azt olvastuk.
3: Jesus ascended.
2: Hogy amikor Jézus felmagasztaltatik.
3: Sat down on his throne.
2: És leül az ő trónjára.
3: We're going to also see. And we're going to also see that we are included and incorporated.
2: Látni fogjuk, hogy ebben az egyetlen papságban mi is benne vagyunk. Része vagyunk.
3: He only has one expectation.
2: Istennek csak egy elvárása van.
3: All his enemies will be made a footstool for his feet.
2: Hogy minden ellensége az ő lábának zsámolja vetétesen.
3: His spirit expectancy.
2: Ő nem elégszik meg azzal, amíg minden meg nem hajlik, és nem borul az ő hatalma
3: előtt.
2: Bárhol, akár Grazban, akár Bécsben,
3: Budapesten,
2: vagy bárhol máshol ezekben a nemzetekben, akik itt képviseltetve vannak. Isten tele van
3: elvárásokkal.
2: Ez nem egy távoli remény számára, hanem egy bizonyosság.
3: In spirit it's a done deal.
2: A szellemben ez már egy elvégzett dolog.
3: Because he's completed the work necessary to make it happen.
2: Mert Jézus elvégezte azt a munkát, amit szükséges ahhoz, hogy ez így legyen.
3: He's done it all.
2: Ő mindent elvégzett.
3: Now it has to work out through his people.
2: Most az ő népén keresztül kell kibontakozni a dolognak.
3: Until it becomes a practical reality.
2: Amíg gyakorlati valósággá nem válik az egész.
3: And once again,
2: és újra,
3: the power that we will exercise,
2: az az erő, amit gyakorolni fogunk,
3: is the power of that throne,
2: az ennek a trónnak a ereje,
3: and the power of that Melchizedek
2: priest, és a Melchizedeki papságnak az ereje.
3: It says the Lord has sworn, verse 4, he will not change his mind.
2: Tehát negyedik vers, azt mondja, megesküdt az Úr, és meg nem másítja.
3: It says in verse 3,
2: harmadik vers,
3: will be willing in the day of your power.
2: A te néped készséggel sietett a sereggyűjtésed napján.
3: They will be, I love this phrase, they will be arrayed.
2: Nagyon szeretem ezt a kifejezést. Szent fenségbe lesznek öltözve.
3: And he's going to crush everything that gets in his way.
2: És Isten mindent össze fog zúzni, ami az útjába kerül. Isten szólt hozzám az egész homoszexuális és leszbikus mozgalomról. Isten óriási erővel fog elbánni ezekkel a démoni dolgokkal.
3: That some of their greatest leaders are going to turn around to become the greatest means of salvation to the other ones.
2: A legnagyobb homoszexuális vezetők közül néhányan erőteljesen megfordulnak majd, és Krisztus erőteljes tanúi lesznek.
3: And there's going to be a flow of healing, of deliverance, you know, and healing from the AIDS virus, for example.
2: És áradni fognak a gyógyulások és a szabadulások az AIDS-esek köreiből.
3: He's given me authority to pray for everyone who repents, he's going to be healed.
2: Isten hatalmat nekem adott arra, hogy minden AIDS-es, aki megtér, azért imádkozom, meggyógyul.
3: We're seeing that begin to happen.
2: Már látjuk, hogy ez kezd megtörténni.
3: Something phenomenal is going to happen in the alcohol drug addiction here.
2: Nagyon jelentős dolgok történnek már az alkoholisták és kábítószeresek között is.
3: There's going to be a powerful, glorious transformation.
2: Egy erőteljes, dicsőséges átalakulás fog történni.
3: And as I close this session, I want to underline this.
2: És ahogy befejezem ezt a tanítást, alá akarom húzni a következőt.
3: People, this army that are ready in the day of his power.
2: Ezek az emberek, ez a hadsereg, aki készen már Isten erejének a napján.
3: Let's just ponder that phrase for a moment.
2: Ezen a kifejezésen filozzunk egy kicsit.
3: Firstly, your people shall be volunteers in the day of your power.
2: Vers, a te néped önkéntesi lesz majd a te hatalmadnak napján.
3: And they're going to be characterized by the beauty of holiness.
2: És őket a szentség szépsége fogja jellemezni.
3: And they're going to be anointed with all the energy and the vitality of youth.
2: És az ifjúságnak minden kenetével fel lesznek kenve, minden erejével.
3: The Lord sworn, he's not going to change. He's not going to alter his mind.
2: Az Úr megesküdött, és nem fogja meggondolni magát.
3: This is the
2: Isten így fogja ezt
3: cselekedni.
2: És olyan módon kezdenek majd áradni a csodák, hogy az egyház ezt még nem látta soha.
3: And it's not going to be on a few individual healing ministries that do it.
2: És nem néhány egyedi gyógyító szolgálatok keresztül fog ez megtörténni, mint például Benny Hinné. Hanem Isten népe egyszerűen így fog élni.
3: And I'm seeing it in the United States like I've never seen it before.
2: És az Egyesült Államokban már láttam ezt, úgy, ahogy korábban még soha.
3: In the last six months.
2: Az elmúlt fél évben.
3: I've seen more happen than in the last 40 years of my ministry.
2: Több eseményt láttam, mint a szolgálatom megelőző 40 éve alatt.
3: I feel God's increasing the power, increasing because the day is coming, the day is dawning.
2: Úgy érzem, hogy Isten növeli az ő erejét, mert már birkad az a nap, amiről szó van.
3: This is the way God's going to use to break open it all over Europe.
2: És Isten ilyen módon fog kiáradni egész Európában.
3: Amen.
0: Amen.
3: Well, I'm going to stop here. This
2: most itt abba hagyom ezt a tanítást.
3: We're going to have a break.
2: Szünet lesz.
3: And then we're going to come back to look at Melchizedek in the book of Zechariah.
2: És utána visszatérünk arra a kérdésre, hogy Melchizedeket Zakariás könyvében fogjuk megfigyelni.
5: Elhangzott Ellen Vincent, Melchizedek és a mi dicsőséges papságunk című tanítássorozatának harmadik része.
6: Ez volt a Hitünk alapjai.
7: Hitünk alapjai.
6: Apostoli fundamentumok.
7: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Következő percekben Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának 7. részét hallhatják.
4: Well, today I want us to look at another important subject, and it's closely connected with holiness.
5: Szeretném, hogyha ma megnéznénk egy másik nagyon fontos témát, és ez szoros kapcsolatban áll a szentséggel.
4: And it's understanding the particularly in the New Testament the biblical word peace.
5: Meg kell értenünk különösen az új szövetségi nyelvben a békesség szót.
4: Now I'm sure some of you have heard me teach this before.
5: Biztos vagyok abban, hogy néhányan már hallottatok erről tanítani.
4: But I want to make sure that every one of us understands what is the fullness of Bible peace.
5: De szeretném, hogyha mindannyian megértenénk, hogy mi a teljessége a bibliai békesség fogalmának.
4: And you will find that it's a major theme throughout the New Testament.
5: Rá fogtok jönni, hogy ez egy jelentős téma mindvégig az új szövetségben.
4: And the Greek, the word in English for peace is totally inadequate.
5: Az angolul használt békesség szó, lehet, hogy a magyar is, teljesen elégtelen a lényeg kifejezésére.
4: And most other languages that I've looked into, the word peace in their language just means a sort of nice, tranquil atmosphere.
5: És a legtöbb nyelvben, amit megvizsgáltam, a békesség szó alatt az emberek egy ilyen nyugodt, békés és kellemes légkört értenek.
4: But Bible peace is much more than that.
5: De a bibliai békesség sokkal több ennél.
4: The Greek word is the word Irene.
5: Az Irene az a görög szó, ami a békesség.
4: We get our lady's name from it. Amen.
5: Irene az a női név is ebből van.
4: And in the Hebrew it's either Shalom or Shiloh.
5: Héberül pedig vagy Shalom vagy Shiloh.
4: And in both the Hebrew and in the Greek it has a much fuller, richer meaning than it does in any of our European languages.
5: És a héber és a görög nyelvben is ennek a szónak a jelentése sokkal gazdagabb, mint bármely más európai nyelvben, amit ismerünk.
4: The first thing to note is that peace is a term that's used in connection, it's a relationship word.
5: Az első dolog, amit fel kell fognunk, az, hogy a békesség szót a kapcsolatok vonatkozásában használják.
4: It's not a nice feeling.
5: Nem egy kellemes érzés csupán.
4: But it's the relationship which two people have together.
5: Hanem jellemzi azt a kapcsolatot, ami két ember között fennáll.
4: And to get the fullness of this, you've got to think of it like this.
5: Hogy a teljességében felfogjuk ezt, ilyen módon kell rá gondolnunk.
4: Imagine two people, like, I mean, we could think of recent history in the Balkans, to think of how one nation has gone against another nation and viciously fought each other.
5: Gondoljunk két népre, mondjuk, az közelmúltban ugye a Balkánon voltak nagyon heves harcok nemzetek között.
4: I'm thinking, for example, of Bosnia and Serbia.
5: Például a Bosznia és Szerbia között.
4: And I've been in Sarajevo and I've been in Bosnia a number of times, and there is technically there's a peace.
5: Voltam Szarajevóban, voltam Boszniában több ízben, és ott tulajdonképpen a szónak a műszaki vonatkozásában béke van.
4: And there's a United Nations peacekeeping force which is in Sarajevo even to this day.
5: És a mai napig is Szarajevóban ott van az ENSZ-nek a békefenntartó hadereje.
4: But it's very fragile, and at any moment it could break down for one reason or another.
5: De nagyon törékeny ez a béke, és bármely percben megszakadhat valamilyen ok miatt.
4: Now to get the flavor of Bible peace, you've got to think of, say, soldiers on opposite sides of that conflict.
5: Ahhoz, hogy a bibliai békesség fogalmát megértsük, mondjuk gondoljunk két olyan katonára, amelyek egy ilyen háborúban két ellentétes oldalon állnak.
4: They hate each other and they're actively trying to kill each other.
5: Gyűlölik egymást és konkrétan megpróbálják megölni egymást.
4: And then suddenly the conflict stops and they lay down their arms.
5: És aztán hirtelen vége a harcoknak és leteszik a fegyvert.
4: In the world's terms, we now have peace.
5: A világi értelmezés szerint ekkor már béke van.
4: But in Bible terms, that's not gone anywhere near far enough.
5: De a bibliai fogalom szerint ez egyáltalán nincs még a békesség szintjén.
4: For Bible peace to be complete, they would need then to fall into each other's arms.
5: Ahhoz, hogy ez bibliai békesség legyen közöttük, az kell, hogy ez a két ember egymás nyakába boruljon.
4: Totally forgive each other.
5: Teljesen megbocsásson egymásnak.
4: Fall in love with each other.
5: Nagyon megszeressék egymást.
4: and want to live in deep relationship with one another for the rest of their lives.
5: És az életük hátra levő részében egy mélységes kapcsolatban akarjanak élni egymással.
4: And until that is complete, you've not come to Bible peace.
5: Amíg ez meg nem történik, nem beszélhetünk bibliai békességről.
4: So let me summarize that.
5: Hadd foglaljam össze.
4: Bible peace is the mending of a relationship.
5: A bibliai békesség az egy kapcsolatnak a helyreállítása.
4: Which was formerly hostile.
5: Amely korábban ellenséges kapcsolat volt.
4: But now has been replaced with a joining together in perfect love between the two warring parties.
5: De most már a két korábban egymással harcban álló fél tökéletes szeretetben olvad össze egymással.
4: Have you got the picture?
5: Értitek a képet?
4: And the Bible tells us that. Let's just turn and start to look into this more. Come to Colossians.
5: Menjünk a Kolossé levélhez azért, hogy mélyebben meg tudjuk ezt vizsgálni.
4: This is really first introduced to us.
5: Igazán ott hallunk erről először.
4: Colossians chapter 1.
5: Kolossé 1.
4: And come to verse 19.
5: 19.
4: And this is what it says.
5: Itt a következő van.
4: For it pleased the Father that in Jesus all fullness should dwell.
5: Mert tetszett az Atyának, hogy Jézusban lakozzék az egész teljesség.
4: And by him to reconcile all things to himself.
5: És hogy ő általa békéltessen meg mindent magával.
4: Wherever you find the word peace in the Bible, you will also find the word reconciliation. They almost always go together.
5: Amikor a Bibliában megtaláljuk a békesség szót, majdnem mindig ott van mellette a megbékélés. Ezek kéz a kézben járnak a legtöbbször.
4: And we read that God was in Christ reconciling all things to himself.
5: És azt olvassuk, hogy Isten volt ott Krisztusban, aki megbékéltetett magával mindent.
4: Whether things on earth or things in heaven.
5: A földön levő és a mennyben levő dolgokat.
4: Having made peace through the blood of his cross.
5: Az ő keresztjének vérével szerezvén békességet.
4: And you who were once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now he has reconciled.
5: Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett.
4: In the body of his flesh, through death,
5: az ő emberi testében a halál által,
4: to present you holy and blameless and above reproach in his sight.
5: Hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állasson titeket ő maga elé.
4: That's completing the process of Bible peace.
5: Ez a bibliai békesség folyamatának a befejezése.
4: It says many times similar words in different places in the New Testament.
5: Sokszor olvasunk hasonló szavakat az Új Szövetségben.
4: It tells us that while we were enemies of God, Christ died for us.
5: Azt olvassuk, hogy amikor még Isten ellenségei voltunk, Krisztus meghalt értünk.
4: He didn't even wait for us to come and say, God, we're sorry.
5: Nem is várta meg, amíg oda megyünk Istenhez és bocsánatot kérünk tőle.
4: Adam and Eve and God had a perfect relationship.
5: Adam, Éva és Isten között tökéletes kapcsolat volt.
4: In their innocence before they sinned, they were at peace with one another.
5: Ádámék, mielőtt bűnbe estek volna, tökéletes békességben voltak egymással.
4: But it was the relationship of innocence. It had not really been tested.
5: De ez még az ártatlanságuk idején volt, amikor még nem próbáltatott ki ez a kapcsolat.
4: When Adam made the decision to step out into independence,
5: és amikor Ádám úgy döntött, hogy kilép az önállóságba,
4: the relationship was broken.
5: Akkor megtört a kapcsolat.
4: God immediately felt the pain of it.
5: Isten azonnal érezte ennek a fájdalmát.
4: And his first cry was, Adam, where are you?
5: És az első kiáltás az volt, hogy Ádám, hol vagy?
4: You see, you've got to understand, God is not really content with just saving souls.
5: Tudjátok, meg kell értenetek, hogy Isten nem elégszik meg annyival, szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állasson titeket ő maga elé.
4: That's completing the process of Bible peace.
5: Ez a bibliai békesség folyamatának a befejezése.
4: It says many times similar words in different places in the New Testament.
5: Sokszor olvasunk hasonló szavakat az Új Szövetségben.
4: It tells us that while we were enemies of God, Christ died for us.
5: Azt olvassuk, hogy amikor még Isten ellenségei voltunk, Krisztus meghalt értünk.
4: He didn't even wait for us to come and say, God, we're sorry.
5: Nem is várta meg, amíg oda megyünk Istenhez és bocsánatot kérünk tőle.
4: Adam and Eve and God had a perfect relationship.
5: Ádám, Éva és Isten között tökéletes kapcsolat volt.
4: In their innocence before they sinned, they were at peace with one another.
5: Ádámék, mielőtt bűnbe estek volna, tökéletes békességben voltak egymással.
4: But it was the relationship of innocence. It had not really been tested.
5: De ez még az ártatlanságuk idején volt, amikor még nem próbáltatott ki ez a kapcsolat.
4: When Adam made the decision to step out into independence,
5: és amikor Ádám úgy döntött, hogy kilép az önállóságba,
4: the relationship was broken.
5: Akkor megtört a kapcsolat.
4: God immediately felt the pain of it.
5: Isten azonnal érezte ennek a fájdalmát.
4: And his first cry was, Adam, where are you?
5: És az első kiáltás az volt, hogy Ádám, hol vagy?
4: You see, you've got to understand, God is not really content with just saving souls.
5: Tudjátok, meg

0: perfect relationship.
1: Adam, Éva és Isten között tökéletes kapcsolat volt.
0: In their innocence before they sinned, they were at peace with one another.
1: Ádámék, mielőtt bűnbe estek volna, tökéletes békességben voltak egymással.
0: But it was the relationship of innocence. It had not really been tested.
1: De ez még az ártatlanságuk idején volt, amikor még nem próbáltatott ki ez a kapcsolat.
0: When Adam made the decision to step out into independence,
1: és amikor Ádám úgy döntött, hogy kilép az önállóságba,
0: the relationship was broken.
1: Akkor megtört a kapcsolat.
0: God immediately felt the pain of it.
1: Isten azonnal érezte ennek a fájdalmát.
0: And his first cry was, Adam, where are you?
1: És az első kiáltás az volt, hogy Ádám, hol vagy?
0: You see, you've got to understand, God is not really content with just saving souls.
1: Tudjátok, meg kell értenetek, hogy Isten nem elégszik meg annyival, hogy csupán megmenti a lelkeket.
0: He wants a relationship with us.
1: Ő kapcsolatot akar velünk.
0: He wants to totally repair what was broken through the disobedience of Adam.
1: Tökéletesen meg akarja javítani azt, ami összetört Ádám bukásakor.
0: And he was prepared to take the initiative and pay the fantastic price of dying on a cross in order to mend that relationship.
1: És Isten hajlandó volt a kezdeményezést vállalni és meghalni a kereszten annak érdekében, hogy megjavíthassa ezt a kapcsolatot.
0: And the initiative was entirely his.
1: Teljesen ő volt a kezdeményező ebben.
0: And he wasn't satisfied until he'd brought man back to a better relationship than Adam and Eve had before they sinned.
1: És nem volt elégedett azzal, addig, amíg nem hozta az embert önmagával egy még jobb kapcsolatba, mint amilyennel volt Ádámmal és Évával.
0: Now the same Greek word Irene.
1: Ugyanez az Irene görög szó.
0: At the time the Bible was written.
1: A Biblia írásának idején.
0: It was used in the medical profession.
1: Ezt az orvostudományban használták ezt a szót.
0: And it was used in connection with the fracturing of bones in the body.
1: És az emberi test csontjának eltörésekor használták.
0: When a bone was broken,
1: amikor eltörik egy csont,
0: and the broken parts came together,
1: és utána újra összeforr,
0: and the marrow oozed out and formed a paste round the fracture,
1: és akkor ott a régebben törött rész körül úgy a szövetek ugye egy kicsit túlburjánzanak,
0: which over a period of weeks gradually hardened,
1: és több hét alatt megkeményedik ez az összeforrottság.
0: So now there was a thick, hard, what's the word I want? A thick, hard
1: covering.
0: Calcium. I can't think of the right word, but it is. Let's say it was like the bone, but it was much thicker and harder at the point of fracture than before the fracture took place.
1: Tehát az összeforrott, korábban eltörött és összeforrott csontnak a helyén, azon a ponton, most már van egy ilyen kemény és megvastagodott anyag, ami keményebb és sokkal tartósabb, mint a korábban eltörés előtti csontszakasz volt.
0: Now that's how wonderfully God has designed the body to heal itself.
1: Isten ilyen csodálatosan tervezte meg a testet, hogy meg tudja önmagát gyógyítani.
0: And when that process was complete,
1: és amikor vége ennek a folyamatnak,
0: the bone was so well mended that it was now the thickest and strongest part of the bone,
1: akkor ott az a csontszakasz már annyira kemény és annyira szilárd, hogy az a legerősebb szakasz annak a csontnak.
0: And it would be highly unlikely it would ever fracture at that point, because it was now the, what was the broken part now became the strongest part.
1: És nagyon valószínűtlen, hogy ugyanott még egyszer el fog törni, mert ami korábban az eltört rész volt, most az lett a legerősebb része a csontnak.
0: When that process was complete,
1: és amikor ennek a folyamatnak vége,
0: they would say medically, the bone has now come to peace.
1: Akkor azt mondják ugye orvosilag, hogy békességre jutott ez a darab.
0: It's totally unbreakable now at what was the painful fracture.
1: Most már teljesen eltörhetetlen ott, ahol a fájdalmas törés korábban volt.
0: Now this is the glorious truth that God has made peace through the blood of his cross.
1: Ez a dicsőséges igazság, hogy Isten békességet szerzett Jézus keresztjének a vére által.
0: He's completely mended the relationship.
1: Tökéletesen megjavította a kapcsolatot köztünk.
0: And through grace we're now joined to God more strongly than Adam was in the days of his innocence.
1: És kegyelem által most már szorosabban összekapcsolódtunk Istennel, mint ahogy Ádám összekapcsolódott vele, amikor még ártatlan volt.
0: He so mended the break that it's now unbreakable.
1: Hallelujah. Isten annyira megjavította ezt a törést, hogy most már ott nem is lehet eltörni.
0: Nothing can separate us from the love of God.
1: Semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől.
0: Nothing can separate us from the love of God.
1: Semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől.
0: He's gloriously and permanently mended the relationship.
1: Ő tökéletesen és véglegesen megjavította ezt a kapcsolatot.
0: And we're now able to live with God in a relationship much greater and much more wonderful than Adam ever knew.
1: És most már sokkal nagyobb szabású és sokkal csodálatosabb kapcsolatban élhetünk Istennel, mint Ádám valaha élhetett vele.
0: In the Beatitudes, as Jesus is beginning to introduce the kingdom.
1: Az áldás mondásokban kezdi el a Jézus

0: mutatni a királyságot a boldog mondásokban.
1: And the first great teaching on the kingdom begins in Matthew chapter 5.
0: A királyságról szóló első nagy tanítás a Máté 5-ben található.
1: And it's usually called in English anyway, the Sermon on the Mount.
0: Ezt a hegyi beszédnek hívjuk.
1: And he sets out in chapter 5 some of the foundational principles of the kingdom.
0: És az ötödik fejezetben fektetli Jézus a királyságnak az alapelemeit, alapelveit.
1: Now, I don't know how you're going to translate this into Hungarian.
0: Nem tudom, magyarul lesz, hogy van.
1: But in English we call those first 9 things the Beatitudes.
0: Angolul ez az első 9 tétel boldogmondásnak hivatik, mondjuk magyarul hivatik annak.
1: They're attitudes which have to be in each in one of us.
0: Ezek azok a hozzáállások, amelyeknek mindannyiunkban meg kell lenniük.
1: Amen. And one of these important Beatitudes is in Matthew 5 verse 9.
0: És a Máté 5:9-ben van az egyik ilyen nagyon fontos hozzáállás.
1: And it says this, as you know the verse.
0: Azt mondja, de hát tudjátok ezt a verset.
1: Blessed are the peacemakers, for they shall be called the mature, grown-up sons of God. That's what I'm translating the word huios.
0: Áldottak a békességre igyekezők, mert ők Isten felnőtt és érett fiainak mondatnak, hiszen itt a görög huios szó szerepel.
1: Now, a baby Christian can still be a troublemaker.
0: A csecsemő keresztények lehetnek bajkeverők.
1: But a grown-up, mature Christian is a peacemaker.
0: De a felnőtt, érett keresztények azok a békességre igyekeznek, békességet csinálnak.
1: What does that mean?
0: Mit jelent ez?
1: Just like Jesus.
0: Ahogyan Jézus is.
1: They're prepared to lay their lives down to make peace with their brothers and sisters.
0: Készek letenni az életüket azért, hogy békességet teremtsenek a testvéreikkel való kapcsolatukba.
1: They mend relationships, they don't cause divisions.
0: Nem megoszlásokat okoznak, hanem javítják a kapcsolatokat, megjavítják.
1: Now that's an activity.
0: Ez egy tevékenység.
1: You know, it's not just blessed are the peace lovers, it's blessed are the peace makers.
0: Nem azt mondja a Biblia, hogy áldottak a békesség szeretők, hanem a békesség csinálók áldottak.
1: God made peace out of a very hostile situation.
0: Isten egy nagyon ellenséges helyzetből csinált békességet.
1: And he reconciled men and women to himself.
0: És megbékéltette magával a férfiakat és a nőket.
1: Amen. And he's called the God of peace.
0: És a békesség Istenének is hívjuk Isten.
1: And first of all, it has to operate between ourselves and God.
0: Mindenek előtt ennek a békesség létrejöttének Isten és mi köztünk kell történnie.
1: Come to Romans chapter 5.
0: Gyerünk a Róma 5-höz.
1: It says it all over the Bible, but I'm just going to pick on one or two things.
0: Ez az egész Bibliában megtalálható, de én csak egy-két dolgot szeretnék kiemelni.
1: Here's what Paul says in verse 1.
0: Azt mondja az első versben Pál.
1: He's talking about Jesus being delivered for our offenses and he was raised for our justification at the end of chapter 4.
0: Azt mondja a negyedik vers, negyedik rész végén Isten, hogy a bűneinkért kért halálra adatot és feltámasztatott, ami megigazulásunkért Jézus.
1: Now come to verse 1 of chapter 5.
0: Most akkor ötödik rész első vers.
1: Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
0: Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istentől, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Through whom we have access by faith into this grace in which we stand.
0: Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk.
1: And we rejoice in the hope of the glory of God.
0: És dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.
1: Amen. So God's a peacemaker.
0: Tehát Isten békességcsináló.
1: Now I want us to come to
0: Menjünk az egy Tesszalonika 5:23-hoz.
1: Now let's pick up this process with greater understanding.
0: Ezt a folyamatot értsük meg jobban még inkább.
1: At the end of these tremendous chapters which we looked at yesterday.
0: Ezeknek a fantasztikus részeknek a végén, amiket tegnap szemléltünk meg.
1: Paul concludes the book of Thessalonians with chapter 5 verse 23.
0: Pál a Tesszalonikai levelet az 5. résszel fejezi be, itt is most a 23. verset térjünk rá.
1: Now may the God of peace sanctify you completely and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ.
0: Most pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
1: And I want to look at this in two ways in this, hopefully this first session this morning.
0: És kétféle módon szeretném itt ma délelőtt ezen az első tanításon ezt megnézni.
1: It first of all has to work in each one of us individually.
0: Mindenek előtt ez mindegyikünkben külön-külön kell, hogy működjön.
1: You can't really make peace properly with one another until your peace between you and God is complete.
0: Nem tudtok egymás között igazán békességet kötni, hogyha az Isten és személyesen te közted való békesség még nem teljes.
1: We spend a lot of time trying to fix relationships, problems in marriages, problems in our church, because we don't really get to the root of the problem.
0: És nagyon sok időt töltünk azzal, hogy megpróbálunk megbékíteni kapcsolatokat családokban, házasságokban, gyülekezetekben, de nem jutunk igazán a probléma gyökeréig.
1: And if we would concentrate on the godly order,
0: de hogyha az Isten szerinti sorrendre koncentrálnánk,
1: and do things in the right sequence,
0: és a megfelelő egymás utánságban csinálnánk a dolgokat,
1: we would see much more success than we see now.
0: Akkor sokkal sikeresebbek lennénk, mint vagyunk most.
1: My wife and I, we had quite a few difficulties in our marriage.
0: A feleségemmel elég sok nehézségünk volt a házasságunkban.
1: Then we came into this revelation, and individually we made peace with God in a much richer, deeper way than we had known before.
0: És aztán a végén megértettük a dolgot mélyebben, és Istennel egy sokkal mélyebb békességre kerültünk egyénileg, mint amilyenben korábban voltunk.
1: See, what was happening with us was that we were looking in each other for a God-sized love to satisfy our longing for to be loved.
0: Az volt a probléma, hogy egymásban kerestünk olyan méretű szeretetet, ami az isteni méretű szeretet, ami megelégítené a bennünk levő szeretetészséget.
1: And we've got to recognize this need in every human being.
0: És el kell ismernünk, hogy minden emberi lényben ott ez a szükség.
1: God has created man and woman to live by love.
0: Isten arra teremtette a férfiakat és a nőket, hogy szeretet által éljenek.
1: And each one of us has a God-sized hole in our heart, which only God can fill.
0: És mindegyikünk szívében van egy Isten méretű lyuk, amit csak Isten tud betölteni.
1: If we try and fill that longing in our heart with any other relationship, it's going to fail to fulfill the satisfaction, or give us the satisfaction we're longing for.
0: És hogyha bármilyen más kapcsolattal próbáljuk betölteni ezt a lyukat, ezt az űrt az életünkben, a szívünkben, akkor kudarcot fogunk vallani, mert nem tudja semmi más kapcsolat ezt betölteni.
1: And my wife came into marriage with a very horrible family background.
0: A feleségem úgy jött hozzám, hogy egy szörnyű családi háttere volt.
1: She was hurt and wounded and crying out for love.
0: Nagyon megsebezték, bántották, és ő kiáltott a szeretetért.
1: And she was looking to me to be the answer to her need, and I'm not God, and I couldn't fill that hole, I could only partially fill it.
0: És rám nézett, tőlem várta el, hogy betöltsem ezt az űrt az életében, de én nem vagyok Isten, tehát én csak részlegesen tudtam őt megelégíteni.
1: And she was more aware of her need of love than her ability to give love, so she couldn't give love because she was so much craving it for herself.
0: Annyira az volt a tudat a központjában, hogy ő éhezik a szeretetre, hogy nem tudott szeretetet adni, mert annyira sóvárgott a szeretetre, hogy nem tudott nekem adni.
1: And we were both basically in the same condition.
0: És alapvetően mind a ketten ugyanabban az állapotban voltunk.
1: She wasn't loving me the way I wanted her to.
0: Ő nem szeretett engem úgy, ahogy én szerettem volna, hogy szeressem.
1: And I wasn't loving her the way she wanted me to.
0: És én nem szerettem őt úgy, ahogy ő akarta volna, hogy én szeressem.
1: And we had many little, you know, incidents on the way.
0: És sok kicsi esemény történt velünk így útközben.
1: Then we each,
0: ennek kapcsán.
1: We each powerfully had a visitation of God.
0: De mind a kettőnket erőteljesen meglátogatott Isten.
1: Where we came to the fullness of what peacemaking really mean.
0: Amikor eljutottunk annak a teljességére, hogy mit jelent igazán a békesség létrehozása.
1: And I came to a place where I had peace with God through my Lord Jesus Christ.
0: És eljutottam odáig, amikor már Istenemmel békességben voltam az Uram Jézus Krisztus által.
1: And without any restriction now, he could pour the fullness of his love into my heart.
0: És akkor Isten most már korlátozás nélkül tudta beleárasztani a szívembe az ő szeretetének a teljességét.
1: And I was able to receive it.
0: És én képes voltam ezt befogadni.
1: Such a big love that you can't contain it. It fills you and it flows out of you, and you've got lots left over to give away to other people.
0: De olyan nagy és olyan sok ez a szeretet, hogy nem tudjuk megtartani magunkban, hanem belénk árad, megtölt minket, és utána kicsordul belőlünk, és olyan sok maradék van még, hogy másoknak is jut.
1: Now this was a crisis in my life.
0: Ez egy ilyen válságpont volt az életemben, egy döntő pont.
1: It happened one Wednesday morning when I was praying in my study in the Baptist church.
0: Ez egy szerda reggelen történt, amikor a baptista gyülekezetben a dolgozószobámban imádkoztam.
1: I had a revelation of the Father love of God that just blew me away.
0: Olyan kijelentést kaptam az Atya Isten szeretetéről, hogy ez teljesen lehengerelt engem.
1: Until that happened, I was a stiff British Baptist.
0: Amíg ez meg nem történt, addig én egy merev brit baptista voltam.
1: When he washed over me, enveloped me with his love.
0: De amikor Isten elárasztott engem az ő szeretetével,
1: I began dancing around my room like a little boy.
0: Akkor kisfiúként elkezdtem táncikálni. A dolgozószobámban, hogy ő szeret engem, ő szeret engem.
1: Oh, Father, you love me.
0: Ó, szeret engem, szeret. Atyám, ez fantasztikus, ahogy szeretsz engem.
1: I was weeping, I was shouting for joy.
0: És örömömbe kiabáltam és sírtam.
1: I was so filled with his love.
0: Annyira betöltött a szeretete.
1: And I discovered that God most of all wanted me just to spend time with him, having an exchange of love between us.
0: És rájöttem, hogy Istennek az a legfőbb vágya, hogy időt töltsünk el egymással, és így kicseréljük egymás között a szeretetet.
1: Now that was 1965. It's 43 years ago.
0: Ez 1965-ben volt, 43 évvel ezelőtt.
1: And very soon after that, Eileen had her own revelation of the Father love of God, and she made peace with God in a totally new, deep way.
0: Nem sokkal ezután Eileen is kapott egy személyes átélést, egy kijelentést az Atya Isten szeretetéről, és akkor ő is Istennel egy a korábbinál sokkal mélyebb módon jutott békességre.
1: And the great hole in her heart was filled to overflowing with the love of God.
0: És az ő szívében levő lyukat is túlcsordulásig betöltötte Isten szeretete.
1: She had more than enough for herself. She couldn't contain this love. It's too big for her.
0: Ő túl sokat kapott ahhoz, hogy ez csak neki legyen elégséges, túlcsordult ő belőle is.
1: And then it starts to flow out in your love for other people.
0: És akkor ez elkezd az emberből kiáradni a más emberek iránti szeretetben.
1: So from that day, we weren't saying, where's the love that I need from you? It was, let me just give you God's love. I've got lots left over.
0: Tehát attól a naptól kezdve már nem az volt a téma, hogy adjál nekem szeretetet, meg hol van az a szeretet, amit kell kapnom tőled, hanem hagyadjak már neked, mert annyi van nekem már Isten szeretetéből, hogy túl sok nekem, úgyhogy hagyadjak már belőle.
1: We each ceased to be needy.
0: Már egyikünk sem volt szükségben.
1: And we had a surplus of overflowing that we could joyfully give away to everybody else.
0: Hanem örömteli túlcsordulás volt az életünkben, amiből örömmel adtunk mindenki másnak.
1: First of all, it dramatically affected our marriage.
0: Mindenek előtt ez drámaian hatott a házasságunkra.
1: It affected our relationship to our children.
0: Hatott a gyerekeinkkel való kapcsolatunkra.
1: And then it began to touch every other relationship.
0: És utána kezdett érinteni minden más kapcsolatunkat is.
1: Amen. So that's why he's called, you know, the God of peace.
0: Ezért hívják Istent a békesség Istenének.
1: And that he wants to sanctify us.
0: Ő meg akar minket szentelni.
1: Now notice the order. It's spirit, soul and body.
0: És figyeljétek meg a sorrendet, szellemben, lélekben és testben.
1: And so what God wants to do is to come and fill our spirit with his sanctifying love.
0: Isten be akarja tölteni a mi szellemünket az ő megszentelő szeretetével.
1: It's an incredible feeling to experience and really know the love that God has for you.
0: Elképesztő, megdöbbentő átélés, igazán megtapasztalni azt a szeretetet, amit Isten irántunk érez.
1: Jesus was at great when Jesus was having his last upper room teaching with his disciples before he was crucified.
0: Amikor Jézus utoljára tanította a tanítványait a felházban a keresztre feszítése előtt.
1: The detail of that teaching is particularly recorded in the Gospel of John.
0: Ennek a tanításnak a részleteit különösen János evangéliumban jegyzi fel.
1: He takes 5 of 21 chapters to tell us about that upper room discourse.
0: 21 fejezetből 5-öt szentel János annak, hogy a felházban elhangzott beszédet feljegyezze.
1: From chapter 13 to chapter 17 is all to do with what happened in the upper room.
0: A 13-tól a 17. részig csak arról van szó, hogy mi történt a felházban.
1: And there's some of the longest chapters in the whole New Testament.
0: És az egész új szövetségnek ezek a leghosszabb fejezetei közé tartoznak.
1: And in that discourse,
0: és ebben a beszédében,
1: Jesus spoke about the Holy Spirit more than 100 times.
0: Jézus több mint 100-szor említi a Szent Szellemet.
1: Now that shows you how important it was to him.
0: Ebből láthatjuk, hogy mennyire fontos volt ez neki.
1: He said the Spirit's been with you.
0: Azt mondja, a Szent Szellem veletek volt
1: that
0: már.
1: Is in me, the Spirit's been with you.
0: Tehát vele, bennem van a Szent Szellem, tehát veletek volt.
1: But he's now going to be in you.
0: De most már bennetek lesz.
1: And when he comes in you.
0: És amikor belétek jut.
1: He's going to be able to do fantastic things in your spirit, which were not possible before.
0: Akkor fantasztikus dolgokat fog tenni a szellemetekben, amik korábban nem voltak lehetségesek.
1: He's going to lead you into all truth.
0: Elvezet titeket minden igazságra.
1: And the most important thing he says the Spirit will do is mentioned no less than 66 times in these five chapters.
0: És ebben az öt fejezetben nem kevesebb szer, mint 60-szor van szó a legfontosabb dologról, amit a Szent Szellem tenni fog.
1: I've tried to explain it to you. This is Jesus talking to them.
0: Jézus azt mondja nekik, én megpróbáltam nektek ezt elmagyarázni.
1: John 16:23 onwards. I'll just give you a paraphrase of what he said.
0: A János 16:24-től kezdve most csak úgy átfogalmazom nektek, amit mondott.
1: I've tried to tell you about the Father.
0: Azt mondta, próbáltam beszélni nektek az Atyáról.
1: Using the best language that I can find.
0: És a lehető legjobb szavakat használtam rá, amik eszembe jutottak.
1: But I know you've heard the words.
0: És tudom, hogy hallottátok a szavaimat.
1: But I know you haven't got it.
0: De tudom, hogy nem fogtátok fel, hogy miről beszélek.
1: When the Spirit comes,
0: de amikor eljön a Szent Szellem,
1: he's gonna show you the Father.
0: Ő meg fogja mutatni nektek az Atyát.
1: Suddenly, inside you're gonna go, bing! Now I know what Jesus was talking about.
0: Hirtelen a belsejükből leesik a tantusz, és akkor tudni fogják, hogy Jézus miről beszélt.
1: It tells us in the Roman letter.
0: Ezt a római levélben is olvassuk.
1: It tells us again in the Galatian letter.
0: És utána újra a Galata levélben is.
1: That the Spirit will come.
0: Hogy eljön a Szent Szellem.
1: And he will come as the Spirit of adoption as sons.
0: És úgy jön, hogy az a fiúként való örökbefogadás szellemeként jön.
1: When that Spirit comes inside you,
0: és amikor belétek jön ez a szellem,
1: your Spirit cries a new cry.
0: Akkor a szellemetek egy új kiáltással kiált föl.
1: And what's the cry?
0: És mit kiált?
1: Daddy, Father.
0: Papa, Atyám.
1: Daddy, Father.
0: Apuci, Atyám.
1: Now I really know you. I know who you are, and I know what our relationship is.
0: Most már igazán tudom, hogy ki vagy, igazán ismerlek téged, és igazán tudom, milyen a kapcsolatunk.
1: Now even the teaching of Jesus couldn't get them to see it.
0: Még Jézus tanítása révén sem tudták ezt meglátni a tanítványok.
1: So, what hope have I got?
0: Akkor nekem milyen reményem lehet?
1: Amen. I can't lay hands on you. He never laid hands on them. He said, "You've got to wait till the Spirit shows it to you."
0: Nem elég, hogyha én kézrátételes szolgálok nektek. Jézusnak sem volt elég, hogy kezét rátette a tanítványoknak, hanem a Szent Szellemnek kellett megmutatni az Atyát nekik.
1: And when he does,
0: és amikor ez megtörténik,
1: you'll never be the same again.
0: Utána nem lesztek többi ugyanazok.
1: Now, once that crisis comes,
0: miután ez a döntős pillanat eljön,
1: and you receive the revelation,
0: és megkapjátok a kijelentést,
1: and I'm praying for every one of us in this room will experience it either today or in the very near future after today.
0: És én azért imádkozom, hogy vagy ma, vagy nagyon rövid, közeli jövőben mindannyian átéljétek ezt a kijelentést.
1: In my experience, it tends to come more often when we are alone with God in our private place.
0: Én azt tapasztalom, hogy sokkal könnyebben jön nekünk ez a kijelentés, amikor csak négy szem köz vagyunk Istennel, és imádkozunk a kamránkban.
1: But it can also come in a crowd like us this morning, as we're worshiping, you can just get, boy, Father, and then now you know what I'm talking about.
0: De egy ilyen tömegben, mint ez a konferencia is előfordulhat, hogy dicsőítés, vagy bármi közben egyszerűen rátok zuhan ez a kijelentés, és ó, Atyám, most már tudom, igen, te vagy az én Atyám.
1: So there's a crisis.
0: Tehát ez egy pillanat.
1: When the revelation of the Father comes to you.
0: Amikor megkapjátok a kijelentést az Atyáról.
1: And you begin to commune spirit to spirit in a way that you've never done before.
0: És akkor olyan módon vagytok közösségben szellemtől szellemig az Atyával, ahogy korábban soha.
1: And that's the heart of the thing.
0: Ez a lényeg az egésznek.
1: And it fills your spirit.
0: És ez betölti a szellemeteket.
1: And as God's life comes without restriction into your spirit, then it has a powerful, total sanctifying effect.
0: És amikor Istennek az élete korlátozás nélkül betölti a szellemeteket, akkor annak van egy megszentelő hatása.
1: Now many people try and start this process of sanctification by dealing with some, bad bodily habits.
0: Sokan megpróbálják a megszentelődésüket úgy elkezdeni, hogy leszámolnak néhány rossz testi és szokással.
1: They start from the outside and try and work in, but that's the wrong way around.
0: Tehát kívülről kezdik és úgy akarnak befele dolgozni, de ez a rossz irány.
1: Jesus said that. Paul writing to the Thessalonians said that the God of peace will sanctify you entirely, and he will start and proceed spirit, soul and body.
0: De azt mondja Pál a tesszalonikaiaknak, hogy a békesség Istene meg fog titeket szentelni mindenestől, és először a szellemeteket, utána a lelketeket, és utána a testeteket.
1: He's faithful.
0: Ő hűséges.
1: And he will do it.
0: És meg fogja tenni.
1: And as you just come, just justified by faith, righteous before him, without any part of your doing, it's a total gift of God.
0: Teljesen Istennek az ajándéka az, hogy megigazulhattok és teljesen igaz állapotra juthattok Isten előtt. Ez nem a ti cselekedeteitek
1: módja. Justified by faith.
0: Miután megigazultunk hitáltal.
1: I'm righteous, pure and sinless before you because of what the mighty blood of Jesus has done.
0: És igazak és teljesen tiszták és büntelenek vagyunk Isten előtt, Jézus hatalmas erős vérének a cselekedete révén.
1: I didn't do a thing except receive it as a free gift.
0: Én nem tettem semmit, csak elfogadtam ezt ingyenes ajándéknak.
1: Now I joyfully jump into this relationship.
0: És most már boldogan beleugrok ebbe a kapcsolatba.
1: Where I'm going to learn like Jesus to love you as my father and to be intimate with you, and we're going to talk together, we're going to love each other, and your life is going to pour continually into my life.
0: Ahol ugyanúgy kapcsolatban leszek veled, ahogy Jézus volt, ugyanúgy szeretjük majd egymást, beszélgetünk egymással, és a te életed állandóan belém fog áradni.
1: Until my whole spirit gets sanctified.
0: Amíg a teljes szellemem meg nem szentelődik.
1: Now when that's happened,
0: amikor ez megtörténik,
1: then the power of that sanctified spirit begins to infuse itself into our soul.
0: Akkor a megszentelt szellemünknek az ereje elkezd beleáradni a lelkünkbe.
1: Now let me try and define these. These are hard to define, and there is some overlap.
0: Megpróbálom megmondani a meghatározást, ez elég nehéz meghatározni, és van némi átfedés a dolgok között.
1: But the soul is the area of our conscious mind.
0: De a lélek az a tudatos elménknek, a tudatos lényünknek a helye.
1: It's the area of our being where we feel things.
0: Az a lényünknek az a területe, ahol érezzük a dolgokat.
1: And we can feel love in a different way. I mean, you can be love in the spirit, love in the soul, and love in the body are all legitimate and wonderful when they're pure.
0: És a lelkünkben máshogyan éljük meg a szeretetet, lehet szeretet a szellemünkben, a lelkünkben és a testünkben, és mindegyiknek jogszerű a működése, hogyha megfelelő helyen és módon használjuk.
1: But often our soul is corrupted.
0: De sokszor meg van romolva a lelkünk.
1: By the way we've been treated, by what we've been taught, by what's gone into our mind, all this area brings all kinds of wrong concepts and wrong standards into our life.
0: Amiatt, amik történtek velünk, ahogy bántak velünk, ahogy tanítottak minket, mindezek a dolgok helytelen fogalmakat hoznak be a tudatunkba és az életünkbe.
1: And we can feel all kinds of emotions.
0: És mindenféle érzelmeink lehetnek.
1: And this is where we get hurt.
0: Tehát például, amikor megbántódunk.
1: Where we get offended.
0: Amikor megbotránkozunk.
1: Where we're bitter because of the way we've been treated, and we don't respond with love. We can't. We respond with hate.
0: Amikor keserűek vagyunk valami miatt, amit ellenünk elkövettek, ilyenkor nem tudunk szeretettel reagálni, képtelenek vagyunk rá, hiszen keserűek leszünk inkább miatta.
1: Emotions like fear.
0: Olyan érzelmek, mint a félelem.
1: And anger.
0: És a harag.
1: And resentment and revenge. All these are the activities of the soul realm.
0: A neheztelés és a bosszú, ez mind a lelki területnek a tevékenysége.
1: Now our spirit invades that area to some extent, particularly in the unconscious mind, the subconscious mind.
0: És akkor a szellemünk egy bizonyos mértékben befolyásolja vagy beárad a lelkünknek a területére, különösen a tudattalan vagy a tudatalatti elmében.
1: And God says, I don't want to start with trying to heal all your hurts and wounds and offenses. And there's a lot of people spending a lot of money trying to get their soul healed when they haven't got their spirit healed, and so it doesn't work.
0: És Isten azt mondja, hogy nem azzal akarom kezdeni, hogy a sérelmeidet és a sebeidet meggyógyítom. Nagyon sok ember nagyon sok időt tölt azzal, hogy megpróbálja a lelkét meggyógyítatni, helyrehozatni, de Isten azt mondja, hogy nem tudok a lelked dolgáival foglalkozni, amíg a szellemed nincsen rendben velem.
1: Psychiatric methods may reveal the root of the problem, but they have no cure to deal with the problem.
0: A pszichiátriai tudomány fel tudja tárni a problémáknak a gyökereit, de nem tudja meggyógyítani, nem tud elbánni a problémákkal.
1: I could go on and on with this, and I'm sure you've got a lot of understanding of these things already.
0: Nagyon sok mindent mondhatnék erről, de biztos vagyok benne, hogy már nagyon sokat tudtok ezekről a dolgokról.
1: But a sanctified spirit can now invade the soul and begin to change the soul.
0: De a megszentelt szellem be tud hatolni a lélekbe, és el tudja kezdeni változtatni a lelket és megszentelni.
1: And the primary resource that comes is the resource of supernatural love.
0: És ennek a fő erőforrása vagy a talaja az a természet fölötti szeretet.
1: Let's come back to Romans 5 for a moment.
0: Akkor kicsit menjünk vissza a Róma 5-höz.
1: We just read verse 1.
0: Nemrég olvastuk az első verset.
1: How we are justified by faith and have peace with God through our Lord Jesus Christ.
0: Hogy hitáltal megigazultunk és békességünk van, ami Urunk Jézus Krisztus által Istennel.
1: And I want you to come down to verse 5.
0: Most szeretném, ha az ötödik verset vennénk.
1: Hope does not disappoint because the love of God has been poured into our hearts, or you could say into our spirits. The love of God has been poured into our spirits by the Holy Spirit who's been given to us.
0: A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe, vagy szellemünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.
1: Now I just described what happened to Eileen and I.
0: Na most mondtam el ugye, hogy mi történt Eileennel meg velem.
1: And that supernatural love of God, the agape love, doesn't hurt, doesn't hate, it's not angry, it just gives and gives and gives. It's an amazing love.
0: És Istennek ez a természet fölötti szeretete, ami az agapé szeretet, az agapé szeretetben nincsen gyűlölet, nincsen harag, az állandóan csak ad és ad, megdöbbentő.
1: Come to 1 John.
0: Akkor menjünk János első leveléhez.
1: Letter of John.
0: János első leveléhez.
1: And come to chapter 4.
0: Negyedik rész.
1: Let's just quickly look at that.
0: It's
1: a great subject of 1 John is love, love, love, love to God, love to my brethren, love, love, love. It's his message.
0: Egy Jánosnál ez egy fontos központi téma, a szeretet, az Isten iránti szeretet, az Atya fiak iránti szeretet, a szeretet, a szeretet, a szeretet.
1: But he's experienced the power of sanctification.
0: De ő átélte a megszentelődés erejét.
1: And this bad-tempered, ready to kill people. What was fisherman called John, when he was refused at a village, he said, let's call down fire from heaven and destroy them.
0: És ez a korábbi nagyon rossz vérmérsékletű ember, aki akár ölni is kész lett volna, emlékeztek, hogy egyszer, amikor a tanítványokat visszautasították, akkor Jánosnak az ötlete volt, hogy hívjunk le villámokat a mennyből, meg tüzet rájuk, meg minden.
1: And Jesus said, John, you don't know what spirit you're of.
0: És akkor Jézus azt mondta neki, hogy János, te nem tudod, milyen szellem van benned.
1: I didn't come to destroy men, I came to save them.
0: Én nem azért jöttem, hogy elpusztítsam az embereket, hanem hogy megmentsem
1: Now,
0: őket.
1: This same man is so transformed.
0: Ez ugyanez az ember annyira megváltozott.
1: He just oozes love out of every pore of his being. It pours out of his spirit. It pours out of every facet of his personality.
0: Hogy a személyiségének minden részéből és a bőrének minden pórusából csak árad kifele a szeretet.
1: Now come to verse 16 of chapter 4.
0: Negyedik rész, 16. vers.
1: We have known and believe the love that God has for us.
0: És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét.
1: Two very important statements.
0: Ez két nagyon fontos állítás.
1: We know the love.
0: Ismerjük ezt a szeretetet.
1: And we believe, or we have absolute faith in that love, would be perhaps a better translation.
0: És hiszünk ebben a szeretetben, abszolút hitünk, meggyőződésünk van benne.
1: And it's the love that God has for us.
0: Ez az a szeretet, ami Istenben irántunk van.
1: Or he could say, I know the love that God has for me. He's explaining it in the plurality.
0: Mondhat,
1: but it's an individual thing.
0: Ez egy egyéni átélés, tehát mondhatta volna azt is, hogy tudom, hogy Isten milyen módon szeret engem, de kiterjeszti ezt a többiekre a többes szám használatával.
1: God is love.
0: Az Isten szeretet.
1: And he who abides in love abides in God and God in him.
0: És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.
1: Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment.
0: Azzal lesz teljesi a szeretet bennünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához.
1: Because as he is,
0: mert amint ő van,
1: he's talking about the risen Christ,
0: itt a feltámadott Jézusra van utalás,
1: in perfect fellowship with the Father and the Spirit,
0: tökéletes közösségben az Atyával és a Szellemmel,
1: seated on his glorious throne,
0: ott ülve az ő dicsőséges trónján,
1: with all his enemies way below his feet,
0: miközben minden ellensége messze lent a lába alatt van,
1: says, that's how I see him.
0: Azt mondja János, én így látom őt.
1: And as he is,
0: és ahogyan ő van,
1: so are we in this world.
0: Úgy vagyunk mi is ebben a világban.
1: He says in the third chapter, when we see him, we shall be like him because we will see him as he is.
0: A harmadik részben azt mondja, hogy amikor majd meglátjuk őt, akkor olyanok leszünk, amilyen ő, mert látjuk őt.
1: You need to study every phrase of 1 John to get this thoroughly into you.
0: Az egy Jánosnak minden félmondatát tanulmányoznunk kell ahhoz, hogy igazán belénk kívüljön itt a
1: üzenet. Come to verse 17.
0: 17. vers.
1: Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world.
0: Azzal lesz teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban.
1: There's no fear in love. Did you hear that?
0: Hallottátok, a szeretetben nincs félelem.
1: There's no fear in love, but perfect love casts out all fear.
0: Tehát a szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet.
1: Because fear involves torment.
0: Mert a félelem gyötrelemmel jár.
1: But he who fears has not been made perfect in love.
0: Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
1: Amen. So when I'm and you meet, I don't know, I would say 2/3 of Christians are living with various kinds of fear.
0: Azt mondanám, mondjuk, hogy a keresztények kétharmada különböző fajta félelmekkel él együtt.
1: I once did a test at quite a large conference, quite a few thousand in this conference.
0: Egyszer egy konferencián, ahol több ezer ember volt jelen, végeztem egy felmérést.
1: I said, how many of you have got fear in your life? Please raise your hand. It was about 2/3 of the Christians raised their hand.
0: Megkértem az embereket, emelje fel a kezét az, akinek félelmei vannak, és a jelenlevő körülbelül kétharmada felemelte a kezét.
1: You see, Timothy had fear in his life.
0: Timóteus életében is volt félelem.
1: Why did he have fear in his life?
0: Miért volt?
1: Well, you read his pedigree.
0: Amikor olvassátok a családfáját.
1: He had a godly believing grandmother.
0: Volt egy istenfélő hívő nagymamája.
1: He had a godly believing mother.
0: Egy istenfélő hívő anyukája.
1: But there's no mention of a father anywhere.
0: De atyáról szó sincs sehol, apáról.
1: So he had insecurity and fear because there was no father to give him the affirmation that he needed, and so he was afraid. Who am I? And am I any good? And why did my father, you know, walk away from me? Why have I got no, you know? This was the roots of all these things.
0: Ezért Timóteusnak az életében félelem és bizonytalanság volt, hiszen az volt állandóan a kérdés a szívében, hogy vagyok-e jó valamire, miért nem kaptam megerősítést az apámtól, miért hagyott el az apám, tehát nem kapta meg azt a megerősítést az életében, ami egy apától szükséges a gyereknek.
1: So Paul takes this young man,
0: tehát Pál fogja ezt a fiatalembert,
1: becomes his dad,
0: az apukájává válik.
1: And one of the things he has to do is to repair the damage of fatherless upbringing that he's experienced.
0: És az egyik dolog az, hogy helyrehozza a fiatalember életében azt az apátlanságot, amit a neveltetése közben átélt.
1: Now, I don't know about Hungary, but America is full of this stuff.
0: Én nem tudom, hogy Magyarországon hogy van, de Amerika tele van ezzel a problémával.
1: And as a result, he's got fear in him.
0: És ennek eredményeként volt félelem Timóteusban.
1: And Paul says, Timothy, God has not given us a spirit of fear.
0: És Pál azt mondta Timóteusnak, hogy Isten nem a félelem szellemét adta nekünk.
1: Amen. And it's polluting his soul with his fear.
0: Ez a félelem beszennyezte Timóteusnak a lelkét.
1: And as a result, he's in torment.
0: És ezért volt gyötrelemben.
1: Now, we're told that fear isn't just an emotion, it's also a spirit.
0: Azt olvassuk, hogy a félelem nem csak egy érzelem, hanem egy szellem.
1: So a demonic spirit,
0: tehát egy démoni szellem,
1: can pollute our soul so that we now have emotions of fear, and you can't do it by psychiatric counseling, you've got to cast this stinking demon out. Hello?
0: A démonok be tudják szennyezni a lelkünket úgy, hogy mindenféle félelmekkel küzdjünk, és semmilyen pszichiátriai kezelés nem tudja ezt belőlünk kiszedni, ezeket ki kell űzni.
1: But I've known the power of God's love coming into the spirit.
0: De én megismertem, hogy Isten szeretetének az ereje bejön a szellemünkbe.
1: And from the spirit into the soul.
0: És a szellemből a lélekbe.
1: And as that love pours into the soul.
0: És ahogy ez a szeretet beárad a lélekbe.
1: And they comprehend their worth and value before God.
0: És az emberek felismerik, hogy Isten erőt mennyire értékesek.
1: And that love casts out all fear.
0: Akkor ez a szeretet dur kiűz minden félelmet.
1: Amen. You see, notice what the language in verse 18.
0: Figyeljétek meg a 18. vers nyelvezetét.
1: There's no fear in love.
0: A szeretetben nincsen félelem.
1: But perfect love does what?
0: Hanem mit csinál a tökéletes szeretet?
1: It casts out fear. That's a demonic phrase. That's a phrase used for casting out demons. Exactly the same phrase.
0: Kiűzi a félelmet. Tehát ezt a kifejezést démonokra szokták használni, azokat szokták kiűzni. Tehát ugyanaz a kifejezés.
1: But he who fears has not been made perfect in love.
0: Mert aki pedig fél, az nem lett teljessé, tökéletessé a szeretetben.
1: I could go on with anger and with bitterness and with lack of value, lack of self-worth. All these things are damaged souls, but the root has been spiritual in the first place.
0: Beszélhetnék a haragról, a bosszúról, az önértékelés hiányáról, mindenféle problémákról, amelyek lelki problémák, de mindegyiknek szellemi a gyökere.
1: A polluted spirit, where demonic spirits have had access, has produced all this damage to the soul.
0: Amikor meg van szennyezve a szellemünk, és démoni szellemek hozzánk férnek, akkor onnan történik hatás a lélekre.
1: But a sanctified spirit,
0: de a megszentelt szellem,
1: can come and cast it all out in Jesus' name.
0: Mindezt a problémát kiűzheti Jézus nevében.
1: Have you got that? Do you understand what I'm saying?
0: Fogtátok, ugye értitek, amit mondok?
1: I think you're beginning to get the message, and I'm sure we could go on and on and talk about all sorts of things.
0: Azt gondolom, hogy értitek az üzenetet, beszélhetnénk még mindenféle részletről ebben a témakörben.
1: But we need to have this spirit flooded and overflowing with the love of God, and like a great tide of cleansing, it sweeps into the soul and casts out all these things.
0: De lehet, hogy a szellemünkbe beárad Istennek a szeretete, túlcsordulásig, túl buzog belőlünk, és átárad a lélekbe, és egy ilyen megtisztító áradással, vagy árhullámmal kimossa ezeket a dolgokat, kiűzi a lelkünkből is.
1: Fear, anger, resentment.
0: A félelmet, a haragot, a neheztelést.
1: Hurts, offenses.
0: A botránkozásokat és a sérelmeket. A keserűséget.
1: The refusal to forgive.
0: Az a nem hajlandóságot a megbocsátásra.
1: That all gets cast out when our soul is flooded with the sanctified spirit.
0: Amikor a megszentelt szellemünk hatása beárad a lelkünkbe, ez kiűzi mindezeket a dolgokat.
1: And people are healed of all kinds. You don't need antidepressants. You need sanctification, beloved.
0: És akkor az emberek meggyógyulnak mindenféléből, és akkor nem antidepresszánsokra lesz szükség, hanem egyszerűen a megszentelődésre.
1: Because a sanctified life is filled with supernatural joy. You don't need depressants, you just need to be sanctified.
0: Mert a megszentelt élet tele van örömmel, és akkor nem nyugtatókat meg gyógyszereket kell szedni, well, hanem megszentelt életre van szükség.
1: I could go on and on. I think you've got the message.
0: És mondhatnám ezt még sokáig, de gondolom értitek az üzenetet.
1: Amen.
0: Amen.
1: And then when the soul has been sanctified by the power of a sanctified spirit.
0: És amikor már a megszentelt szellemnek az ereje megszentelte a lelket is.
1: Then it can now flow into the body.
0: Akkor beáradhat már a testbe ennek a hatása.
1: Because many sicknesses and diseases in our body have a psychological or they have a soul source.
0: Mert nagyon sok fizikai betegségünknek pszichológiai vagy lelki eredete van.
1: And I could talk about many of them.
0: Nagyon sok ilyenről beszélhetnénk.
1: Arthritis is usually connected with bitterness.
0: Az arthritis általában vagy nagyon sok esetben a keserűséghez kötődik.
1: And I've had people who've come to me for their arthritis.
0: És sokan jöttek hozzám arthritisszel gyógyulásért.
1: And quite often it's a badly wounded woman who's been absolutely betrayed by her husband, and she's bitter towards him for the way that he's left her with three kids and just went off with another woman.
0: És nagyon sokszor olyan asszonyok esetében fordul ez elő, akiket nagyon bántalmaztak, nagyon nehéz életük volt egy férjük, aki faképnél hagyta őket három gyerekkel és elment egy másik nővel, és ezért az asszonyban keserűség van ez iránt, az ember iránt.
1: And the bitterness that came into her soul then began to permeate into her body, and it's now starting to poison her body, and she's now got arthritis.
0: És akkor ez a keserűség a lelkéből az asszonynak bement a testébe, és elkezdett oda hatni egy ilyen romló vagy romlasztó erővel, és akkor egy ilyen mérgezéssel jött a testbe, és akkor jött az arthritis.
1: And often the path to physical healing is first of all forgiveness.
0: És nagyon sokszor a fizikai gyógyulás az a megbocsátáson keresztül vezet az út.
1: And I've had and two women now, I'll never forgive my husband, never forgive him.
0: Már sok két olyan asszonnyal találkoztam különösen, aki azt mondta, hogy soha nem fogok megbocsátani a férjemnek.
1: After what he did for me, I'll never forgive him. May God judge him for what he did to me.
0: Amiatt, amit ellenem elkövetett, soha nem bocsátok meg neki, Isten ítélje őt meg.
1: And I've watched two ladies die of arthritis, and I could do nothing to help them because they wouldn't let go of their bitterness.
0: És két asszonyt néztem így végig, ahogy arthritisbe végül is bele is haltak, és semmivel nem tudtam nekik segíteni, mert nem voltak hajlandók megbocsátani.
1: Back to 1 John 4.
0: Akkor a 1 János 4-hez vissza.
1: Verse 19.
0: 19. vers.
1: It says this.
0: Ami azt mondja.
1: It can be translated one of two ways, and both of them are true.
0: Két módon lehet fordítani ezt a verset, és mind a két fordítás helytálló.
1: God, I believe, has written deliberately ambiguities into his word, and both the two possibilities are equally true, and you've got to use either or both of them.
0: Én hiszem, hogy Isten a Bibliában azért több szándékosan iratott több dolgot olyan módon, hogy két módon lehet értelmezni, mert mind a két értelmezés helyes, Isten mind a kettőt akarja mondani velem.
1: There's no way in telling in the Greek which one is meant.
0: Tehát a görög nyelvből nem lehet megállapítani, hogy melyik értelmezés volt a szándéka az írónak.
1: You can read it this way.
0: Olvashatjuk így.
1: We love him because he first loved us.
0: Mi azért szeretjük őt, mert ő szeretett minket előbb.
1: In other words, because God's flooded your life with love.
0: Más szóval, mivel Isten elhalasztotta az életünket az ő szeretetével.
1: You're able to give back love to him in a way that he deserves.
0: Képesek vagyunk úgy adni neki vissza a szeretetet, ahogyan ő megérdemli.
1: His love poured into your hearts makes you a lover of God.
0: az Istennek a szívünkbe áradott szeretete Isten szerelmeseivé tesz minket.
1: And ever since this happened to me, I just love worshiping him. I just love him. I love him. I love him. I love him. I love him.
0: És amióta ez megtörtént velem, én teljesen oda vagyok azért, hogy imádjam őt, mert szeretem őt, szeretem őt, szeretem őt, szeretem őt.
1: The second way to translate it is this.
0: A második fordítási lehetőség.
1: We love because he first loved us.
0: Azért szeretünk, mert ő szeretett minket előbb.
1: And no person is specified, just everybody's included.
0: És nincsen a célszemély meghatározva, ez mindenkire vonatkozhat, akit szeretünk.
1: And as a result, it affects all your relationships with other people.
0: Ennek eredményeképpen minden más emberekkel való kapcsolatunkra hat ez a tény.
1: When this sanctification really comes to this level in you,
0: és amikor a megszentelődés ilyen szintre jut bennünk,
1: then you can go around and as far as it lies with you, you can mend every broken relationship.
0: Akkor úgy járkálhatunk az életünkben mindenfelé, hogy amennyire rajtunk áll, megjavíthatunk mindenféle összetört kapcsolatokat.
1: You become a peacemaker.
0: És akkor békességcsinálók leszünk.
1: You go after them.
0: Megyünk az emberek után.
1: You don't wait for them to come to you.
0: Nem várjuk meg, míg ők jönnek hozzánk.
1: Even if they really did bad things to you.
0: Még akkor is, hogyha ők tényleg rossz dolgokat tettek ellenünk.
1: You don't wait for them to say sorry. You go and you initiate the reconciliation.
0: Nem várjuk meg, hogy bocsánatot kérjenek tőlünk, hanem mi megyünk utánuk és kezdeményezzük a megbékélést.
1: And all broken relationships start to get healed when the sanctification of God pours into our being, goes from the spirit to the soul and then to the body.
0: És minden összetört kapcsolat akkor kezd meggyógyulni, amikor Istennek a megszentelése bejön a szellemünkbe, és onnan a lelkünkbe, és onnan a testünkbe.
1: It begins by affecting us.
0: Azzal kezdődik a dolog, hogy ránk hat.
1: But it quickly affects many others.
0: És utána gyorsan hat sokakra, másokra is.
1: Just come to the third letter of John, just this little tiny letter.
0: Menjünk a Jánosnak a harmadik, igen kicsi és igen rövid leveléhez.
1: And he's rejoicing that they're walking in the truth.
0: Azon örvendezik itt János, hogy az ő tanítványai az igazságban járnak.
1: And he says this in verse 2.
0: Azt mondja a második versben.
1: Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers.
0: Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amit jó dolga van a lelkednek.
1: Now when sanctification transforms your spirit and then goes to transform your soul.
0: Amikor a megszentelődés átalakítja a szellemedet és onnan kiindulva átalakítja a lelkedet is.
1: That immediately begins to affect your body.
0: Akkor ez azonnal hatni kezd a testedre.
1: And all kinds of sicknesses and diseases in the body are cast out by the purifying power of a sanctified soul.
0: És a megszentelt léleknek a megtisztító ereje kiűz mindenféle betegséget a testből.
1: It affects your whole life.
0: Hat az egész életedre.
1: It affects your finances.
0: Hat a pénzügyeidre.
1: You prosper.
0: Bővölködsz.
1: The devil can't harass you financially. He can't harass you at all.
0: Az ördög nem tud téged pénzügyileg, sőt semmilyen értelemben zaklatni.
1: And you prosper in every way.
0: És minden szempontból bővölködsz.
1: And your body is in health and you come to a new vitality of life because of the power of sanctification.
0: A tested egészséges és új elevenség jön az egész életedben a megszentelődés miatt.
1: Amen. Now I love to say more, but that's about as much I can say in the time.
0: Nagyon szeretnék még több mindent mondani, de hát az adott időben körülbelül ennyi fér bele.
1: I'm just going to read these and I'm not going to develop them.
0: Felolvasok dolgokat, de nem fogom magyarázni.
1: I want to give you some of the powerful fruit of holiness.
0: Szeretném a szentség néhány erőteljes gyümölcsét felsorolni nektek.
1: They're just little statements.
0: Ezek ilyen kis állítások, kis mondatok.
1: Number one.
0: Először is.
1: His love is poured into our hearts by the Holy Spirit.
0: Isten szeretete kiárad a Szent Szellem által a testünkbe, az életünkbe.
1: Number two.
0: Második.
1: As a result of this, we now have a new deep intimacy with the Father.
0: Ennek eredményeképpen egy új és még mélyebb bensőséges kapcsolatot élünk át az Atyával.
1: Number three.
0: Harmadik.
1: We revel. We delight in our mature sonship and we live just like Jesus did.
0: Örvendezünk az érett fiúságunkban, miközben ugyanúgy élünk, ahogy Jézus élt.
1: Amen. Number four.
0: Negyedik.
1: We receive a new ability to know the Father and to hear his voice clearly.
0: Új képességet kapunk arra, hogy ismerjük az Atyát és tisztán halljuk a hangját.
1: Number five.
0: Ötödik.
1: We experience the full righteousness of the kingdom. I'm going to come on for a few minutes to develop that one.
0: Átéljük a Isten királyságának a maradéktalan igaz állapotát, majd pár percet még erről beszélek.
1: Because the foundation of the kingdom is what?
0: Mert mi a királyság alapja?
1: Righteousness.
0: Igazság.
1: Peace.
0: Békesség.
1: And joy in the Holy Spirit.
0: És Szent Szellemben való öröm.
1: So once this sanctifying process has been completed, we come to a whole new practical power of righteous living.
0: Tehát miután a megszentelődés folyamata befejeződik, az igaz életmódnak egy egészen új erős szintjére kerülünk.
1: And we come into the fullness of peace.
0: Eljutunk a békesség teljességére.
1: Jesus said to his disciples,
0: Jézus azt mondta a tanítványainak,
1: he said, I'm going to give my peace to you.
0: Nektek adom az én békességemet.
1: It's a peace that the world cannot give, and it's a peace that the world cannot take away.
0: Ez egy olyan békesség, amit a világ nem is adhat és el sem vehet.
1: And they came into that powerful peace.
0: És eljutottak erre az erőteljes békességre.
1: First of all with God.
0: Mindenek előtt Istennel.
1: Then with one another.
0: Aztán egymással.
1: And as a result, their relationships could not be broken because every one of them was a peacemaker.
0: És ennek eredményeképpen a kapcsolatukat nem lehetett megtörni, mert mindegyikük békességcsináló volt.
1: Now, I don't know how to get into it, but when Jesus hung on the cross,
0: amikor Jézus a kereszten függött,
1: he cried, "It's finished," and died.
0: Felkiáltott, hogy elvégeztetett és meghalt.
1: And he was coming near to the special Sabbath, so they wanted to take their bodies down and put them away.
0: És utána egy különleges sabbat közeledett, tehát le kellett, hogy vegyék a holtesteket a keresztekről, és eltemessék őket.
1: So they broke the legs of the other two thieves.
0: Tehát a másik két tolvajnak a lábszárát megtörték, lábszárcsontját.
1: But when they came to Jesus, to their amazement, they found that he was already dead.
0: De amikor a Jézushoz jutottak, akkor meglepetten jöttek rá, hogy ő már halott.
1: And then the writer John, who sees this, he realizes that this is important.
0: És utána az író János, aki látta mindezt, rájött, hogy ez egy fontos tényező.
1: And he quotes Psalm 45.
0: És a 45. Zsoltárt idézte.
1: Which says this.
0: Ami azt mondja.
1: He keeps all his bones, not one of them is going to be broken.
0: Egyetlen csontját sem törik össze.
1: Amen. You see, peace has the power to keep our bones unbroken.
0: A békességben erő van ahhoz, hogy összetörés nélkül megtartsa épségben a csontjainkat.
1: If they get broken, they can be mended so strongly that the fracture is now stronger than before it was broken.
0: És hogyha mégis eltörne egy csontunk, akkor olyan módon for össze, hogy erősebb lesz az összeforrott csont, mint az eredeti.
1: See, this is the tragedy in most cities, and it includes the cities of Hungary. The church is not one in the city, it's fragmented.
0: Ez a tragédia sok városban, Magyarország sok városában is, hogy az egyház nem egységes, nem egyben van, hanem ilyen törések vannak benne.
1: For various reasons, the bones are broken.
0: Különböző okokból a csontok el vannak törve.
1: Now, I don't know whether you have some special top class soldiers in the Hungarian army. Do you have a name for them? What are they called?
0: Nem tudom, hogy vannak-e valamilyen különleges
1: the elite,
0: neve.
1: The Green Berets, the SAS. Do you have a name?
0: Tehát a magyar katonai hadseregben van egy valamilyen csúcs vagy ilyen elit csapat, ami
1: felett áll mindenkinek. Is there a name for them in Hungarian army?
0: Komandósok. Különleges.
1: Well, it's more than a commander. This is the elite group.
0: Tehát az elit csapatok, az elit csapat haderő.
1: Highly trained, they're fearsome in war.
0: Akik nagyon magasan képzettek és teljesen óriás, fantasztikus fegyvereik vannak és teljesen eltökéltek a harcban.
1: Now, imagine this guy.
0: Rettenthetetlen, ellenállhatatlan csapat.
1: Székesfehérvár.
0: Képzeljük el, hogy van egy ilyen ember Székesfehérváron.
1: And he's not looking what he's doing, and he steps off the pavement and gets hit by a truck.
0: És aztán nem néz körül, mikor lelép a járdára, és egy teherautó elüti.
1: And several bones are broken.
0: És több csontja eltörik.
1: So he's now in a hospital ward.
0: Tehát bekerül a kórházba.
1: And he's useless in an army. He can't fight because of the broken bones.
0: És mivel el van törve a csontja, ezért teljesen hasznevehetetlen a hadseregben.
1: All that training.
0: Minden képzettsége.
1: All that weaponry.
0: Minden fegyverzete.
1: All those skills are useless until the bones are mended. Hello.
0: Minden képessége és készsége haszontalan, amíg nem forr össze a csontja.
1: Now that unfortunately is a picture of the army of the Lord.
0: Sajnos az Úr hadseregének is ez a képe.
1: Amen. He and on the cross, he part of his passion was that his bones would be kept unbroken.
0: És a kereszten az volt az egyik legfontosabb Jézus számára, hogy ne törjék össze a csontjait.
1: Now let's pray that for the church in Hungary. Amen.
0: Imádkozzuk ezt a magyar egyházért.
1: Fulfill your prophetic word, Lord.
0: Hogy Uram, töltsd be a te proféciáidat.
1: May you be in Hungary, maybe you be able to keep all your bones and not one of them be broken.
0: Magyarországon tudd meg épségbe tartani a csontjaidat, hogy egyiket se törjék össze.
1: So all this prayer initiative and all this longing to see transformation, may it not be wasted, because your warriors are in hospital getting their bones mended rather than on the battlefront fighting the devil and driving him out of our nation.
0: Tehát mindezek az ima kezdeményezések és az átalakulásnak a vágya, ne legyen hiányvaló Magyarországon, csak az épp, mert a katonáid ahelyett, hogy teljes fegyverzettel nyomulnának bele a harcba, a kórházba fekszenek, hogy összeforjanak a csontjaik.
1: And so sanctification must lead on to being corporate and not individual.
0: Tehát a megszentelődésnek arra kell vezetnie, hogy ne egyénieskedjünk, hanem testületileg legyünk együtt.
1: I can't just be holy on, I can just be holy on myself, but that's nothing like as powerful as a community of us living in holiness together.
0: Én lehetek egymagamban is szent, de ennek semmiség az ereje ahhoz képest, mint amikor együtt vagyunk egy közösségben, és együtt vagyunk szentek.
1: Amen. Now I can't cover this subject in this conference adequately, but just let me say, there's a tremendous power in corporate holiness, which goes way beyond the power of individual holiness.
0: Nem tudok ezzel a konferencián belemenni ebbe a témába, de a testületi szentségnek óriási ereje van ahhoz képest, amilyen az egyéni szentségnek van.
1: Amen. Let me just move on.
0: Akkor megyek tovább.
1: Number 8, I think it is.
0: Azt gondolom, hogy a nyolcadik pont jön a gyümölcsökből.
1: We receive the very faith of God through being able to really hear the word of God.
0: Azáltal, hogy képesek vagyunk valóban hallani Istennek a szavát, megkapjuk Istennek a hitét.
1: How does faith come?
0: Hogyan jön a hit?
1: By hearing.
0: Hallásból.
1: Hearing in your spirit the specific spoken word of God.
0: Azáltal, hogy a szellemedben meghallod Istennek a konkrétan neked szóló szavait.
1: When you come into this new intimacy with God,
0: amikor újszerű belsőséges kapcsolatba kerülünk Istennel,
1: and you walk with him like Jesus,
0: és úgy járunk vele, hogy Jézus,
1: and by your obedience you have perfect communication just like Jesus did with his father.
0: És az engedelmességünk révén ugyanolyan tökéletesen tudunk kommunikálni az atyával, ahogy Jézus tette.
1: Then he can speak words into your spirit that you hear so clearly that you no doubt at all that God spoke and you've no doubt that God's going to do what he said he would do.
0: Akkor olyan világosan hallhatjuk Istennek a szavait a szellemünkben, hogy nincs kétség afelől, hogy Isten szólt hozzánk, és afelől se, hogy amit mondott, azt meg tudja valósítani.
1: That spoken word coming into your spirit,
0: ez a kimondott szó bejön a szellemünkben.
1: Is like a gift of faith that God gives to you.
0: Ez olyan, mint a hit ajándéka, amit Isten ad.
1: When you receive that specific spoken word,
0: amikor megkapod ezt a kimondott konkrét üzenetet,
1: then you become empowered by that word to go and do works of faith.
0: Akkor ez a szó erőt ad neked ahhoz, hogy kilépj és a hit cselekedeteit tegyed.
1: Now that's another subject that we could spend a day on, but you got the feel of this.
0: Ez egy másik nap, amivel egy másik téma, amivel egy egész napot tölthetnénk, de ráéreztek, hogy miről van szó.
1: Holiness and being able to move in faith are absolutely joined in scripture.
0: A Biblia szerint a szentség és a hitben való mozgásnak a képessége elválaszthatatlan egymástól.
1: And that's one of the practical fruits of genuine biblical holiness.
0: És ezért ezek az igazi bibliai szentségnek a gyümölcsei.
1: The works of faith will flow out of your sanctified life the way they did in the life of Jesus.
0: A hit cselekedetei úgy áradnak a megszentelt életünkből, ahogy Jézusból áradtak.
1: Number 9.
0: 9. pont.
1: We enter into the fullness of our inheritance through sanctification and faith. That's we've already dealt with that.
0: Igen, tehát a megszentelődés és a hit által belépünk az örökségünk teljességébe. Erről már beszéltünk.
1: Number 10.
0: Tizedik.
1: We live in prosperity and physical health through a sanctified soul and body.
0: A megszentelt lelkünk és testünk révén bővölködésben és testi egészségben élünk.
1: Number 11.
0: 11.
1: The power to heal and deliver others just flows out of us to meet their needs.
0: Egyszerűen árad kifele belőlünk a gyógyításra és a mások szabadítására való erő, azért, hogy mások szükségeit betöltse.
1: Number 12.
0: 12.
1: We have authority over all the power of the devil.
0: Az ördög minden ereje fölött hatalmunk van.
1: Number 13.
0: 13.
1: He has no authority over us.
0: Az ördögnek nincs hatalma fölöttünk.
1: And he cannot hurt us. Amen.
0: És nem sérthet meg minket, nem tehet rosszat nekünk.
1: Just come to Leviticus 26.
0: Akkor 3 Mózes 26.
1: I'm just going to close with this.
0: Ezzel fejezem be.
1: This session. Leviticus 26.
0: Ezt az órát. 3 Mózes 26.
1: And I want you to read the right verse, because many people quote the wrong verse, but this is the correct verse.
0: És a megfelelő verset kell olvasnunk, nagyon sokan nem a megfelelő verset olvasják.
1: Leviticus 26.
0: Tehát 3 Mózes
1: 26.
0: And
1: we're coming at verse 3.
0: 3 Mózes 26.
1: Notice that it's conditional.
0: Igen, 25.
1: Notice that it's conditional.
0: Figyeljétek meg, hogy ez feltételes módban van.
1: If you walk in my statutes and keep my commandments and perform them.
0: Hogyha az én parancsolataimban és előírásaimban jártok és azokat megcselekszitek.
1: In other words, our lives have to be a life of sanctified obedience. Amen.
0: Tehát megszentelt engedelmességben kell élnünk.
1: Then I will give you rain in its season.
0: Akkor esőt adok nektek idejében.
1: The land shall yield its produce and the trees of the field shall yield their fruit.
0: És a föld megadja az ő termését, a mező fája is megtermi gyümölcsét.
1: Your threshing shall last till the time of vintage and the vintage shall last till the time of sowing.
0: És a ti cséplésetek ott éri a szüretet és a szüret ott éri a vetést.
1: You shall eat your bread to the full and dwell in your land safely.
0: És elégségig ehetitek kenyereteket és bátorságosan lakhattok a ti földeteken.
1: I will give you peace in the land.
0: Mert békességet adok a földön.
1: And you shall lie down and none will make you afraid.
0: Mikor lefeküztök, senki fel nem retten titeket.
1: I will rid your land of evil beasts and the sword will not go through your land. Are you going to claim this for Hungary?
0: És kipusztítom az ártalmas vadat arról a földről, és fegyver sem megy át a földeteken. Akarjátok megvallani, ezt igényelni Magyarország számára?
1: Number 7. Verse 7, I'm sorry. You will change your enemies and they will fall by the sword before you.
0: Hetedik vers, sőt, előzitek ellenségeiteket és elhullanak előttetek fegyver által.
1: 5 of you shall chase 100 and 100 of you shall put 10,000 to flight and your enemies shall fall by the sword before you.
0: És közületek 5-en 100-at előznek és közületek 100-an előznek 10,000-et és elhullanak előttetek a ti ellenségeitek fegyver által.
1: I will look on you favorably and make you fruitful. Multiply you and confirm my covenant with you.
0: És hozzátok fordulok és megszaporítalak titeket és megsokasítalak titeket és szövetségemet megerősítem veletek.
1: Now that's what happens when we get together in corporeity.
0: Talán ez az eredménye annak, amikor itt testületileg egyesülni tudunk.
1: We can claim all these things for our nation.
0: Mindezeket a dolgokat igényelhetjük a nemzetünk számára.
1: And every demonic power and every evil thing that's afflicting our nation, we can drive them out.
0: És minden démoni erőt és minden gonosz dolgot, ami sújtja nemzetünket, ki tudunk pufűzni.
1: But if we don't do this,
0: de ha nem tesszük ezt,
1: come to Deuteronomy 30.
0: Akkor menjünk az 5 Mózes 30-hoz.
1: This is wrongly quoted Deuteronomy 32.
0: 5 Mózes 32.
1: This is wrongly quoted by many Christians as talking about the people of God, but it isn't.
0: Sokan helytelenül idézik ezt, mint hogyha Isten népéről szólna, pedig nem arról szól.
1: He's talking to a rebellious nation that's suffering all kinds of trouble because of their rebellion.
0: Egy lázadó nemzetről van itt szó, amely mindenféle bajokat szenved el a lázadása miatt.
1: The enemies are coming against his nation and are successfully destroying everything. All by the sword before you.
0: És közületek 5-en 100-at előznek, és közületek 100-an előznek 10,000-et, és elhullanak előttetek a ti ellenségeitek fegyver által.
1: I will look on you favorably and make you fruitful, multiply you and confirm my covenant with you.
0: És hozzátok fordulok és megszaporítalak titeket és megsokasítalak titeket és szövetségemet megerősítem veletek.
1: Now that's what happens when we get together in corporeity.
0: Talán ez az eredménye annak, amikor

0: ezeket a dolgokat igényelhetjük a nemzetünk számára.
1: And every demonic power and every evil thing that's afflicting our nation, we can drive them out.
0: És minden démoni erőt és minden gonosz dolgot, ami sújtja nemzetünket, ki tudunk pufűzni.
1: But if we don't do this,
0: de ha nem tesszük ezt,
1: come to Deuteronomy 30.
0: Akkor menjünk az 5 Mózes 30-hoz.
1: This is wrongly quoted Deuteronomy 32.
0: 5 Mózes 32.
1: This is wrongly quoted by many Christians as talking about the people of God, but it isn't.
0: Sokan helytelenül idézik ezt, mint hogyha Isten népéről szólna, pedig nem arról szól.
1: He's talking to a rebellious nation that's suffering all kinds of trouble because of their rebellion.
0: Egy lázadó nemzetről van itt szó, amely mindenféle bajokat szenved el a lázadása miatt.
1: The enemies are coming against his nation and are successfully destroying everything.
0: Jön az ellenség ezzel a nemzet ellen, és sikeresen elpusztít mindent.
1: And the only reason is their disobedience.
0: És az egyetlen ok az adott nemzet engedetlenségeit.
1: And their unholiness.
0: És a szentségtelenségük, hogy nem szentek.
1: And then he says this, how could one chase a thousand?
0: És utána azt mondja,
1: and how could two put 10,000 to flight unless their rock had sold them and the Lord had surrendered them? For their rock is not like our rock, even our enemies themselves being judges.
0: Which verse is this?
1: This is Deuteronomy 32, verse 30.
0: 30, aha.
1: It's one that everybody knows.
0: Yes. Miképpen kergethetne egy ezeret, és kettő hogyan űzhetne tízezeret, ha az ő kősziklájuk el nem adja őket, és ha az Úr kézbe nem adja őket.
1: And it's wrongly quoted by Christians as if God's talking to God's people. He's not. He is talking to God's people. He's saying, if you disobey and will not become holy, then this is going to happen to you from your enemies.
0: Isten a saját népének mondja azt, hogyha nem vagytok szentek és engedelmesek, akkor ez fog történni veletek, tehát az ellenség fog titeket kergetni.
1: And you can work and you can pray, you can try all different techniques, but the enemy will be all over you because you're not fulfilling the conditions for God to be fighting with you.
0: És imádkozhattok és dolgozhattok, de az ellenség mégis ott lesz a nyakatokban, és mindenféle pusztításokat visz végre rajtatok, mert nem azt teszitek, amit Isten mondott, hogy tegyetek, mi az a feltétel, hogy ő harcoljon mellettetek.
1: But if we go to war in the power of corporate holiness,
0: de hogyha a testületi szentség erejében megyünk a harcba,
1: then Leviticus 26,
0: akkor a 3 Mózes 26,
1: and not Deuteronomy 32 will be our experience.
0: És nem az 5 Mózes 32 lesz a mi átélésünk.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának 7. része.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanc műsorán.
3: József felolvasta, emlékeztek, hogy a Jézus programbeszédét, ott a Izajás profétának azt a kijelentését, az Úrnak szelleme van rajta, mivel hogy fölkent engem. Miért volt rajta Isten szelleme? Mert fölkente. Mitől jön a kenet? Emlékeztek? 45-ös Zsoltár első fejezet, zsidókhoz írt levél. Szeretted az igazságot, gyűlölted a gonoszságot, ezért kent föl téged a te Istened az öröm olajával a te társaid fölé. Tehát, hogyha azt szeretnéd, hogy Isten szelleme rajtad legyen, és Isten szelleme sose azért van rajtad, hogy ilyen futó ledfényként villogjon, hanem azért van Isten szelleme rajtunk, hogy szegényeknek evangélium, vagy örömhírt, betegeknek, stb. Stb. Tehát az Isten szelleme mindig valamit csinál, mindig valamit cselekszik. És figyeld meg, hogy az Isten szelleme, amikor cselekszik, sose én vagyok a végállomás. A vége mindig az Atya, mert mindig a Fiúról tesz bizonyságot, és az igazságról tesz bizonyságot a Szent Szellem, elvezet mindig az igazságra. A Fiú meg mit csinál? Utat készített, és ő maga az út, és elvezet az Atyához. Tehát minden, a gyógyulástól, szabadulásig, minden. Tehát, szeretnéd, hogy Isten természet fölöttiei működjenek az életedben? Én szeretném. Szeretnéd? Akkor mondom melletted levőnek, döntsük el. Szeretjük az igazságot. És gyűlöljük a gonoszságot. Amen. Ettől jön a kenet, és ettől pedig a Szent Szellem rád száll. Ilyen egyszerű. Emlékeztek, hogy mit olvastunk föl az elején? Melyik ószövetségi levélből olvastunk? Igen, az 1 Korintus 15-ből új Pál apostol. Ami miatt ezt felolvastam, az pont azért, hogy mi az evangélium? Nagyon egyszerű és rövid az üzenetem. Erre a kérdésre szeretnénk választ találni. Tehát amikor találkozol emberekkel, beszélgetsz emberekkel, akkor megkérdezik, hogy mi az az evangélium. Mert meghallod ezt a szót, evangélium, mi jut eszedbe? Általában valamilyen vallásos asszociációról van ez is, az is, amaz is. De amikor ez annak idején elhangzott, akkor az azt jelentette, hogy jó hír, van egy jó hírem. Na mi ez a jó hír? És akkor nézzük csak meg ezt a két mondatot, a 3-as és a 4-es verset, 1 Korintus 15, 3-as, 4-es vers. Azt írja itt Pál apostol, hogy legelőször is, tehát elsősorban azt adtam át nektek, amit én is úgy kaptam, hogy Krisztus a mi bűneinkért az írások szerint meghalt, eltemették, és a harmadik nap föltámadt ugyanúgy az írások szerint. Tehát figyeld meg, nagyon sokan hallották már ezt a néhány szót együtt, ezt a kifejezést, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért. Igaz? Sok prédikációba, evangelizálásba is elhangzik, de vajon, ha megkérdezed az emberektől, hogy ki hallotta már ezt, hogy Krisztus meghalt az emberek bűneiért. Nagyon sokan mondják, hogy igen, de ha megkérdezed azt, hogy ez mit jelent, nem biztos, hogy ugyanazok föl is emelik a kezüket. Akkor nézzük csak meg ezt a, mert ez egy mondat egyébként, csak két biblia verse van osztva. Azt mondja, hogy először is, elsősorban, legelőször azt adtam át nektek, azt adtam elétek, amit én is úgy kaptam. Tehát az elsősorban. A jó hír, az evangélium, az nem egy másodlagos dolog. Az nem egy olyan dolog, hogy ha ló nincs, szamár is jó, Ha éppen nincsen dobostorta, akkor megpróbáljuk az evangéliumot. Ha nem jön a főétel, akkor megpróbálunk valami pattogatott evangéliumot előszedni, és akkor megoldjuk valami instant dologgal, hanem elsősorban. Ez nem egy utógondolat. Nem egy utóétel, vagy nem egy előétel. Ez a főétel, ez a fő üzenete Pál apostolnak. És időnként újból meg újból jó megfogalmazni azt, és jó végig gondolni, hogy az életem hangsúlyos fókusz üzenete, az evangélium, a jó hír kell, hogy legyen. Az emberek fele való kinyúlásom, Isten szeretete, jósága számára, hogy odadod magad, hogy tudjon rajtad keresztül megérinteni másokat, az nem csak azért van, hogy hát, hogy addig szeretjük őket. Most a Berinek van egy nagyon jó írása, ez egy prédika, ez a jelek, csodák és a gyülekezet növekedés. Emlékeztek, ő elmondta azt, hogy annak idején, mikor elindította a gyülekezetet, ő alapította a Cheryl-lel. Hát, tudjátok, ők a menonita háttérből valók, nem túl ilyen szabad szokásokkal bírnak a menoniták, tehát az amisok meg a menoniták élnek ott Philadelphiába. Még most is a menoniták és az amisok is ugyanúgy lovaskocsival járnak, csak meg lehet különböztetni, az amisoké az, nem tudom melyik, az egyik a szögletes tetejű, a másik pedig kicsit boltíves tetejű. stb. Tehát ő egy ilyen háttérből volt, sokféle szokással, stb. És amikor a Szent Szellem dolgaival kapcsolatban, megnyilvánulásaikkal kapcsolatban voltak élmények, először nem pozitív élményei voltak. És akkor ő elhatározta, hogy és ez lett az evangelizálásuk fő módszere éveken át, hogy hát ők nem erre fogják tenni a szellemi dolgok meg a természet fölöttire a hangsúlyt, hanem hogy szeretni fogják az embereket. Tehát annyira szeretni fogják, és annyira jók lesznek az emberekhez, hogy beleszeretik az üdvösségbe őket, és hogy azt mondta, hogy hát évekig nagyon szerettek ott mindenkit, tehát mosták ingyen az autókat, meg... És hát azt mondta, hogy látta, hogy nagyon örülnek is az emberek, hogy lemossák az autókat, hozták is az autókat, és akkor örültek, hogy tiszta lett az autók, aztán megvendégelték őket, nagyon örültek az emberek, hogy kapnak ingyen hamburgert, víslit, minden, jöttek, egyre többen jöttek, egyre több pénzük fogyott, de csak egy se tért meg belőlük. Aztán végül volt egy, olvassátok el, Hírlevélben benne van, aztán volt egy élménye, elment teológiára, hogy nem ilyen karizmatikus dolgok fele akar nyitni, hanem teológián. Aztán végül a teológia professzora elhívta egy összejövetelre, hát és mégse akart nemet mondani, ott meg kihívták a pásztorokat elsősorban, és hát imádkoztak értük. Eldöntötte a mellette levőve, hogy ő nem fog elesni, mert estek el az emberek. De nem ért hozzá az imádkozó, még nem ért el ő hozzáig, nem, hogy nem tette rá a kezét, mert nem tette egyébként se, a többire se, csak ott ment sorba is. Úgyhogy már látta, hogy közeledik, utána nem emlékszik már többet, csak a földön volt, és a nyelveken szólt. Na, így kezdődött az ő természet fölött ilyen. Ez csak azért, hogy sokszor úgy vagyunk, hogy hát szó nélkül majd szeretünk. És ebben van igazság, mert azért azt is mondja Pál apostol, hogy ne szóval szeressünk, vagy emlékeztek, János is azért beszél erről, hogy ne csak szóval, illetve nem úgy van, hogy ne szóval, hanem ne csak szóval szeressünk, Mert önmagában, ha csak a szavakkal próbáljuk szeretni a másikat, az nem sokat ér. Tehát szükséges, hogy benne legyen a cselekedet is. De az a helyzet, hogyha pusztán humánus dolgokat próbálunk tenni, az emberekkel ettől még nem fognak üdvösségre jutni. Ha megeteted őket, ettől még nem fognak a mennybe kerülni. Ha ruhát adsz nekik, nem fognak az üdvösségre jutni. Ez nem azt jelenti, hogy ne csináld, de muszáj, hogy a szívüket, a szellemüket megcéloz elsősorban. Tehát a szolgálatunk középpontjában bármit is csinálunk, mert mi is csinálunk ruhaosztástól kezdve, csinálunk sok minden, most még több szolgáltatással fogunk emberekhez fordulni, elérni. A szolgálatunknak a középpontja és a szíve az a Krisztus. A Krisztusnak a halála, eltemettetése és föltámadása. Mert ez az egyedüli az, ami az embereket meg tudja szabadítani a halálnak a kötelékéből, a bűnből, ebből a világból, a régi szokásokból, apáinktól, anyáinktól örökölt hiába való életritmusból, életstílusból, gondolkozásmódból, szokásokból, gonosz szellemekből. Nincs más mód. Lehet jókat csinálni, lehet jó cselekedeteket csinálni, és szükséges is. De önmagában a jó cselekedetek nem fognak a mennybe terelni embereket. Tehát az elsődleges fontosságú az, hogy megértsük ezt a rövid üzenetet, ezt az egy mondatot. Tehát elsősorban, mondd a melletted levőnek, elsősorban. Az elsősorban csak öten ülnek, de elsősorban, most itt. Elsősorban Krisztus. Így van. Mit jelent az, hogy Krisztus? Krisztus felkent. Felkent. Messiás. Messiás meg a Krisztus az ugyanaz? Ugyanaz. Akkor Jézus. Jézus meg a Messiás ugyanaz? És akkor a Jézus Krisztus a Messiás az ugyanaz? Egy személy. Jó. Jó, csak provokálok benneteket. Tehát az, hogy Krisztus, az azt jelenti, hogy fölkent, az isteni oldalát jelzi, hogy Isten küldte, és egy kenettel küldte, és azért van fölkenve, hogy bizonyos dolgokat megcsináljon, de azért jött rá a kenet, mert eltökélte magát, hogy az igazságot szereti, és a gonoszságot vagy a törvénytelenséget pedig gyűlöli. Minden, ami Isten törvényével, beszédével ellentétes, az gyűlöli. Gyűlölöm a törvénytelenséget. Gyűlölöm az Isten, mondd ki, gyűlölöm az Isten törvénye elleni dolgokat. Tudod, a Krisztus az a személy, akiről az összes kijelentés, prófétai szó róla szól. Nem tudsz olyan proféciát mondani a Bibliában, ami ne a Krisztusról szólna. Mert azt mondja, hogy minden egyes prófétai szó a Szent Szellem ikletésére irattatott meg. Nem emberi akaratból. Tehát azt jelenti, hogy minden egyes szó, prófétai szó a Szent Szellem által ikletett, és mi a prófétaság szelleme? Jelenések könyve. A Krisztusról való bizonyság. Ez azt jelenti, hogy mivel a Szent Szellem jelentette ki az összes prófétai szót, az írások pedig összes szava prófétai szó, az írások minden szava a Krisztusról való bizonyságtevés. Tehát minden egyes szó és minden egyes kijelentés a Krisztusról szól. Akár Tirusról, Ezekiásról, akár bármiről van kijelentés, az valamilyen módon a Krisztusról ad egy mélyebb betekintést. Ha megnézzük, hogy Tehát mi az evangélium? Tehát kicsoda Jézus, most Isten, vagy Isten fia? Hogyha most megkérdezed azt, hogy kicsoda Jézus, és most azt mondom, hogy Jézus az Isten. Borzong-e a belsőd? Hallottatok már ilyen töltelékszót, hogy Jézus Isten? Nem tudja, hogy mit. Azt jelenti, hogy minden egyes szó prófétai szó, a Szent Szellem által ikletett, és mi a prófétaság szelleme? Jelenések könyve. A Krisztusról való bizonyság. Ez azt jelenti, hogy mivel a Szent Szellem jelentette ki az összes prófétai szót, az írások pedig összes szava prófétai szó, az írások minden szava a Krisztusról való bizonyságtevés. Tehát minden egyes szó és minden egyes kijelentés a Krisztusról szól. Akár Tirusról, Ezekiásról, akár bármiről van kijelentés, az valamilyen módon a Krisztusról ad egy mélyebb betekintést. Ha megnézzük, hogy tehát mi az evangélium, tehát kicsoda Jézus, most Isten, vagy Isten fia, hogyha most megkérdezed azt, hogy kicsoda Jézus, és most azt mondom, hogy Jézus az Isten. Borzong-e a belsőd? Hallottatok már ilyen töltelékszót, hogy Jézus Isten?

akár bármiről van kijelentés, az valamilyen módon a Krisztusról ad egy mélyebb betekintést. Ha megnézzük, hogy tehát mi az evangélium, tehát kicsoda Jézus, most Isten, vagy Isten fia, hogyha most megkérdezed azt, hogy kicsoda Jézus, és most azt mondom, hogy Jézus az Isten. Borzong-e a bensőd? Hallottatok már ilyen töltelékszót, hogy Jézus Isten? Nem tudja, hogy mit mond. Igazat mond? Igazat mond, vagyis jót mond. Tehát a szavak helyesek. Most Jézus Isten, vagy Isten fia? Micsoda? Jézus Isten, vagy Isten fia? A Hédit meg a Katit nem lehet látom ott kibillenteni, de azért némelyikőtöket sikerült. Mert ugyanaz. Ugyanaz. Hány Isten van? Igen. De egy Istenben három személy van. Pintér Béla dalát nem ismeritek? Tehát ő is megmondta, hogy egy, meg egy, meg egy, az egy. Így van. Tudod, hogyha jön egy új ember, és akkor azt hallja a prédikáció végén, Isten tisztelet végén, hogy fogadjátok el Jézus Krisztust személyes megváltótoknak. De fogalma nincs az, hogy kicsoda Jézus Krisztus meg. Annyi erővel azt is mondanám, hogy fogadjátok el Kristófot uratoknak. Hát én nekem nem kell, hogy a Kristóf uram legyen. Vagy az Attilát. Vagy a Palit, na, az meg végképp. Inkább példálózok ezzel. Tehát érted, ahhoz, hogy megértse az, hogy fogadd el Jézus Krisztust megváltódnak. Tehát, mert érted, eddig a váltóról mondjuk arról annyi képe volt, hogy tehát tudom én, a váltóőr átváltja, sínek más váltó, megváltó, váltó, sebb váltó, minden van. De sokszor a megváltás, tehát hogy mit jelent az, hogy fogadd el megváltódnak, meg hogy uradnak. Ehhez tudni kell az, hogy most kicsoda az. Tudnunk kell azt, és beszéljetek erről. Ne szégyeljétek azt, hogy kicsoda számotokra Jézus Krisztus. Jézus Krisztus nem csak az, aki megbocsátotta a bűneimet. Az a helyzet, hogy Jézus Krisztus számomra Úr is lett. Király is lett. Isten is lett. Nem voltam még, várjál. Király finálmá voltam. Királlyal még nem voltam ilyen személyes, ilyen rendes ember király. Tehát ilyen személyes kontaktban nem voltam. De voltatok már. Mi? Igen. De az a helyzet, hogy tehát találkoztam már egy-két nagy emberrel, de az a helyzet, hogy amikor hát máshogy beszéltem vele, még nem tudtam, hogy milyen nagy ember. Tényleg. Taxival mentem, és beült mellém egy tényleg egy fekete ember, alacsony fekete ember, nagyon, hát alul öltözött volt, így is lehet mondani. Némelyitek ismeri egyébként, hát körülbelül van 15 ezer gyülekezet vezetője, apostola és miniszter egyébként.

mint a országába, a kormányba. És beszélgettünk minden. Mi van? Nem baj. Amikor aztán kiderült, hogy kicsoda, hát én is úgy meglepődtem magamba. Voltál már a polgármesterrel, lekezeltél, beszélgettél vele, találkoztál vele, hogy államtitkár, miniszter, stb. Képviselő, kinek mi? Vezérigazgató. Milyen érzés, amikor találkozol mondjuk a munkatársaddal bent a munkahelyen, milyen érzés, amikor a csoportvezetővel, milyen érzés, amikor részlegvezető, milyen érzés, amikor jön a vezérigazgató. Ugyanolyan érzés? Szerintem nem. Hogy amikor éppen szükségem infót. Pali, mondok neked valamit. Olvasd el a Izajás prófétámtól, van-e a mondjuk a 45. fejezetben egy-két mondat ezt. És akkor azt mondja, ha megcsinálod, akkor ez is ez lesz. Megcsinálod-e? Na akkor mondom neked, hogy Isten szinte minden nap ezt csinálja. Fiam, gyere! És elmondom, hogy mitől lesz a mai napod sikeres. Elmondom, hogy mitől leszel a mai napon, akkor is, hogyha a problémák úgy érzed, hogy beborítanak, és úgy érzed, hogy kiborítanak a kapcsolatokba, úgy érzed, hogy nem bírod a korlátokat, vagy a korlátokba, a korlátokon belül tartani magadat, mondok neked egy kulcsot. Ha engedelmeskedsz ennek, akkor békességed lesz ma. Engedelmeskedsz ennek, megmutatom neked, az én ígéretem be fog teljesedni az életedbe. Mondod, ez mese. Nem mese. Ez az evangélium. Ez maga a jó hír. Mi emberektől sokszor elfogadunk olyan fantasztikus dolgokat, holott Isten sokkal fantasztikusabb dolgokat adott. Azt mondja, hogy amikor beszélünk arról, hogy kicsoda Jézus, sokféle vélekedés van. Jézus is emlékeztek ott az éjszakon, mikor a tenger partján sétált a tanítványokkal, megkérdezte, hogy hát minek mondanak az emberek? Ennek, annak, nagy proféta, nagy tanító, bölcsember, bemerítő János, stb. És ti kinek mondotok? Kinek tartotok? Úgy szívetekbe. Hát ők sem mondtak semmit sem, mert most erre mit mondjunk. Csak Péter mondta azt, hogy hát te vagy a Krisztus, az Isten fia. És ez nem csak az agyából mondta, hanem a szívéből, a szelleméből mondta, mert egy kijelentést kapott Istentől. Az atyától, a Szent Szellem által ezt a kijelentést megkapta. És azt mondta, hogy boldog vagy. Amikor megkapod a kijelentést arról, hogy kicsoda számodra, egyáltalán kicsoda a názereti Jézus Krisztus. Isteni oldalról ott van. Aztán ez lemerül. Igen, de fekete. Lemerült. Ugye a Krisztus azt jelenti, hogy a Mesiás, Isten fölkentje, az isteni oldal. Az emberi oldala pedig a názereti Jézus, a Jézus a szabadító, az emberi oldal. Szükséges volt, hogy Isten is legyen, és szükséges volt, hogy ember is legyen. Majd mindjárt meglátjuk. Sok rész szól, és sok kijelentés szól a Bibliában, a Szentírásban arról, hogy szükség volt arra, hogy Isten emberré legyen, hogy legyen az emberek között végre egy olyan személy, aki

0: De nincs bűnös természet. Nem csak, hogy nem követett el bűnt, hanem maga a természete nincs. A bűnnek a természete nincs benne. Izajás 7-ben, a 14-es versben olvassuk, ugye sok prédikációban lehet ezeket hallani, és lehet ezeket használni. Tehát, hogy Jézus, Isten fia, maga Isten, Szent Szellem, Isten. Atyát lehet imádni, a fiút lehet imádni. És lehet azt mondani, hogy imádlak téged, Szent Szellem. Miért nem mondod? Szoktad egyébként mondani? Dicsérlek téged, Úr Jézus Krisztus. Dicsérlek téged, mennyei édesatyám. Dicsérlek téged, kedves Szent Szellem. Szoktad mondani. Nem annyira áll az ember szájára, de a sokszor azért van, mert nem szoktattam az elmémet, a gondolataimat. De ugyanolyan Isten, sőt, ugyanaz az Isten, csak más személy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. Ő méltó arra, hogy dicsérjük őt. Ő méltó az imádatra. Méltó a tiszteletre. Méltó a hódolatra. Méltó arra, hogy engedjünk és engedelmeskedjünk neki. Amikor Isten azt mondja, mondjuk Mózesen keresztül elénk adta, hogy ne ölj. Ez olyan triviális és magától értetődő, igaz? Amikor Jézus azt mondja, hogy töltekezzünk be Szent Szellemmel, ez fontosságába előbbre való, vagy ugyanolyan, vagy kevésbé fontos, mint hogy ne ölj. Tehát ugyanolyan fontos. Amikor a Szent Szellem mondjuk arra indít, hogy péntek reggel kelj föl, és gyere el imára, szerintetek? Nem bűntudatotok akarok létrehozni benned, de sikerült. De nem bűntudatot akarok létrehozni benned, de ha a Szent Szellem eszedbe jutatja, hogy föl kéne kelnem holnap reggel, pénteken, hogy a lehetőségek házába, a privátba beérjek 6-ra imádkozni. Szerintetek ez van olyan fontos, mint az a parancsolat, hogy ne ölj? Mert kettő embertől hallottam. Annyian szoktak itt lenni egyébként. De többen, 9-en voltunk most is, tehát. De még egyszer megkérdezem, hogyha Szent Szellem arra indít, hogy mondjuk a vasárnap Isten tisztelet előtt hozzál meggyes piskótát, hogy megledd X testvért, szerinted ez egyenértékű lehet azzal, hogy Isten azt mondja, hogy ne ölj? Nem lehet. Nem lehet, nem lesz, nem lehet, ez lehetetlen. Meggyes piskóta meg ne ölj, ez nem ugyanaz. Nem azért mondtam, hogy csinálj nekem meggyes piskótát, mert akkor az mákos palacsinta. Nem. Azt mondja Izajás 7.14, maga az Úr ad jelet nektek, egy szűz fogam méhében, és fiút szül, és nevezi azt Immánuelnek, velünk az Isten. Ha megnézitek, szerintetek ott, hogy fiút szül, gyerek, vagy felnőtt, vagy milyen szó lehet? Mert meg lehet nézni a Septuagintát, hogy ott a görögben mondjuk mi van. Mi? Hűosz van. Igen. Tehát nagyon érdekes, hogy amikor ott van, ő nem egy pici babát szül, hanem egy örökös szül, egy érett. Esetleg lehet Duracell. És azt mondja, hogy és nevezik az ő nevét Immanuelnek. Tehát ő fiat szült, és ott nem a gyerekről van szó az emberi oldaláról, nem ő a velünk az Isten, hanem a hűosz az Isten fia, aki velünk van. Izaiás 9:6. Nagyon érdekes, egy gyermek születik nekünk, hogy szerintetek mi lehet a kisbaba, vagy a felnőtt? Görögül. Hát nézhetett Héberbe is, de abból nem jön ki. Mert gyermek születik ott a kisgyermek születik. Tehát egy ember születik. És azt mondja, hogy és egy fiú adatik nekünk, ott pedig a hűosz van. Tehát egy ember gyerek születik, Istentől az ő szava testé lett, egy szűz lány testébe. És ott növekedett, fejlődött Lukács evangéliuma szerint, majd megszületett, és amikor kisbabaként megszületett, utána is növekedett, kegyelemben, testben, bölcsességben, Isten ismeretében, stb. És eljött az az idő, amikor mint hűosz fiú adatott nekünk, és az uralom akkor került a vállára, és attól lett az ő neve csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. És ha megnézitek, Izaiás 7-ben, Izaiás 9-ben is, a fiúról azt mondja, hogy velünk az Isten, Immanuel, tehát ő Isten. Izaiás 9-ben is azt mondja az ő neve, a fiúnak a neve, azt mondja, hogy erős Isten. Istennek a fia is Isten. Tehát aztán János evangélium, emlékeztek, hogy kezdődik a legelső mondat. Hogy kezdetben volt a szó Istennél volt, és Isten maga volt a szó. És utána ugrunk néhány verset, a 14-es versbe pedig azt olvassuk, hogy ez a szó testé lett. És köztünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttje dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ha a 14-es versre rákérdezek, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, az miről szól, vagy kiről szól? Láttuk az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Ez kiről mondja? Jézusról. Tehát a fiúról mondja, és azt mondja ugyanerről, hogy Isten volt a szó. Tehát, hogy Isten. A Titus 2-ben a 13-as vers azt mondja, hogy várjuk a boldog reménységet, és a nagy Istenünk és megváltónk Krisztus Jézus dicsőséges megjelenését. Miért hajtogatom ezeket a Biblia verseket? Mert néha Jézus Krisztus úgy ledegradáljuk ilyen pajtizós valakire. Isten a názereti Jézus. Isten a názereti Jézus Krisztus. Isten és Úr a Krisztus Jézus. Tehát nem egy, tudom, hogy barátként hív bennünket, tudom, hogy elsőszülött bátyánk, tudom, hogy bármikor hozzá tudunk menni, de ne felejtsük el, hogy Isten és Úr, és nagy hatalmú, fenséges Isten. Zsidókhoz írt levél első fejezet 8. verse azt mondja, hogy a fiúról így szól a királyod széked, ó Isten, örökkévaló. Tehát a fiúról így szól, azt mondja, hogy a királyi széked, ó Isten. Tehát a fiúról azt mondja, hogy Isten. És a Péter leveleiben, ez az utolsó ezzel kapcsolatban, a 2. Péter levele így kezdődik egy-egy. Simon Péter Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megváltónknak, Jézus Krisztusnak igazságában. Tehát Jézus Krisztus a mi Istenünk. A kérdésem az, hogy ki a te Istened? Szeretném, hogyha a mai összejövetel után Jézus Krisztus valahogy nagyobb legyen. Közeli, ne távolabbi, közeli legyen, de nagyobb. Istenebb legyen. Urabb legyen. Hatalmasabb legyen. Mindegyikünk számára. Amikor kimegyünk, és mondjuk megy mögötted egy rendőrautó. Mész a városba, 50-es a sebességkorlát, jön egy kanyar, 30-as tábla ki van téve. Nem villogott még a rendőrautó, de eléggé rátapadt. Mit csinálsz a 30-as táblánál? Tessé? Lefékezel. Jó teszed egyébként. Tehát lefékezel. Szólt valamit is a rendőr? Jelzett külön valamit? Nem, mert ott van a tábla. Arra vár, hogy beléd köthessen. Nem biztos. Csak én most, bocsánat, elnézést a szerb tagjaitól. Bocsánat. Egyből be le is ült, ezt végig fogom hallgatni. Tehát nem azért csinálod, mert valamit ő jelzett, hanem azért csinálod, mert önmaga a közeli jelenléte, a közelsége, egy nagyobb odafigyelés, nagyobb összeszedettsége, a nagyobb szabályok betartás. A szabályok nagyobb betartási készségét hozza elő belőled, nem? Jó, ha egyébként ezt hozza elő. Tehát például mész, 50-es sebesség korlátozás, város. Tehát ott nem kell kitenni, akkor is annyi. Erre látod, hogy hosszú torlódás van, már itt az autóklubnál lépésbe megy a sor, és látod, hogy végig lépj, de mögötted egy rendőrautó van. Mit csinálsz? Aztán másik szitu. Szintén 50-es tábla, záróvonal. És ott totyorog előtted valaki 30-al. És mögötted rendőr. Mögötted rendőr van. Kikerülöd vagy nem kerülöd ki a záróvonalon? Az a helyzet, hogy jó, ha betartod a parancsokat, a törvényeket. Most képzeld el, Istennek a jelenléte. Van, amikor tudatos bennünk. Holy, holy, dicsőség, szent vagy, csodálatos, minden, fantasztikus, betölt, bizserek, szent szellem, itt van az Úr. Hol lenne máshol, olyan közel van, hogy csak na. És amikor úgy érzed, akkor úgy minden úgy jön önként belőled, hogy igen, Uram, megcsinálom, amit csak mondod, stb. De amikor nem érzem, nem bizsereg, nem, semmi nincsen ilyen, szerintetek Isten elment messzire? Megszűnt Istennek lenni? Ha a rendőrautót nem látsz sehol, az még nem biztos, hogy nincs rendőr, a közelbe is nem figyel. Nagy valószínűséggel nincs és nem figyel, de Isten figyel akkor is, ha nem látod, meg nem tudatosítod magadba, hogy Istennek a jelenlétében élek. Meg Isten nem rendőr, tehát felszabadított a lakadnak. De azért jó, hogyha tudod, hogy Immanuel, ez a neve. Azt tudod, mit jelent? Velünk az Isten. Mondd a melletted levőnek, veled van Isten. Mindig. Jó, ha ezt tudod. Meg jó, ha én is eszembe vésem. Tudod, amikor Jézus Krisztus emberré lett, jó azt szem előtt tartunk, hogy ugye egy gyermek, egy ember született, és utána pedig egy fiú, egy hűosz adatot, aki már Isten számunkra. Mert meg kell érteni azt, hogy nem volt más lehetőségünk, hogy kijöjjünk ebből az egész helyzetből. Az írások szerint meghalt a bűneinkért. Egy kicsit gyorsabbra veszem, Róma 3:10, megvan írva, nincs igaz ember egy se. Nézz a melletted levőre, mondd, jé. Hát, nem tetszik. A római levél 3:23, és azt mondja, hogy mindnyájan vétkeztünk és szűkölködünk, azaz hiányt élünk át Isten dicsősége nélkül. Nem tudjuk egyikünk se kikerülni ezt a helyzetet. Én úgy gondolom, ha csak azt az egyetlen egy isteni parancsot néznénk, ne legyenek nekünk idegen isteneink ő előtte. Én úgy gondolom, hogy a megtérés előtt mi már beláttuk, hogy ezt áthágtuk, sokszor megsértettük. De úgy gondolom, hogy a döntés, ahogy meghoztuk, és a megtérésnek a döntésével értünk, utána is ebbe nem egyszer, nem kétszer vétkeztünk. Tehát vannak olyan dolgok, amikor megsértettük például azt, hogy nem mint igaz, egyedüli, élő Istenre, és az ő jelenlétének a tudatában éltem, vagy hoztam meg a döntéseimet. Mert voltak esetleg, amik fontosabbak voltak, voltam amiket, vagy akiket előbbre soroltam a döntéseimben, mint őt magát. Nem szabad e fölött átsiklani azért a meghalt. Tehát, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hát, hogy ez most mit is jelent? Hogy most Isten annyira megharagodott, hogy akkor a bűn miatt jött a halál, mert azt mondta, hogy amelyik nap esztek a fáról, akkor meg is haltok, mondta Ádámnak Évának, és amikor ettek a fáról, annyira dühös lett, hogy megölte őket. Így volt? Nem. De azt mondta, hogy amelyik nap esztek a fáról, akkor minden meghaltok. Bizony meghaltok. Az nem Istennek a büntetése volt, hanem az egy következmény volt. Ha valaki beveszi a mérget, az valaki megbünteti, az orvos az anesztes bünteti meg, ha meghal. Nem? Az büntetés? Az egy következmény. Mi a megoldás? Ne vedd be a mérget. Ilyen egyszerű. A bűn, az nem az van, hogy én bűnöztem, de ha Isten nem lett volna olyan dühös, nem lett volna semmi baj. Ez nem így van, hanem a bűnnek van jogos következménye, és a szellemi következménye az, hogy az ember szelleme meghalt, az mit jelent? Isten szellemi lény, az ember szellemi lény, mert testet alkotott Isten, belénk lehelte az életnek a leheletét, és lettünk élő szellemmé. Tehát fordítva, belénk lehelte az életnek a szellemét, és élő lélekké lettünk. Az azt jelenti, hogy a test és a szellemnek az egységesülése, egyéválásából, egybeszerkesztéséből Isten a lelket is, a pszichét is létrehozta, de szellemi lények vagyunk, van testünk, mert abba van az egy sátor, és van lelkünk is, érzünk, gondolkodunk, beszélünk, sok minden van. De amikor bűn bejött az ember életébe, az nem Istennek a indulatából, vagy a hangulatából fakadt, hogy akkor a szellemileg meghalt Ádám és Éva, hanem elvesztette azt az érzékszervét, azt a képességét, a szelleme, ezt úgy mondja a Biblia, hogy meghalt, nem tudta többé érzékelni a kapcsolatot, a közösséget fölvenni Istennel, aki szellem. Találkoztál már olyan személlyel bizonyára, aki születésétől vak volt. Találkoztál talán már olyannal is, aki úgy vakult meg, menet közben. Akár így van, akár úgy van, vagy bármilyen más érzékszerve hiányzik. Nagyon nehéz olyan emberrel teljes értékűen, úgyhogy ne érezze valaki frusztráltan a kapcsolatban magát, erőfeszítést kell tenni mind a két félnek. Akár például süket. Nagyon nehéz egy süket emberrel úgy kommunikálnod, hogy vagy ő, vagy te ne érezd magad frusztráltan. Nagyon részleges. Néhány érzékszerv működhet, és azon keresztül a kommunikáció mehet. Mert fizikai érzékszerveink vannak több. De szellemi érzékszerved, ha a szellemed meghalt, egyik sem működik. Azaz Istennel csak a sötétbe tapogatózhatunk, hogy kicsoda ő. És utána lehet különböző praktikákhoz, meg különböző segédeszközökhöz idézőjelbe nyúlni, hogy belenyúlni a természet fölöttibe, de Istent akkor se lehet elérni. Lehetetlen. Istennek a igazságosságába, a jogosságosságába beletartozik az, hogy egyetlen elkövetett bűn se marad következmény nélkül. És nem azért, mert ő indulatos erre, hanem azért, mert ez szellemi valóság és törvényszerűség, és ő szellemi lény, hogy a bűn következménye a halál. Ezzel fizet. Amikor meghallja az ember a halál kifejezést, akkor legtöbbször a fizikai halál jut eszünkbe. De van szellemi halál, van fizikai halál, és van még egy másik halál, az örök halál, vagy a Biblia jelenések könyve úgy is mondja, hogy második halál. Amikor Ádám és Éva vétkezett Istennel szembeni engedetlenséggel, és bár szellemi lénynek teremtette Isten az embert, de az azt jelenti, hogy, ahogy mondtam, elvesztette az Istennel való kapcsolat lehetőségét, mert engedetlen lett. A szellemi valóságból kiszakadt, elszakadt, és érzékelhetetlen, és felfoghatatlanná vált a számára a szellemi világ és maga Isten is. Aztán az ördög persze bedobja magát, hogy a szellemi világot elérhetővé tegye, legalábbis egyik részét az ember számára. Az Efezusi levél második rész első verse azt mondja, hogy titeket megelevenített, akik halottak voltatok a vétkeitek és bűneitek miatt. Tehát szellemileg halottak voltunk egészen addig, amíg a bűnnek és a véteknek az uralma alatt élünk. A bűnnek és a véteknek az uralma Óhatatlanul a halálnak és a pokolnak a hatalma alá viszi az életünket. Ha nem arra szeretnénk haladni, muszáj, és nincsen más megoldás, és nem azért választ pusztán, mert jobb ember akarsz lenni, vagy szebb dolgokat akarsz csinálni, vagy és lehetne sorolni, hanem nincs más mód az életben maradásra. Nincs más mód a földi élet után, hogy az örökkévaló életet, az Istennek a jelenlétét, aki szellem, megragad, és oda bekerülhess. Nincs más mód, mint hogy a bűnnel teljességgel föl kell számolni a kapcsolatomat. A szellemi valóságától kell elszakadnom. A Jelenések könyve 20-ban, 14-es, 15-ös vers azt mondja, a pokol, a Hádész, és a halál, az a Tamatoz, a tűznek tavába lesz vetve. Ez a második halál, a tűznek tava. Ha valakit nem találnak beírva az életkönyvébe, a tűz tavába vetik. Tehát az azt jelenti, hogy bármilyen bűn, bármilyen törvénytelenség, és emlékeztek, hogy ne ölj, vagy gyere el, ima összejövetelre. Van kis bűn, nagy bűn, kis halál, nagy halál, kis kárhozat, nagy kárhozat, kis pokol, nagy pokol, vagy hogy? Hát ez az, hogy sajnos nincs. Nem bűntudat kép gerjesztés miatt mondom ezt, hanem a bűn, a halál, a pokolnak a problémája és valósága miatt lehetetlen, hogy az ember saját erejéből el tudjon jutni Istenhez. Hogy a saját erőmből egy olyan idézőjebe jó életet éljek, és ezáltal üdvösségre jussak. Nem tudod megcsinálni, és én se. Egyikünk se tudja azt, tud előállni azzal, hogy nincs bűnöm, és ezért mehetek Istenhez. Jó ember vagyok, nem tudod megcsinálni. Egyedül egy dolog van, hogy meghalt valaki helyetted. Meghalt Jézus Krisztus a bűneinkért, a helyedre állt, helyemre állt, és helyettem lett megbüntetve, és helyettem magára vette a bűn jogos következményét, a halált. Én vettem be a mérget, és ő halt meg helyettem. És ez úgy működik szellemben, hogyha azt elhiszed, hogy Jézus Krisztus az én személyes megváltóm, az én üdvözítőm, aki helyettem halt meg, helyettem állt oda az ítélő elé, ítélő alá egy kínhalál büntetéssel, mert helyettesem lett, helyettesítő áldozat lett, helyettesítő engesztelés lett. Az jelenti, hogy ez az egyedüli megoldás a bűnre, ez az egyedüli megoldás a bűnös természetre, ez az egyedüli megoldás arra, hogy felszabadulj a múlt cselekedeteinek, bármilyen vétkeinek, még ha az mulasztási vétek, bűn, annak a nyomasztása, bűntudata, vádlása és károsztatása alól. Mert van egy ember, aki azt mondta az atyának, atyám, ezek az emberek nem fognak egy se a mennybe kerülni a te jelenlétedbe, ha nem lesz valaki, aki elvegye róluk ezt az egész csomagot. Azt meg nem volt az emberek között senki, akinek az életében ne lett volna bűn. És azt mondta a fiú, Isten fia, én emberré leszek, és végigélek egy tiszta, emberi életet, engedelmességben. És utána odaállok az ítélet alá, és magamra veszem, oda vonzom, hittel beivódik a csontjaimba, a sejtjeimbe, minden embernek a vétke bűne. És a 2 Korintus 5.21-be olvassuk azt, azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, Azért, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Micsoda csere. Azt, ami nekünk volt, odaadtuk, és ami az övé volt, az pedig idadja. Egyetlen egy dolog esetében működik, hogyha úgy viszonyulunk hozzá, hogy ő az én uram. Ezután te mondod meg, hogy mit csináljak. Nem én mondom meg Istennek, hogy te ezt csináld meg, azt csináld meg, amaz csináld meg, amaz csináld meg, tegyél boldoggá, adj egy férjet, adj egy feleséget, adj gyereket, adj házat, adj munkahelyet, adj fizetésemelést, adj ezt. Úgy működik ez, hogyha azt mondom, Uram, én mától kezdve úrként akarok téged tisztelni. Azt akarom, hogy te legyél az én uram. Mindez az egész egyébként csak akkor működik, hogyha Jézus Krisztus nem csak a halál, hanem a föltámadás részese is lett. Vagyis föltámad. Pál apostol ezt úgy fogalmazza, hogy az egész nem ér semmit, és az erőtlen dolog az egész, ha nincs föltámadás. De van föltámadás. Mert a föltámadás által bizonyságot tett Isten, és tudjátok, hogy az írások szerint, és ezt megmondta Isten, az írások szerint a prófétákon keresztül már előre, hogy harmadnapon föltámasztja. Isten előre tudta, előre látta, mielőtt Ádám és Éva lett, mielőtt vétkezett volna, tudta. A Róma 1, és ezzel befejezem, a legelején azt mondja, hogy Pál apostol, Isten arra választott ki engem, hogy az örömhírét elmondjam. És minden embernek. Prófétái által Isten már előre megígérte, amiről az örömhír szól. Ez az ígéret a szentírásokból található. Abban található. Isten fiáról szól, Jézus Krisztusról, a mi úrunkról. Ő az emberi természetét tekintve Dávid családjából született, de a Szent Szellem csodálatosan bebizonyította, hogy Jézus maga Isten fia, akkor, amikor a halálból kihozta és föltámasztotta. Tehát a halálból való föltámadása bizonyíték arra, hogy ő nem pusztán emberként egy szép tanítást adott le, hanem valóságosan legyőzte, és számodra is valóságos, legyőzhető életutat állít és ad neked, le tudod győzni a bűnt. Egy győztes, bűn fölött való győztes, emberi, testi természet fölötti győztes életet tudsz élni. Miért? Mert ő meghalt, értem. Meghalt helyettem. De nem csak meghalt, hanem föl is támadt. És amikor erre odaszálljuk magunkat, akkor a föltámadás ereje elkezd dolgozni benned. Észreveszed, hogy a föltámadás ereje olyan dolgokat is képessé tesz olyan dolgokra, amire egyébként a legjobb jó szándékomból se tudtam rávenni magam. Akár az önzetlenség területén, szolgálatkészség területén, a szellemi dolgoknak a megcselekvésében, akár az imádkozás, a bibliaolvasástól kezdve, vagy például a betegeknek a gyógyítása. Nem csak azért gyógyítjuk a betegeket, mert milyen jó érzés, ha valaki meggyógyul. Egyébként jó érzés. Pláne a rajtad keresztül Isten használ téged, nem jó érzés. Dicsőség az Úrnak. De miért csináljuk? Hitből és engedelmességből. Mert Jézus azt mondta, menjetek és gyógyítsátok a betegeket. Menjetek és hirdessétek az Isten királyságának a jó hírét. Menjetek és űzzétek a démonokat. Miért gyógyítjuk a betegeket? Miért imádkozunk minden héten betegek meggyógyulásáért? Mert Jézus ezt mondta. És Jézus nem csak egy bölcsember, hanem maga Isten, Istennek a fia, és ő az, aki meghalt, el lett temetve, ó ember, minden, nem jönnek a dögre a kesejük, és föl is támadt harmadik nap, és a föltámadás ereje tud téged szabadságban tartani. Kérlek, hogy mondjunk el együtt egy imát. Csak ez a rövid evangélium szíve, mondat, üljön be, és kerüljön az első helyre mindegyikünk életébe, ezen keresztül. Mennyi atyám!
1: Mennyi atyám!
0: Hálát adok neked a te szeretetedért. És köszönöm a te jóságodat. És köszönöm neked, Uram, azt. Még nem volt emberi bűn, nem volt emberi élet sem, de te már eldöntötted, hogy az emberé meg fogsz halni. Az ember bűnét magadra fogod venni. Hálás vagyok ezért, hogy megszülettem, hogy kigondoltál, elterveztél, kiválasztottál, és egy rendelést hoztál. Köszönöm azt a környezetet, ahova beleszülettem. Köszönöm azokat az embereket, akiken keresztül hallottam rólad. És Uram, én azt akarom, az a vágyam, és az a kérésem is, hogy segíts meg ebben, hogy az evangéliumnak az egyszerűsége, hogy te meghaltál értem a bűneimért, eltemettettél, és a harmadik nap föltámadtál, hogy új életem legyen, ez ott maradjon az első helyen, a hívő életem középpontjába, a szolgálatom fókuszába. Az a kérésem, mennyi édesatyám, hogy a te fiad Jézus Krisztus engesztelő áldozata által jöjjön be az életembe a föltámadás ereje. Egy olyan módon, hogy mások is megízleljék. Egy ember engedetlensége miatt mindenki bűnbe került, és mindenkire elhatott a halál és a kározat. De jött egy ember, és egynek az engedelmessége által az élet is, sőt az életbe való megigazultság is mindenkihez eljut és elhat. Oda szánom magam, édesatyám, hadd legyek én az az ember, akin keresztül sokan igazakká lesznek, az engedelmességem által. Hadd kerüljenek be sokan a te szereteted, jóságod vonzásába, a jelenlétedbe, a mennybe. A Jézus nevében, amen.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
3: Éjfélhez közel.
4: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
5: a Rádió Sansz műsorán.